0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők és rádióhallgatók! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében, valamint köszöntöm Önöket a televízió képernyőjén előtt és a rádiók mellett. A mai előadónk kritikus, esztéta, a filozófiai tudomány doktora, az ELTE esztétikai tanszékének egyetemi tanára. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel előadónkat, Radnóti Sándort.
1: Hölgyeim és Uraim, mindenki tudja, mi az, hogy ízlés, mindenki gondol valamit az ízlésről, és éppen ezért még egy tudományos előadást alig ha lehet közhelyekkel elkezdeni, egy filozófiai jellegű előadásnál ez nagyon is indokolt lehet. Én is két közhelyel kezdem, az egyik az, hogy mindenkinek megvan a maga ízlése, a másik pedig az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni. És ebben nem vagyok eredeti, hiszen több mint 200 évvel korábban Immanuel Kant, a nagy filozófus, maga is felvetette ezt a két közhelyet. De már is érezzük ebben a két közhelyben, hogy valami feszültség van, és ezt a feszültséget úgy lehetne összefoglalni, vagy úgy lehetne megvilágítani, hogy a mindenkinek megvan a maga ízlése, az valamilyen értelemben az individuumra, az individualitásra, a személyiségre utal, hiszen ízlésünk valóban jellemző személyiségünkre. De a másik oldalon az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni, ott amögött az a gondolat is meghúzódik, hogy hiszen mi mindig vitatkozunk az ízlésről. Hosszú viták után jutunk el oda, hogy azt mondjuk, hogy az ízlések és pofonok különbözők, hogy ízlésekről nem lehet vitatkozni, és ebbe benne van az, ami éppenséggel ellentétes az ízlés individualitásával, nevezetesen az, hogy mindig közösséget akarunk teremteni a saját ízlésünknek. Akkor érezzük magunkat jól, ha közös az ízlésünk sokakkal, ha meg tudunk győzni másokat ízlésünk igazságáról. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ízlés egy olyan szubjektív, individuális ítélet, amely közösséget teremt.
2: Először egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy ez az ízlésekben nem lehet vitatkozni, ez már egy latin közmondásban megjelent, gustibus et coloribus non disputandur, tehát ízlésekben és színekben nincsen vita, tehát ez már így régebben megjelent.
1: Ami a latin közmondást illeti, azt mondjuk, hogy latin közmondás, akkor mindig azt hiszük, vagy azt gondoljuk, hogy ókori latin közmondás, vagy antik latin közmondás. Na most ez bizony...
2: megjelent.
1: Ami a latin közmondást illeti, azt mondjuk, hogy latin közmondás, akkor mindig azt hiszük, vagy azt gondoljuk, hogy ókori latin közmondás, vagy antik latin közmondás. Na most ez bizonyosan nem antik. Nincs.

0: és mi paprikás, vagy mi keserű, illetve a színekről nem lehet vitatkozni, vagy csak később lett az ízlésről való vitatkozás, akkor, amikor én körülbelül ezt helyeztem. Mindenkinek feltűnt, hogy az ízlés az ízlelés szóból jön, olyannyira, hogy más nyelvekben ez nem is különbözik. Nagyon sok nyelvben az angol taste, a német geschmack, a spanyol vagy olasz gusto és a latin gustusban az ízlés és az ízlelés is benne van. Tehát ennek a fogalomnak, az ízlés fogalmának érzéki eredete van. És ezen egy kicsit érdemes elgondolkoznunk, hogy van öt érzékünk, és ezek közül kettő, a látás és a hallás olyan érzék, amit bizonyos mértékig és bizonyos értelemben teoretikus érzéknek is felfoghatunk, vagy teoretikus érzéknek is nevezhetünk, hiszen ezek olyan érzékek, amelyekben megegyezhetünk, vagy nagyon sok mindenben megegyezhetünk. Gyere, nézd meg, gyere, nézzük meg együtt, gyere, hallgassuk meg együtt, és létrejöhet a megegyezés. De van három másik érzékünk, az ízlelés, a tapintás és a szaglás, amelyben így nem tudunk megegyezni, amely ennél egyénibb, egyedibb. És mégis ezekből is fogalmak jöttek létre, legalábbis kettőből ezek közül. Az ízlelésből az ízlés fogalma jött létre, a tapintásból a tapintat fogalma jött létre, és ha a szaglásnak nincs is egy ilyen jellegű fogalma, mint ennek a kettőnek, de azért gondolják meg, hogy nagyon sok helyen, például a gazdasági életben, vagy a politikai életben, ha valakinek jó orra van valamire, ha jó a szaglása, azért azt meg szoktuk figyelni, és ezt egy tulajdonságnak tartjuk akkor is, ha nincs külön fogalmunk rá. Persze azon is lehet gondolkodni, hogy noha nagyon szubjektív az ízlelésnek, az ízeknek a különbsége, de mégis vannak szavaink rá. Tehát mondjuk azt, hogy sós, és mondjuk, hogy édes, és mondjuk, hogy keserű, és ezáltal föltételezünk valami közös érzéket, amely sokkal bizonytalanabb, mint a látás vagy a hallás esetében, de mégis van valami közös érzék.
1: Kérdésem a professzor úrhoz. A társadalmi rendszer hogyan befolyásolja az ízlést, mint az egyén és a társadalom fejlődésének egyik fő mozgató erejét? Például a szocializmusban mi azt mondtuk, hogy ami a Horthy korszakban jött létre, az mind ízléstelen gics, majd utána a 90 után, a rendszerváltozás után most mondjuk azt, hogy ami a szocializmusban létrejött, az mind ízléstelen és gics. Ennek megfelelően hogy alakulhat politikai értelemben ez?
0: Hát az kétségkívül régen rossz, ha az ízlést politikailag befolyásolni akarják. Tehát méghozzá diktatórikus módon. Ezek a példák valóban arra szolgálnak, hogy megmutassák, hogy voltak olyan diktatórikus rendszerek sűrűn Magyarországon, amelyek elő akartak állítani egy ízlést, védelmeztek egy ízlést, és ki akartak zárni más ízlést. De azért, ami a szocialista korszak, a szocialistának nevezett korszak utolsó évtizedeit illeti, emlékezzünk vissza arra, hogy ott volt három kategória, volt, amit tűrtek, volt, amit tiltottak, és volt, amit támogattak, és az, amit tűrtek, tehát ebbe a tűrt részbe volt, tulajdonképpen az volt az ízlésnek a meghatározója. Amit támogattak, azt ők maguk is megvetették, akik támogatták az esetek túlnyomó részében. Most természetesen van más formája is az ízlés támogatásának, nevezetesen vannak olyan kultúrák, elsősorban a francia ilyen, amely hihetetlen áldozatokat hoz művészi megrendelésekre, amely nem engedi át a magánszférának a művészi megrendeléseket, nem engedi át a piac szabályozásának, hanem nagy állami megrendeléseket ad, és természetesen ilyenkor nem zárható ki, hogy bizonyos ízlés preferenciái is vannak. De amikor azt a kultuszminisztert, aki például ezeket a nagy megrendeléseket csinálta Malraux-nak hívták, akkor ebben az időben Chagall-al festették ki a Párizsi Operának a mennyezetét. Más kérdés, hogy az a késői Chagall, az már nem az a Chagall volt, akit.
2: Egy fogalom megszületésének 150 éve.

0: Ami az ízlés fogalma, az tulajdonképpen a 17. század közepetáján jött létre, persze bizonyos előzményekből, és eszmetörténészek úgy vélik, hogy az ízlés előzménye egy latin fogalom volt, a decorum. A decorum, ami az illendőt jelenti, a megfelelőt és az illendőt. Ez azonban abban különbözik az ízléstől, hogy nagyon erősen a konvenció határozza meg. Az a bizonyos szubjektív elem, amit nevezhetünk a szabadság elemének is, a szabad választás elemének, azt, hogy akár egy egész világ ellenében azt mondhatom, hogy valami tetszik nekem, vagy valami nem tetszik nekem, az ebben a dekorum fogalomban még nem jelentkezett. És egyáltalán, ha azon gondolkodunk, hogy miért ilyen későn jelenik meg az ízlés, ha azon gondolkodunk, hogy ez a fogalom miért csak a 17. század közepén születik meg, akkor társadalom történetileg azt a magyarázatot találhatjuk, hogy azt a magyarázatot adhatjuk, hogy ez a rendi kötelékek felbomlásával függ össze, azzal, hogy az emberek már nem a beleszületettség, valamilyen helyzetbe való beleszületettség alapján élik le az életüket, élik le a sorsukat, hanem mobilitás van a különböző társadalmi osztályok között. Egy ma már nem annyira ismert, de valaha igazi bestseller szerző, Baltazar Gracián nevezetű spanyol gondolkodó papnak a könyveiben jelenik meg, legalábbis az eszmetörténeti tradíció szerint először az ízlésnek az a modern fogalma, amelyről beszélek, és nem sokkal később a francia moralistáknál, elsősorban La Rochefoucauldnál. Elsősorban a moralitással, a politikával, az életformával függ össze. Mi a helyes magatartás, mi az illendő magatartás. És ahogyan egy korábbi, néhány generációval korábbi műben, Baldassare Castiglionénak az udvari emberében, ott van az udvari embernek, az udvari figurának a modellje, hogyan kell az udvarba megjelenni, hogyan kell az udvarban helyesen viselkedni, az el discreto, ahogy Gracián mondja, a bölcs, és tulajdonképpen inkább a társaságban bölcsen viselkedő ember. Ez egy újabb modellt jelent, és ennek a modellnek lesz majd később a nagy angol filozófusnál, Shaftesbury-nél a kiterjedése, a divatos gentleman, a fashionable gentleman, a divatos úriembernek a fogalma. Ezek tehát elsősorban életforma változásokat jelentenek, és egy képzési formának, egy képzési gondolatnak az átalakulását. Ugyanis korábban, a 17. század elején, illetve azt megelőző korokban, a képzési forma, a képzési ideál az a mesterségek megtanulása, a tudományok elsajátítása volt, amely magántermészetű, vagy céhes, vagy egy mester keze alatt való munkát jelentett és feltételezett. Itt azonban, amikor ezek a moralisták és életvezetési tanácsadók, hiszen tulajdonképpen erről van szó, azt a tanácsot adják nekünk, hogy ízlésünk révén, ízlésünk csiszolása révén igazodjunk el a társadalomba, igazodjunk el a társaságba, akkor egy új képzési eszmény lép a régiek helyére, amely valóban a társaságban való eligazodást, a dialógust, az állandó beszélgetést, a csevegésben való önmegmutatást, a csevegésben, a személyiségnek a csevegésben való megmutatását, a társalgásban való megmutatását irányozta elő, és ezáltal tulajdonképpen a tudásnak is egy egészen más modellje alakul ki, mint a korábbiakban. Olyannyira, hogy ebben a 150 évben fokozatosan kiszorul az igazi, elementárisan fontos filozófiai gondolat az egyetemekről, hanem a társaságban. Az ízlés filozófiája megváltoztatja a filozófia ízlését, és az új filozófia, amely aztán beletorkollik a felvilágosodás 18. századi nagy filozófiáiba. Ez az új filozófia, ez egy egészen más stílust jelent, sokkal könnyedebbet, pamfletek formájában jelenik meg filozófia, beszélgetések formájában, szalónokban való társalgások formájában, és valóban azok az intézmények, amelyek ezt az új filozófiát felkapják, amelyekben megjelennek ezek az új gondolatok, azok valóban társasági helyek, társasági intézmények, Franciaországban a szalónok, amelyeket általában asszonyok és néha igazán zseniális asszonyok vezetnek, Angliában klubok, férfi klubok, és ugyanakkor a nyilvánosságnak az újonnan létrejövő formái, a kávéházak, az újságok, és végül tulajdonképpen a francia enciklopédia is egy társasági intézmény, egy társasági mű. Mert valóban ez a fajta új képzési ideál, amelynek a keretében jelenik meg az ízlés fogalma, és amely létrehozza tulajdonképpen az ízlés fogalmat, ez az új képzési ideál társasági, beszélgetős eszmény. Mi azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen a szépség, az esztétikum az, ahol ez igazán ki kell, hogy bontakozzék. Van erre egy nagyon érdekes adalékunk arra, hogy miért nem itt kezdődik a történet, persze itt fog folytatódni. Van egy ilyen jellegzetes szalonfilozófus, egy francia szalonfilozófus a 17. század végén és a 18. század legelején, Bour Abbé, aki szintén ilyen szalonfilozofálásban, egy beszélgetésben, amely két figurája között, Aristide és Eugène között zajlik, arra jut, hogy van valami, amit ők kicsit frivol módon a tudom is én micsodának, je ne sais quoi, tudom is én micsodának neveznek, van valami, amit nem lehet racionálisan megfogalmazni, amit nem lehet racionálisan meghatározni, és amely mégis rengeteg dologban, az erkölcsök dolgában, a természet megítélésének a dolgában, barátságok kiválasztásának a dolgában hihetetlenül jelentős. Most gondoljuk meg, hogy ez egy nagyon racionalista korszak, nem sokkal vagyunk Descartes után, a kartéziánus nagy fordulat után a filozófiában, és ebben a racionális korszakban megjelenik egy olyan szalonfilozófus, aki azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet racionálisan megfogalmazni, és amelyek nagyon jelentősek számunkra. Ez a felvilágosodásnak, amely egy racionalista filozófiai irányzat, egy mindig ott húzódó alsó szólama lesz, amit én nem neveznék irracionalizmusnak, hanem annak a belátásnak, annak az egyébként bölcs belátásnak, hogy nem minden racionalizálható, vannak nem racionalizálható dolgok is. Ebben a beszélgetésben egy ponton azt mondja az egyik szereplő a másiknak, hogy természetesen ezt, amit leleményünket, a tudom is én micsodát, ezt nem tudjuk kiterjeszteni, nem terjeszthetjük ki a művészetre, hiszen a művészeteknek szigorú szabályaik vannak, szigorú racionális szabályaik, és a másik erre élénken tiltakozik. Azt mondja, hogy nem, ez a művészetre is érvényes. Ezt én egy nagyon fontos ilyen fordulópontnak tartom, ezt a beszélgetést, és a beszélgetésben ezt a részt, és ezt szeretném most egy kicsit megmagyarázni, hogy mi is itt a fordulópont. Ugyanis korábban éppen a Descartes-féle racionalizmusnak megfelelően a művészetről azt gondolták, hogy úgy kell foglalkozni vele, mint a természettudományokkal. A művészeti tárgyakat ki kell választani a művészeti tárgyak halmazából a legjelentősebbeket, ezt persze a tradíció fogja megmondani nekünk, hogy melyek a legjelentősebbek, és amikor ezt kiválasztottak, akkor ezeket ugyanúgy kell megvizsgálni, mint a természettárgyait. Hihetetlen analógiák vannak a tudománytörténet és az esztétika történet között itt, ahol most járunk a 17. század második felében, ugyanúgy kell megvizsgálnunk, és akkor meg fogjuk találni az örök szabályait a művészeteknek, meg fogjuk találni az örök szabályait a műfajoknak. Ez volt a klasszicista esztétika. Ez a klasszicista esztétika persze nem lehetett volna hatásos és nem lehetett volna erős, mint hogy az esztétika majdnem semmikor sem elég erős, ha nincs mögötte művészeti mozgalom, nincs mögötte művészet. Itt viszont volt művészet. 14. Lajos udvarában, a Napkirály udvarában hatalmas művészek működtek, Racine, Molière, Lafontaine. Sokan valóban úgy is érezték, hogy ők feltámasztják a klasszikus művészetet. Kart-karba öltve ment esztétika és művészi gyakorlat, és valóban, mint közismert, a nagy francia klasszikus dramatikusok úgy gondolták, hogy ők megvalósítják Arisztotelész álmát, és a helynek, az időnek és a cselekménynek az egységét, megteremtve valóban természettudományos, kristálytiszta formában állítják elő a drámát, az új drámát, amely a régi szabályoknak, az örök, a természetnek megfelelő szabályok segítségével működik. Ez volt a nagy álom, és amikor Búrabbénak ez az egyik szereplője azt mondja, hogy nem, itt is a tudom is én micsoda, vagyis valami, ami nem meghatározható működik, ez az a pont, ahol áttör az ízlés fogalma, amely addig csak a morálra, a politikára, az életvezetésre terjed ki, áttör a művészeti szépre is. De ez az áttörés nem csak azt jelentette, hogy bevonjuk ezt a szempontot is, hanem egy hatalmas fordulatot jelentett, mert gondolják meg, mindaz idáig az esztétikának a középpontjában az a kérdés állt, hogy milyen a mű. De akkor, ha a tudom is én micsoda segítségével, ezzel a nem racionalizálható elemnek a segítségével áttoljuk a problémát a műről a befogadóra, akkor egy szemléletváltás következik, és ez a szemléletváltásból viszont az következik, hogy a mű hatása, a mű által kiváltott érzések, a művészet által kiváltott érzések kerülnek a középpontba. Nem vész el az a moralista, életvezetési reformot tartalmazó eleme az ízlésnek, amely olyan rendkívül fontos az ízlés első teoretikusainál, nem vészel, de bekerül, ide kerül most már az esztétikai szempont is. Megszoktuk, hogy a megértést három szempont alapján vizsgáljuk a művészetekben, nevezetesen a mű alapján, a befogadó alapján és az alkotó alapján. Most azt látjuk, hogy egy történelmi fordulat, egy eszmetörténeti fordulat a mű alapján való szemlélet helyére a befogadás alapján való szemléletet állította, de meg kell kérdeznünk, hogy hol van a harmadik, az alkotó alapján való szemlélet. Nem késik sokáig. Nem késik sokáig, hiszen jól tudjuk, hogy már a 18. század második felében megjelennek a zseni esztétikák, megjelenik az eredetiségnek a nagy gondolata, de ott van már korábban is. Ott van már Shaftesbury-nél. Shaftesbury munkásságában, akit már az előbb is említettem, ott van már a produkció alkotójának a szempontja. Egy nagyon-nagyon fontos szempont. Itt van tehát a hármasunk, az alkotó, a befogadó és a mű, és azt látjuk, hogy ezek történelmileg váltakoznak, illetve különböző gondolkodóknál jelennek meg, és időnként ez lesz majd Kant nagy tette, össze is kapcsolódnak.
1: Én a filozófia történetből kiemelt egy 150 éves időszakot, amíg az ízlés volt egy meghatározó eszme a filozófiában. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez csak Nyugat-Európára vonatkozott, amit ön elmondott, angolok, franciák. Én azt szeretném kérdezni, hogy keleten, mondjuk Kelet-Európában, illetve Távol-Keleten ez a filozófiai irányzat megjelente, és ha igen, akkor kik által? Köszönöm.
0: Itt tudomásul kell vennünk, hogy ez bizonyosan így van a 17.-18. században, hogy vannak centrális kultúrák. Németet is hozzáteszem azért, különösen a 18. század legvégén, ahol aztán a csúcsra emelkedtek, és Kant tetőzi be az egész történetet. De ami távolabbi területeket, vagy akár Magyarországot illeti, oda csak eljutnak az eszmék. És annak örülhetünk, ha gyorsan jutnak el. És aztán néha előfordul természetesen, és akkor nagyon büszkék lehetünk, ha valami nálunk fogan meg, mert Két lehetősége van azoknak a kultúráknak, amelyek a centrumon kívül vannak. Az egyik, hogy provinciálisak lesznek, a másik, hogy perifériálisak lesznek. A provincia az az, amely a centrumot figyeli, leszivárognak az eszmék, lassan leszivárognak az új gondolatok a provinciába is. A periféria néha tud kísérletezni, a periféria néha előre tud ugrani ezáltal. És természetesen változnak a centrumok. Ugye az bizonyos, hogy a 18. században Párizs egy abszolút centrum, Róma még centrum, de már csak olyan tudományokban, például filozófiában egyáltalán nem, inkább archeológiában, művészettörténetben, történeti tudományokban, és aztán természetesen elkezd Berlin egy centrummá válni, amikor a nagy filozófiák éppen Berlinben zajlanak, amikor Hegel ad elő 20-as években Berlinben. Tehát ez mozgásban van, állandó mozgásban van. Ugye Walter Benjamin azt mondta, hogy Párizs a 19. század fővárosa, már nem csak a 18-é, hanem a 19-é is volt. Hogy a 20. században volt egy ilyen főváros, van aki New Yorkra szavaz a 20. század második felében, ezt nem tudom, vagy kétséges. Volt, amikor Bécs abszolút centruma volt a kultúrának, és amikor hihetetlen erők összpontosultak Bécsbe, és volt, amikor természetesen Pétervár is egy ilyen centrum volt.
2: Egy rövid és merőben pragmatikus kérdés. Magyarországon ma folynak-e kutatások ebben a témában, az üzlés témájában?
0: Ugye itt ketté kell választani a kérdést, hogy az üzlés filozófia és az üzlés szociológia kérdésére. A Magyarországon voltak érdekes üzlés szociológiai vizsgálatok, amelyeket általában inkább olvasáskutatásnak neveztek, Józsa Péter csinálta ezt, Kamarás István és mások. Ez volt a szociológiai része a dolognak. Ami pedig a filozófiai részét illeti, mondom, ízlésnek ma már nincs filozófiája, de természetesen van filozófia története, és ennek egy elég nagy irodalma van, méghozzá azon a tanszéken, ahol én dolgozom. Történetesen ott sok fiatal kutató foglalkozik ezzel, nem az én vezetésemmel, itt a mester tanítás, a tanítványviszony az már nagyon régen nem igen működik a modern kultúrában. De minden esetre el lehet mondani, hogy Széchenyi Endre, Harkányi András, Pap Zoltán, Kantal, angol filozófusokkal, francia filozófusokkal nagyon behatóan foglalkozva, nagyon sokat tárt fel ebből a kérdéskörből, és én is támaszkodtam rájuk. És még egy nevet akarok említeni, amely nem a budapesti esztétika tanszéken működik, Kisbali László, aki a 18. századi esztétika történetnek egy kitűnő tudósa, és ő is nagyon alaposan és foglalkozott és kiváló dolgokat írt ebben a tekintetben.
3: Hogyan lehet jó ízlésre szert tenni?

0: azért nyúl mindenki, valóban nincs a korszakban filozófus, aki az ízlésről lenyilatkozna, mert úgy érzik, hogy ez az életvezetésünk szempontjából rendkívül jelentős kérdés, és elrejt magában egy problémát, nevezetesen azt a kérdést, ami oly sokszor hangzik vissza a 18. század filozófiájában, hogy eszméink velünk születettek-e, vagy pedig megszerezzük őket. Az ízlésről is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy velünk születette az ízlésünk, vagy pedig tanítható. Az optimista gondolkodók, a felvilágosodás tipikus gondolkodója úgy véli, vagy azt reméli, hogy megszerezhető, hogy elsajátítható, hogy tanítható, de ez nehéz és súlyos problémát jelent. Mert, ahogy Hume, az egyik legnagyobb 18. századi filozófus mondja, a szépség nem maguknak, a dolgoknak a tulajdonsága, hanem pusztán az azokat szemlélő elmében keletkezik, és minden egyes elme más és más dolgot lát szépnek. Itt van ez a belső feszültsége az ízlésnek, amely végigkíséri az ízlés egész történetét, és szerintem ma is ott van mindannyiunk ízlésében, nevezetesen az ízlés szabadsága, individualitása az egyik oldalon, az, hogy az ízlésítéletek szórnak, hogy nem számíthatjuk ki a másik ízlését, és a másik oldalon pedig az, hogy közösséget akarunk. Az ízlés közösségét akarjuk megteremteni. Hume azt a megoldást adja erre a feszültségre, az egyéni ízlés és a közízlés között, hogy igaz ugyan, hogy ízlésítéleteink szórnak, igaz ugyan, hogy minden egyes embernek más és más dolgot lát szépnek, de minden egyes ember ember, az emberi természet azonos, és ezért hosszú távon összetartanak az ízlések. És ez gondolják meg, ez egy jelentős történelmi gondolat. Itt ugyanis az merül fel, hogy a tradíció nem véletlenül választja ki és mondja erről a műről, hogy jelentős, szép és megörökíti, és mást pedig kivet és elfelejtett velünk. Hume egyik legfontosabb érve, amellyel meg akarja oldani ezt a feszültséget az egyéni ízlés és a közízlés között, az, hogy a történelem igazságot tesz. Más kérdés természetesen, hogy az, amit példaként hoz fel, az nem biztos, hogy igaz. Nincs-e mindannyiunknak egy közös tapasztalata, hogy az idő valóban kirostál? Ez egy nyitott kérdés, és ezen gondolkodni kell. De Hume-nak van egy másik válasza is. Nevezetesen a tradíció mellett azt mondja, hogy a kritikus az. A kritikus, aki megmondja, hogy milyen a jó ízlés. Hogy azoké a jó ízlés, akik a jó kritikusokkal azonos ízlést vallanak. Gyanús, hogy ebben van egy rossz kör ebben a gondolatban, és ezt sokan fel is vetették Hume-mal kapcsolatban. De hogy mit akar ezzel mondani, az teljesen világos. Az, hogy vannak emberek, akik erre szentelik az életüket, akik rengeteg összehasonlítást tesznek, tanulmányozzák a tradíciót, újra és újra művekkel foglalkoznak, műveket néznek, és ezekből válik ki a jó kritikus, aki az ízlés bírója lehet. Az ízlés ítéletekből következő kritika teremtette meg a 18. században a kritika műfaját. Azt szokták mondani, hogy a 18. század a filozófia évszázada. De ugyanilyen joggal lehet azt is mondani, hogy a 18. század a kritika évszázada, és ahogy az előbb azt mondtam, hogy nem volt jelentős filozófus, aki ne foglalkozott volna az ízléssel, úgy most azt is hozzáteszem, hogy nem volt jelentős filozófus a 18. században, aki ne írt volna kritikát. Aki ne írta volna meg a véleményét különböző művekről, műalkotásokról, filozófiaiakról és szépirodalmiakról, színházról és így tovább. Míg az angol filozófusok, Shaftesbury, Hutcheson, Hume és mások, az ízlés teoretikus problémáival foglalkoztak, a franciák lassan elindultak a kritika irányába, az ízlés kritika irányába. Hiszen Hume teoretikusan beszél a kritikáról, híres művében, az ízlés mértékében. A franciák ezzel szemben egyre kevésbé foglalkoznak az ízlés teóriájával, és sokkal inkább azt mondják, hogy ne beszéljünk az ízlés elméletéről, hanem beszéljünk az ízlés kritikájáról. amikor a 1750-es évek második felében megjelenik az enciklopédia, akkor a gu ízlés szócikkben hárman szerepelnek. Nem kisebb emberek, mint Voltaire, Montesquieu és D'Alembert. Voltaire írja az ízlés szócikket, Montesquieu-nek átvesznek az ízlésről szóló posztumusz írását, és D'Alembertnek egy akadémiai beszédét is beteszik ebbe a hatalmas vállalkozásba, az enciklopédiába. És mind a három írásból azt lehet látni, hogy sokkal kevésbé foglalkoztatja már ezeket a nagy felvilágosítókat az ízlés teoretikus fogalma, mint inkább az, hogy hogyan lehet ízlés kritikát gyakorolni. Hadd mondjak erre egy példát. Montesquieu azt mondja egy helyen, ízlésről szóló írásában, azt mondja, hogy antik építészet a jó ízlést tükrözi, a gótikus építészet a rossz ízlést tükrözi. Ilyen egyszerűen és határozottan beszél valami fontos dologról. Arról, amiről most egész ideig beszéltem, abba egy elem nem merült fel, nevezetesen az, hogy az ízlés egy meghatározott jó ízlés mellett lehet más jó ízlés is. A jó ízlés itt mindig normatív. Ebben az egész 150 éves történetben senkinek nem jut eszébe, hogy többfajta ízlés lehet. Mindenki azt gondolja, hogy az ízlésnek a fogalmi ellentéte a rossz ízlés, vagy az ízlés hiánya, vagy az ízléstelenség. Az, hogy az ízlés a jó ízlés fogalmi ellentéte a más jó ízlés, ez még nincs, nem tűnik fel a horizonton. És Kant, aki tulajdonképpen ezt az egész történetet egy hatalmas műben, az ítélő kritikájában a filozófiai irodalomnak az egyik legcsodálatosabb remek művében összefoglalja, az tulajdonképpen azért teheti ezt meg, mert az ízlés tartalmi kérdéseivel, az ízlés történelmi kérdéseivel egyáltalán nem foglalkozik, azt kizárja. Ő azt mondja, ő csak az ízlés elméletével akar foglalkozni, és az ízlés tartalmára semmilyen utalást nem tesz. És a megoldása, az ő megoldása úgy szól, hogy az alkotó emberben két dolognak kell egyszerre jelen lennie, a zsenialitásnak, tehát a produktív, kreatív alkotói képességnek és az ízlésnek. És ez azért olyan fontos, mert az individuális zsenialitásnak a szabadságát engedi meg az egyik oldalon, amely törvényt ad az ízlésnek, de a másik oldalon az ízlés visszafogja, megzabolázza ezt a zsenialitást. Az ízlés van a közösségi oldalon, Kantnál konszenzusnak nevezi, konszenzus omniumnak, közös érzéknek nevezi, és a másik oldalon van az egyéni kreativitás, az egyéni zsenialitás. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a receptív oldalon, tehát az ízlésnek önmagában is ott van a szintézis az érzés és az ész érdekei között, az egyedi és az általános között, mert az ízlés Kantnál szubjektív ugyan, de nem racionalizálható, de nem is önkényesen egyedi, mert egyfajta sensus communis, közös érzéket feltételez, összeköttetésbe kerül a társadalom kulturálódásával, civilizálódásával. És még azt is hozzá kell tenni, hogy mivel a szép az erkölcsiség szimbóluma, az ízlés Kantnál megérzékített erkölcsi eszméket ítél meg. Még egy jelentős személyt kell megemlíteni, Kant nagy tanítványát, a nagyon nagy költőt, Schillert, aki rendkívül jelentős esztétikai gondolkodásában, gondolatmeneteiben időnként használja az ízlést. Nem a legfontosabb fogalma. Amikor ő az ízlésről beszél, ő még mindig egy homogén, normatív ízlésről beszél, és nála is az az erkölcsi jelentősége van az ízlésnek, hogy ott ül az ízlés az erkölcs előszobájába, az ízlés teremti meg azt a lehetőséget, hogy beszéljünk közösen különböző kulturális élményeinkről, ezáltal civilizál, egy Robinson a maga szigetén nem akarna szép dolgokat létrehozni saját magának, ehhez közösségre van szüksége. És ez a civilizáció, ez a kulturálódás, ez hozzásegít az erkölcsi magatartáshoz, az erkölcsi államhoz, az erkölcsösséghez, ami Schiller szem előtt lebeg, és olyan érdekes és olyan furcsa, hogy még egy ilyen intézmény van az ízlés mellett, méghozzá a vallás. A vallás Schiller számára már nem jelent egyebet ezekben az írásaiban, mint a másik olyan intézményt, amely ott ül az erkölcs előszobájába, és vigyáz arra, hogy civilizáljon, vigyáz arra, hogy kultúráljon.
1: A belvederei Apolló misztikuma.

0: Ugyanakkor, amikor Schiller még egy homogén ízlésről gondolkodik, mint az erkölcs civilizáló előszobájáról, ugyanakkor egy másik gondolkodó, romantikus Friedrich Schlegel arról beszél, hogy milyen hihetetlen kínálata van a különböző ízléseknek már is a világban. És a következőt mondja. Mint valami szellemi vegyes kereskedésben van itt minden. Népköltészet és bontonköltészet. És még a metafizikára éhezőt is kielégítheti a választék. Északi és keresztény epopeiákat kínál az üzlet észak és a kereszténység kedvelőinek. A misztikus borzongások kedvelői meglelik kísértett históriáikat. S akár az emberevők híveinek is akad némi jeledel. Írókéz vagy kanibál óda. Görög kosztüm az antikos léleknek. Lovakköltészet a romantikus érzületnek. Sőt, a németség dilettánsai akár ónémet nemzeti poézishoz is hozzájuthatnak. Mindegyiket, amit itt Schlegel felsorol, mindegyiket be tudnánk helyettesíteni valamivel, amely azonban mutatja az ízlésnek azt a már a felrobbanás állapotában való leledzését, amely már a 18. század legvégére is jellemző volt. És most belekezdek egy röviden egy második történetbe, amely egyetlen példa az ízlés változásáról. Egyetlen példa. És ennek a példának egy nagyon híres művet választottam, a Belvederei Apollót. Ez a mű, ez lett végül is a klasszicista ízlésnek az eszménye. Azóta, mióta bekerült a Belvederébe, a Vatikánnak abba a szoborudvarába, ami önmagában is egy nagyon érdekes hely, mert először mutattak be egy ilyen nyílt szoborudvarban antik régiségeket. Nos, a Belvederi Apolló attól kezdve világhírű mű volt, de miután kevesen jutottak el Rómába, ezért különböző másolatokban lehetett látni. Folytatták a különböző másolását, és megjelentek a legkülönbözőbb kastélyokba, például egy angol kastélyban, egy angol magánkastély kertjében, Petropavlovskban, és nagyon sok helyen. Ott lehet látni a másolatot, az emlékeztetőt az eredeti műre. Ennek a műnek egy kalandos története ezután, hogy 1799-ben a Tolentinói Egyesség, amely a műkincsrablásnak egy emlékezetes pillanata, a Tolentinói Egyesség jegyében Napóleon fogságába került, és elszállították Párizsba, ahol, mint ezen az érmen látható, egy olyan apoteózisát csinálták meg 1800-ban a Musée Napóleonban a Belvedere Apollónak, egy külön teremben a főhelyre állították. Tehát továbbra is folytatódott ennek a műnek az áhítatos imádata, mint a legszebb és legjelentősebb műnek, amelyet valaha emberi kéz alkothatott. Hegel a következőt írja esztétikájában. Lessing és Winckelmann korában korlátlan csodálattal adóztak e szobornak, mint a művészet legmagasabb rendű eszményének. Azóta, hogy megismerkedtünk mélyebb kifejezésű, elevenebben és alaposabban kidolgozott formájú műalkotásokkal, e művek értéke valamivel lejjebb szállt, s egy későbbi korba helyezik őket, mikor a kidolgozás simasága már a tetszetőst és kellemes tartott a szem előtt, s nem tartott ki a valódi figurú stílus mellett. Sőt, egy angol utazó a Belvederei Apollont éppenséggel szimpadias piperkőcnek nevezte. És akkor nézzük meg ugyanazt a képet, amelyet az előbb, mint a klasszikus ízlésnek, a klasszicizmusnak a legtökéletesebb művét mutatta be, mint szimpadias piperkőcet, és azt látjuk, hogy miközben Winckelmann az Apolló szobrot és társait, mint igazi görög műveket a barokkal szembeállította, a barok rossz ízlésével állította szembe, mondván, hogy ez a jó ízlés, most 1820 körül, a 20-as években, mintha barokkos vonásait lehetne látni ennek, ahogy lebeg a köpeny a karján. Mintha barokkos volna ez a szobor, már nem tartjuk, mondja Hegel, a legjobb korba valónak, és ugyanez, ekkor Stendhal is eljut, a nagy francia író is eljut Rómába, és ő döbbenettel áll ezelőtt a szobor előtt, és kérdezi meg, hogy Winckelmann, hogy lehetett ilyen dagályos, hogy lehetett ilyen abszurd véleménye erről a műről. Mi történhetett? Winckelmann és társai, mondom, ezeket igazi görög műveknek tartották, és aztán hamarosan kiderült, a Belvedere Apolló esetében még természettudományos alapon is, hogy ezek a művek római másolatok, egy hatalmas római másolatiparnak a részei, de ez önmagában nem volna elegendő. Köszemlére bocsátattak a világban a valódi görög antik művek, az úgynevezett Elgin márványok. Lord Elgin megvásárolta és elhozta a Parthenon nem kevés frízét. Ezek a művek egy rendkívüli változást hoztak a közízlésben Európában. Tudni kell, hogy a 18. században nem igen voltak hajlandók elfogadni a torzót, elfogadni a töredéket. Mindent restauráltak, egy hihetetlen restaurálási dű volt a 18. században. És ez kiterjedt még a 19. század elejére is, és Lord Elgin elhívatta Rómába a kor legnagyobb klasszicista szobrászát, Antonio Canovát, és fölkérte, hogy restaurálja ezeket a szobrokat. És akkor Canova egy világtörténelmi, az ízlés világtörténelmében mérhetetlen jelentőségű döntést hozott, amikor azt mondta, hogy ezeket a szobrokat nem szabad restaurálni, töredék voltukba kell meghagyni. Láttuk, az Apolló is töredék volt, de nem hagyták töredékben. Az Elgin márványok voltak, amit töredékben hagytak, és ebben a töredék voltában imádta és bámulta Byron és Shelley, és bizonyos vagyok benne, hogy Rilke Archaikus Apolló torzó című híres verse a 20. század elején, az is visszamegy valahogy ehhez a nagy canovai döntéshez, ehhez az ízlésnek ehhez a változásához. A kérdés az, hogy mi történt a Belvedere Apollónnal. Nem felejtettük el, mindenki ismeri. Mai napig ott van, mai napig egy becses műve a régiségnek, de az a fajta imádat, amit azt már nem tudjuk átélni, amit Winckelmann és még Schiller is átélt ezzel a szoborral szemben.
1: Miért esett ki az ízlés a filozófia tudományából?
0: Miért nem lehet az ízlés fogalmát filozófia tárgyává tenni a 19. század eleje óta? Ennek, mint mondtam, az oka az ízlés pluralizálódása. Az, hogy az ízlésnek nincs többé elmélete, csak kritikája. Hogy megjelenik a historizmus, a múltbeli ízléseknek az egyenrangúsága, amely azt jelenti, hogy míg azok a nagy viták, amelyek a 17.-18. században lezajlottak, az ízlés, a nagy ízlésvitákra gondolok, barokk és antikvitás között, németalföldi művészetek és az itáliai művészetek között, ezek a legkülönbözőbb nagy vitákban mindig a tétje a vitának az volt, hogy a másik a rossz ízlést képviseli. Most ez az, amit nem lehetett már a 19. században megcsinálni, amikor egy történelmi tudat egyre inkább tárta fel a különböző ízléseket, különböző történelmi ízléseket, és mint ahogy ezt minden 19. század második felében kiépülő nagyváros képe mutatja, Budapesté is, ezek egyenrangúak voltak. Funkcionális okokból választották a neogotikát, a neoreneszánszot, a neobarokkot, és így tovább. Megjelent az egyenrangúsága ezeknek a stílusoknak, és ezáltal ez az ízlésnek is az egyenrangúságát jelezte. Ez volna tehát az egyik ok. A másik ok, hogy megváltoztak a jelenkori művészetnek a feltételei is. Az intézményeknek, amelyek az ízlést szolgálták, és amelyek az ízlés letéteményesei voltak, például az akadémiáknak a tekintélyvesztesége, és egy csomó más, rengeteg más intézménynek a fellépése, a különböző galériáknak, művészeti szalonoknak, könyvkiadóknak, és így tovább, amelyek a legkülönbözőbb irányokban mozogtak, és ezeknek a mozgásoknak a jellegzetessége valami olyan volt, ami korábban nem volt jellegzetes, nevezetesen mozgalmi irányú volt. A különböző stílusok, a különböző ízlések mozgalmak formáját öltötték. Most én azt nem állítom, hogy ezek a mozgalmak néha hevesen nem csaptak össze. De abban a formában már nem csaphattak össze, hogy azt mondta volna az egyik a másikról, hogy te egyáltalán semmilyen ízlést, az ízlés hiányát, az ízlés nem létét képviseled. A normativitás persze ölthetett hisztérikus formákat, vagy ölthetett, mint a 20. században, szörnyű diktatórikus formákat, amikor kitiltottak ízléseket, és megtiltottak ízléseket. De ezek a hisztérikus formák is azt mutatták, hogy jelen van az ízlésnek egy széles palettája, jelen van az ízlés pluralizmusa, és ezt már nem lehet megszüntetni. És végül harmadszor a tömegkultúra megjelenése. A tömegkultúra és a magas kultúra, ennek a viszonyfogalomnak, ehhez a két egymáshoz viszonyuló fogalomnak a megjelenése is olyas valami, ami a többféle ízlést, a többféle kultúrát, a sokasságát az ízléseknek termeli újra és egyre inkább és egyre tovább. Miközben ízlés filozófiák nincsenek, a 20. században, a 20. század második felében megjelente az ízlés szociológiája. És ennek egy nagy alkotója Bourdieu, aki úgy vélte, hogy az ízlésítélet és az ízlésstílus az egy osztályszerű, vagy társadalmi rétegszerű szocializáció és tanulásforma. És azt mondja, hogy az egyik ízlés és a másik ízlés közötti hatalmas különbségek egy habitusban, egy második természetben jelennek meg, és ezek tulajdonképpen termelik és szülik az egyenlőtlenséget ember és ember között. Mindannyiunkban rendkívüli módon keverednek a különböző ízlések. Nagyon plurális a mi ízlésünk is, és egyre bizonytalanabbak vagyunk, ugye a 60-as évektől híres jelszó az anything goes, a minden mehetnek, ami ugye az ízlés tökéletes relativizálódását és felbomlását jelenteni. A kritika, amely valaha ízlés bíró volt, megszűnt az ízlés alapján ítélni, hanem valami más talált ki helyett, a minőségérzéket. A minőségérzék egész más, mint az ízlés. Az ízlés egy világ, az én ízlésem az egy világ, amely az enyém. Ha minőség alapján ítélek, akkor ott már másról van szó. Ott különböző lehetséges világok vannak, és én csak egy vonatkozását, az esztétikai minőségét, értékét vonom ki. Az ízlésben még mindig, még ma is ott vannak erkölcsi vonatkozású dolgok, de azt kell mondani, hogy a minőségérzékben is van egy erkölcsi jelen, nevezetesen a toleranciának a gondolata, hogy mások ízlését toleráljam, elfogadjam. És ez azért megtörténik abban az értelemben, hogy hihetetlenül sokféle ízlés keveredik egy emberbe, és erre egy tulajdonképpen tréfás példát szeretnék mondani, és ezzel szeretném befejezni az előadásomat. A 30-as éveknek egy híres, nagy amerikai könnyű zeneszerzője Cole Porter, és az ő egyik leghíresebb száma volt a Te vagy a csúcs, you are the top. És abban egy végtelen hosszú felsorolás van arról, hogy a szeretett nő, az imádott nő, aki a csúcs, miközben én a legalja vagyok mindennek, az mi minden. És ebben a mi mindenben csak egy kis részletet, két vagy három szakaszt tudunk megmutatni, ebben végtelen módon keveredik magas kultúra, középkultúra, alacsony kultúra, a kultúrák sokfélesége, az ízlés sokfélesége, az ízlés pluralizmusa, amely soha többé nem engedi meg, hogy normatív, egyetlen jó ízlésünk legyen, de továbbra is megengedi, hogy ízlésünk legyen. Köszönöm szépen!

Radnóti Sándor április 22-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Varró Szabolcs szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című heti

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról, és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a szlovák SATU az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a szlovákiai egyetemi diák

0: A dupla Teliton állat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8 százalékkal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balatonátúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres balatonátúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvány

0: államtitkár küldött Hatházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hatházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1 millió 800 ezer szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze három esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a Balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a magyar tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élőhalakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni hallgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Menchely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Zánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Menchely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchenyi Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladást csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze három esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
2: Időjárás. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: És most!
4: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

Szép napot kívánok mindenkinek, ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejesugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is

0: elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A bringakörút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közmű szolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen 1,06 századmillió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: palóznak, és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csaknem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tóvízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
2: Időjárás. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor-zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénz készlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni körelnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, Noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üde szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Unió statisztikai hivatali jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csaknem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strand üzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntető intézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
2: Időjárás. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felőképződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben lesz? Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

ilyen nappal a legjobbakkal a Balatonrádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy vontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket.

0: A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és két balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart szellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promot Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartman házat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.
2: Én úgy tudom,

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos májkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Unió statisztikai hivatali jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csaknem 10 milliárd forintot adott határon túli focikluboknak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze három esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos májkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntető intézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
2: Időjárás. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: Tájoló, hogy képben legyél.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogy

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló,
2: a hírmagazin.
1: Hogy képben legyél?
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egészéves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
1: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. 1 év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy 1 év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményt osztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
4: Időjárás.
5: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
4: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szálloda komplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatban.

kormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, utánkövették a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK régészeti intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadék összeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményt osztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
0: Időjárás.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatoni hal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a balatoni bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Alay és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
0: Időjárás.
1: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megahertzes frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal, ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem, ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Bern, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket strukturálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Bern szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért, halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem, is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadék összeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményt osztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
1: Időjárás.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbak.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból veszel. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyaráztak, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellentmondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
1: Időjárás.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Kolumbia

Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodásmódúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tud hatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni. I want you to...

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle meleg árkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

napsütötte szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosodottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Nem termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
1: Időjárás.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyéni érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevélyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. A Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörög független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó-felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Ebben érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
1: Időjárás.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: life.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100% zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100% Számolod?

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan.

mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség, ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk bennetek.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
1: Balaton. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton rádiót.
0: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit 10 éves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekre megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balatonakaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk.
2: Időjárás.
3: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A te életedben a barátságok hogyan vannak jelen? Tehát mondjuk életre szóló egy-két barát, vagy pedig életszakaszokra vannak barátságok?
2: Jellemzőbb rám az utóbbi.
3: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
1: Hogy évtizedekre,
2: igen.
1: munkaszakaszokra, életszakaszokra.
2: Igen, és akkor kitart 10 évig, 15

0: És aztán más felé megy az élet, és szeretitek tovább egymást, csak más
1: felé. De van olyan is, aki, mit tudom én, 30 éves barát, olyan is van, aki 40 éves barát, gimnazista barátok, így jó pár. Tehát ilyenek vannak, és szoros kapcsolatot ápolunk, tehát beszélünk és nyaralunk együtt, meg nem tudom.
0: Hát az
1: de olyan is, tehát hozzám volt barát felvétel 30 fölött is. Tehát nem az volt, mint sokan, hogy tudod, ott csak a gyerekkori barátok, és onnantól kezdve csak haverság lehet, hogy nem tudom én, tehát volt.
0: Tehát te nyitott vagy.
1: Tulajdonképpen igen, nagyon nehéz az utolsó ajtón belépni, de nagyon barát, tehát én egy barátkozós nyitott embernek gondolom magam, beleteszem az energiát a barátaimmal való kapcsolataimba, tehát én vacsorát főzök, én sokszor telefonálok, sokszor jelentkezem, közös programot próbálok szervezni, tehát hogy én rajta vagyok azon, hogy ne csak ő hívjon, hanem én általában, és ebből én nem csinálok problémát, hogy én többet telefonálok, mint ő telefonál nekem, vagy ő többet jelentkezem, mint ahogy fordítva megtörténik.
0: Van olyan dolog, ami barátságba beleszólhat, vagy két barát közé állhat?
1: Egy nagyon hosszú kapcsolatom ért véget, ami ilyen nagyon 20 éves barátság volt. Hát az árulás. Az szerintem, tehát hibázni lehet. Tehát az más. És közben bocsánatot kér, és azt mondja, hogy ne haragudj, hülye voltam, azért nem úgy kellett volna mást. Ezt és ezt csináltam, és nem tudom én így. De szerintem az ember a barátjára soha semmilyen körülmények között nem tesz olyan megjegyzést, ami
0: rossz.
1: Ami rossz. Minden körülmények között védi, és minden körülmények között bástyaként ott áll mellette. Az meg aztán elő nem fordulhat, hogy mondjuk szándékosan, vagy nem szándékosan árt neki és árva szúrja. Szerintem az ott a kezden nem beszélhetünk barátságról. Csak azért jutott eszembe, mert ez az egyetlen olyan barátságom, ami megszakadt. Olyan van, ami elkopik, kicsit eltávolodik az ember, aztán amikor találkozik az illetővel, akkor újra kicsit közelebb kerül a másikhoz, ilyen van, de akivel én konkrétan megszakítottam kapcsolatot, mert úgy éreztem, hogy nem visz előre, tehát nem olyan volt az egész, mint akkor az ember a szerelmétől válik. Tehát, hogy szép volt, jó volt, de ne bántsuk egymást.
0: Hát igen, és akkor a te életedben összességében a barátság, akkor van néhány nagyon közeli barát, mondtad, igen, hogy van több ajtó.
1: Igen.
0: És egyre közelebb lehet menni, hogy hány ajtó lehet egyébként?
1: Tehát mondjuk azt mondom, hogy az első ajtó az, hogy van egy kémia az két ember között, rögtön szimpatikus a másik, és akkor lehet csacsogni, egy munka összehoz két embert, és akkor közel kerülnek egy rövid időre, és aztán az nem lesz napi kapcsolat, de mondjuk bármikor újra találkoznak, akkor van az, amikor annyira közel kerülnek, hogy arra igény van mind a két félben, hogy ez mondjuk napi szintű legyen ez a történet, hogy beszéljenek, hogy mi újság, ezért nem tudom. És akkor van az az ajtó, amin tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevesek tudtak úgy belépni, amikor olyan, mintha a testvérem lenne. Tudom, hogy mindig számíthatok rá, tehát bármikor fölhívhatom, akár az éjszaka kellős közepén.
0: És ott nem kell félni a csalódástól? A mai fejed nem fél?
1: Olyan érdekes, mert a párkapcsolati árulásoktól egy idő után rettenetesen bezártam. Tehát, hogy ott nagyon komoly blokk lett bennem, hogy én már nem szeretem. Tehát ez köszönöm
0: az
1: szépen.
0: Az árulás miatt?
1: Igen, köszönöm, ez megvolt, és ezt nem. Tehát, hogy engem többet ne bántson senki. Barátoknál egyen nyitottabb vagyok. Nem tudom miért. Egyen nyitottabb vagyok. Talán mert olyan sokat kaptam a barátaimtól az életem során.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
2: Én a legjobb barátaimat úgy szoktam főhívni, de na, mi van?
3: És ők mondják.
2: És mondják, mi lenne? Hát már ezt kérdezem.
3: Tehát, hogy... És ugyanúgy te is mondod.
2: És akkor mit tudom én? Azon veszem észre magam, hogy a legjobb barátaimmal, tudom én, ha én főzök, ő is főz, és csak kirakjuk a FaceTime-ot, és akkor... És eltelik mondjuk 5 perc, úgyhogy nem is szólal meg a másik.
3: Egyébként ez az igazi barátság, igen, amikor lehet csendben és benne is lenni.
2: Megkavarom egy kicsit a izé, nem tudom én. Tehát nincs egy kényszer, hogy ja, most erre válaszolni kell, vagy nem tudom én.
3: Egyszer most, ahogy ezt mondtad, még évekkel ezelőtt D. Nagy Lajos énekes mondta ebben a műsorban, hogy az igazi barátságot talán onnan lehet megismerni, ha nem zavaró a csend.
2: Igen.
3: És tényleg.
2: Ez tényleg így van. Mert akkor van egy komfortérzet, tehát nincs meg benned az a kényszer, hogy úristen, most nekem valamit mondanom kell, mert ha nem mondok, akkor leteszi a telefont, vagy akkor most megkérdőjelezi, hogy akkor most mit akarsz, mi a francnak hívtál föl. Mm-hmm. Nyilván a csendben az van benne, hogy itt van valaki, akit én nagyon szeretek, és egyszerűen élvezem a társaságát egy közös együttlétben, ami most nem tud realizálódni fizikálisan, de te ott vagy a vonal egyik végén, én a másik végén is, és itt mégis valahogy együtt vagyunk.
1: Gidófalvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
4: Van barát nagy B-vel, ahogy mondtad, az igaz barát, és vannak egyszerű barátok, haverok, cimborák, akikből a Bőse Nagymaros erővet, ugye mondtam már neked, azt már fel lehetne építeni, vagy felépült, ott a helyük. Tehát vannak olyanok, akik hozzád simulnak is elvekben, jaj, barátom. Például ezt, amikor megszólítanak, hogy barátom, nem tudom úgy venni, hogy hú, hát ez őszintes, izé. Oda jön hozzá, szevasz Gidó. Van, akit olyan, hogy is mondjam, kettő közé tennék, akibe nagyon jó kapcsolat volt valamikor, de valahogy megszakadt, és akkor azt tudtam mondani, hogy hát tulajdonképpen miért mondtuk azt, hogy barát? Tudod? Mert a barát szó azért az jelent valamit.
3: Nem szakad meg például?
4: Nem.
3: De szünetelni tud? Nem, hogy különböző dolgokat csinálnak az emberek és...
4: De jól mondod, mert aki barát, az igaz barát, az nem attól igaz barát, hogy minden héten fú, ott vagyok vele, megjövök. Nagyon sok ismerősen voltam úgy, hogy nap mint nap kávéztunk, összejöttünk, beszélgetünk, fú, barátom ez meg az. De tudtam, hogy nem az a barát. És a barátságra most visszatérve, ugye, amit mondtam neked, hogy a mi zenekarunk, a Kárlágó, az egy példaértékű dolog. Nézd meg, 79 óta, most már 43. éve. Én ezt tudom mondani, minden egyes fiatal zenekar, akik ifjú titánok, mindenhol vannak, nagyon nehéz megtalálni azokat a zenész kollégákat, amiből aztán kialakul majd egy barátság. Mert először csak hogy beszél? Ugye, nem értem, mondtam ezt a szót, hogy kollégám. Ugye ezzel kezdett. Nagyon fontos, hogy az együttlétben ugyanarra tudjatok gondolkodni. Hát a Kártag úgy jött össze, Tomi az egy ilyen Forma 1-es zenekarban Dávidó volt, a Miki egy ilyen nagyon jó kis zenekarban volt, SOS, meg Napsugár, tehát ő jó volt. A Feri ugye egy olyan rossz itt a Kán, mondom, olyan messze volt, érted, mint Makó Jeruzsálemtől. A Zoli, akkor még a Piramisban volt technikus, Kizoli, de együtt jártunk a Jazzkonziba, Kizoliba, onnan volt a kapcsán. És vagyok én egy ősbeátics, és aki aztán itt ötfajta ember, ötfajta habitusú ad, és képzeld el, már a második próbán érted, egymásra találtunk. És ez mai napig is így van. Figyelünk egymásra, hangszínésbe. Na ez nem csak a hogy is mondjuk, kollegalitás, hanem barátság.
3: Akkor lényegében lehet, hogy a te életedben a barátság ők?
4: Igen, igen. Vannak mellette szó szerint nagy bével barátok.
3: Gyermekkori barátok?
4: Azok is
3: olyan
4: vannak.
3: Is?
4: Azok is vannak. Gyermekkori is van, természetesen, mert hát ez vele jár, nyilvánvaló, hogy a szakmában.
3: És olyan előfordult az életben, hogy véget ért egy barátság a te életedben? Volt ilyen?
4: Hát, igazság szerint nem részemről.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van olyan, ami mondjuk barátságok közé állhat?
2: Van.
1: Mi?
2: Van, van. Egy nő.
3: Gidó Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: De ez most szó szerint
1: hát volt. Hát oké, és volt már ilyen?
2: Volt egy kollégám, akivel azért kellett szakítsak a kollégámmal, mert X barátnő, érted, annyira hergelte, hogy hát a Gidóval ez meg az, és vége volt, tudod?
1: De a nő hol volt végül? Tehát voltatok ketten barátok, jött egy nő.
2: Igen.
1: Elmeséled, hogy ez konkrétan hogy történt?
2: Ez nem.
1: Nem?
2: Nem, ez egy tabu dolog. Ez nagyon régen volt. Ez nagyon régen volt, és engem annyira megrázott ez a dolog, sőt, még a feleségemet is, hogy és tudom, mi a poén, napokban beszéltem az emberrel. És azt mondta nekem, hogy az élete legszebb része volt, amikor mi együtt tudtunk zenélni. Tudod, tehát azért ezek nagyon jól esnek, ezek a visszajelzések. És akkor mindig azt mondtam, egy nő természetesen, főleg, hogyha egy már feleség is. Tehát nyilvánvaló, hogy együtt kell azzal dönteni, élni. Nekem, hála Istennek, a mai napig is soha nem szólt bele a feleségem, hogy ki kell és hogyan zenéljek. A legrosszabbik verzió, ami sajnos napjainkban elég sok helyen előfordul, az én társaságomban, az én kapcsolataimban, mármint nem olyan kapcsolatról beszélek, inkább társaságról, olyan nem nagyon fordult elő, de láttam már ilyet, hogy két zenész között beérkezett egy hölgy, akkor mi nem volt eldöntve, és ide is, meg oda is, tudod, és innentől kezdve már a két barát között, mert egy nagyon komoly szakadék jött össze. Ugye vannak ilyen történetek. Tudni kell az embernek a helyét, hogy hol van.
1: De azt hogy lehet tudni? Mert sokszor...
2: Ez egy olyan egyszerű dolog, ha egy barátom odajön, most megyünk, de szó szerint barátról beszélünk. De nem is kell, hogy barát legyen, akárki. Odahoz egy hölgyet, és bemutatja, kislány, hölgy, teljesen mindegy, ha még nem is felesége. A felesége, akkor az már dráma. Az már gusztustalan. De odahozza, és innentől kezdve megy a heszmen, tudod? Szóval ez az érted kacsingatás, akkor ez már nagyon komoly probléma, és én elmondom ezt tulajdonképpen a ismerősemnek, ne figyelj be oda a kislányra, mert itt az ilyen van. Ebből már is jön egy konfliktus, mert a hölgy, vagy a csaj, vagy a mindegy, az már ugye másképp fog védekezni. Ő letagadja azt, hogy esetleg volt egy ilyen kis heszmanandás, mert fiatal koromban ugye figyelj, mindenki átesett bizonyos
1: dolgot. Akkor erre nincs is megoldás, mert ha a két barát elkezdi megbeszélni, akkor esetleg a lány azt mondja, hogy ő nem kacsingatott. Miért mondanak rá ilyet? Ezt mondod?
2: Ezzel kezdtem, hogy a lány ezt le tudja tagadni. Igen. Ebből viszont már köztünk akadhat egy ízé, hogy én miért mondok ilyet.
1: Miért mondasz ilyet?
2: Érted?
1: Na, de akkor mit csinál az ember egy ilyen helyzetben?
2: Semmit. Megmondtam neki annyit, nagyon egyszerűen, figyelj, majd megtapasztalom, tehát viszontlátás. Onnantól kezdve néha jött az a hölgy is bulira, természetesen jött, tudod, de én ezt tulajdonképpen tudtam kezelni.
1: Érzelmi távolságtartás?
2: Persze, ez egy nagyon fontos dolog. Figyelj, hogyha nem adsz rá lehetőséget, alkalmat, hogy túl közel engedd magadhoz, akkor nincs baj. De mindig tudni kell, hogy hol a határ.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Néhány termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid, új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk.
1: Időjárás.
2: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Gidófalvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: Sokan nem hiszik el, hogy egy férfi és nő között lehet baráti kapcsolat.
3: Házastársak között is lehet.
2: Pedig van ilyen. Én átéltem egy ilyet, megmondom őszintén, amikor baráti kapcsolat van egy hölgyel, de szó szerint nagyon közelivel, és egyszerűen hogy is mondjam, annyira tudtuk, hogy hol van a határ, tudod? És erre büszke vagyok. Én megmondom őszintén, tudni kell őket parancsolni, érted? Az embernek a belső, hogy is mondjam,
3: vágyainak, ösztöneinek.
2: Szépen mondtad a vágyai, így van. És szóval, hogyha te ezt tudod de szó szerint kezelni, akkor tudom azt mondani, hogy ember vagy.
3: Van valami, ami barátság közé állhat?
4: A szerelem az valamennyire igen.
1: Dániel Figergely, színész, énekes.
3: El tudsz képzelni olyat, hogy ez megtörténik, hogy két barát, és akkor jön egy nő.
4: Nekem volt egy ilyen helyzetem, egy ilyen szituációm, és rosszul keveredtem bele, és...
3: Bele is, meg ki is?
4: Meg ki is. Igen. De szerencsére most úgymond a barátommal meg lett beszélve, vagy...
3: Hát akkor jól keveredtetek ki belőle?
4: Hát igen, de az egy nagyon nehéz év volt.
3: Egy év. Mit tesznek a nők velünk, látod? De hát tulajdonképpen mit tesszük magunkkal, hogyha belemegyünk? Mit te tetted magaddal, nem is a nők tették? Mert mi megyünk bele, hogyha hagyjuk belemenni magunkat?
4: Hát de mindenféleképpen szeretnél egy élettársat, akivel együtt lehetsz.
3: Lehet, hogy arra vágysz igazán, hogy a legjobb barátod a feleséged lehessen.
4: És van is ilyen?
3: Van.
4: Tehát, hogy azért nehéz arról beszélni, hogyha két barátba bejön egy lányzó, mert most, de azt nagyon sajnálom, tehát ott az a barátság az nagyon jó volt, és jó is, csak ez megtörtént.
3: Megtörte, azt mondod?
4: Megtörte akkor mindenféleképpen, de én biztos hibás voltam, és ezt aláírom.
3: Ne feszeges sem.
4: Azt hiszem ne. De ebből is lehet majd születik egy dal, sőt, mert született is igazából. Azt elmondom, hogy nem a Csönd című dal. A Csönd az most nagyúra hibából tanulni neked, így kezdődik.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. I want you to...

0: Tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tasnádi Bence, színész, énekes.
2: Azt mondják, hogy van az ember életében egy ilyen barátfelvevős időszak, ilyen mondjuk az általános iskola, gimnázium, különböző sport edzések, meg egyetem, és hogy egy idő után már az embernek nem nagyon lesznek új barátai, már csak a régiekkel kell ápolja a...
3: Ezt mondják? Hát
2: én
3: nem a nyugdíjas klubban szokták ezt mondani, amikor már nem tudom, csak kérdezni. Kik mondják ezt, hogy utána már nem lehet újabb barátságokat kötni?
2: Biztos lehet, csak már annak nem behozhatatlan a bújtja a történet.
3: Az igaz. Akkor tényleg.
2: Igen, hogy már ha 70 évesen kötsz egy barátságot, az lehet, hogy már csak 5 évig
3: 30 évre igen. Szól még, és úgy elmélyül, mintha az egész gyermekkorunkat is együtt töltöttük volna, mert ő is ugyanazon a környéken nőtt fel. Mi az
2: simán
3: a 70 év?
2: Simán lehet. Van olyan barátom, akit gyerekkoromtól kezdve ismerek, sőt, az ő apukája vitte az én anyukámat is a szülőszobára. Két nap különbséggel születtünk ezzel a fiúval. Ő egy informatikus egyébként, és ő Pesten nevelkedett, én Szentendrén. Még a gyerekként családilag összejárogattunk, mert a szüleink barátok voltak. És aztán a gimis éveinket külön töltöttük, viszont felnőttként meg újra találkoztunk, és a mai napig, ha ráérek, akkor mindig hívom, hogy mit csinál, merre van. Van egy olyan barátom, aki az együttesünkben gitározik, ő vele 15-16 éves koromban lettem jóban, vagy talán 16-17, hát mindenképpen gimi dereka.
3: Most vagy egyébként kimondod az életkorodat?
2: Nem merem.
3: Nem, hát ezt nem csodálom.
2: 33 éves vagyok.
3: Én azt a fajta barátságot keresem, akivel mindent meg tudsz beszélni, akivel ilyen nagyon mély, nagyon szoros, hogy abból neked van, egy van, több is van, vagy pedig életszakaszokra van egy-egy barátság? Vagy nálad hogy van?
2: Van. Kettő vagy három ilyen barátom van, csak más területeken az életem, más területein. Tehát például, ha szakmailag kell valamit megdumálni, akkor a Patkós Marcival szoktam, hogy egy húron pendülünk, meg mindent értek, amit mond, meg ő is mindent ért, amit mondok, az ilyen félszavakból is. A másik ilyen barátom, akit említettem, ez a gyerekkori, neki is csomó mindent elmondok, meg aki még támaszom tud lenni, és nagyon lényeges dolgokat, kulcsfontosságú dolgokat tud mondani, és aki mindig igazából így tanít is valamit, az a Várvölgyi Szabolcsam, aki gitározik a zenekarunkban. Vele meg a gimi alatt lettem jóba. Konkurens zenekarban játszott, de egyszer egy Hiperkarma koncert miatt ráírtam, és akkor bejöttünk Pestre, és együtt éjszaka isztunk haza, és akkor életre szóló barátság kötődött.
3: Így köttetnek, látod?
2: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Extrém szigor jöhet az új kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a KRESZ átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva.
0: Időjárás.
1: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod-e azt, amit csinálsz?
2: Hát ez egy fajsúlyos kérdés.
3: Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész.
2: Attól függ, hogy szakmai vagy üzleti döntést kell hoznom.
1: Egyik és a másik.
2: Tulajdonképpen, ha kételkednék a döntésem igazában, akkor baj lenne. Tehát tapasztalati módon, tudásszerű módon, szakmai módon ezekre próbálok megfelelni.
1: És amikor döntesz, nem kételkedsz?
2: Nem.
1: Kicsit sem?
2: Nem, hiszen azért hozom meg azt a döntést.
1: Uh-huh. Akkor tulajdonképpen a döntésig van a kételkedés, vagy a döntésig lehet a kételkedés, ugye? És aztán, amikor döntöttél, megszűnt a kételj. Így?
2: Kontroll van, utána vizsgálódik az ember, adott esetben, hogyha ez olyan fajsúlyú, akkor lehet természetesen finomítani, de én határozott ember vagyok, és én határozottan szoktam véleményt formálni és állást foglalni.
1: És amit egyszer már kijelentettél, az úgy van.
2: Azt úgy illik tartani, így igaz.
1: És hogyha már közben az egész világ szétesik, és minden arra mutat, hogy de hát az mégsem úgy van, akkor...
2: Akkor az ember beismeri, hogy tévedett, de nem magában csalódott, és nem ő rosszul ítélte meg a helyzetet, hanem talán nálunk erősebb hatalmak megakadályozták ebbe. Nem az én kudarcom, nem fogom fel kudarcni.
1: De milyen jó hozzáállás. Tetszik. A kételkedők hogyan hatnak rád, amikor valamit véghez akarsz vinni, és jönnek a kételkedők?
2: Szintén ha szakmai útból közelítem meg, mert ugye a színházi produkcióink során a saját magánszínházunkban, ahol társulatot vezetünk, fiataloknak, tapasztaltaknak tanácsot adunk, útmutatást adunk, akkor őket meg kell győzni. Határozottan, érvekkel, útmutatással, magyarázattal, türelemmel, a gyermekeket, azokat még hosszabban, még kiméletesebben igyekszem őket a meggyőzés felé elvinni.
1: Tehát tulajdonképpen, ha bárki kételkedne abban a rendszerben, amerre együtt mentek mondjuk, vagy valamit te véghez akarsz velük vinni, kételkednek, akkor meggyőzöd őket.
2: Támogatom. Aha. Támogatom. Lehet, hogy 2-3 utat neki mutatok, és biztatom arra, hogy helyes utat választottunk együtt közösen, és aha, az, amit mi ajánlottunk neki, az egy helyes út.
1: És hogyha jönnek mondjuk azzal kapcsolatban, amit te csinálsz, úgynevezett vészmadarak, akik abban kételkednek, amit te csinálsz, hogy az úgy nem lesz jó, mondják, hogy hát az úgy biztos nem fog működni, azt ne, bárhogy csak úgy ne haragudj, az úgy nem, az nem fog menni.

0: mondják.
1: Ilyennel már nagyon sokszor találkoztam. Mi a Merjünk Nagyok Lenni csapatba tartozunk.
0: A kudarcot szoktad számításba venni?
1: Hogyne, természetesen. A Winston Churchillnek van egy nagyszerű mondása, hogy a kudarc az nem fáj. A kudarc nem bánt, hogy megpróbáltad, legalább az a lényeg. Természetes, hogy vannak kudarcok. Akkor az ember azokból tanul és tovább lép. Sejtem, tudom, felmérem, hogy mi az az út, amin járni kell, és nem nézek hátra.
0: És ez mindig is így volt a te életedben?
1: Igen, igen, amikor fiatal pályakezdő voltam, amikor szüleimnek azt mondtam, hogy már pedig én színész szeretnék lenni, már pedig én tanulni szeretnék, kérek egy lakáskulcsot, majd éjszaka megérkezem, ahogy a kulcsot betettem a zárba, aludjatok el, mert megjöttem, és nincs baj, én mindig jártam az utamat határozottan.
0: Nem változtál ilyen szempontból?
1: Sőt, szárazabb lettem. Környezetem azt mondja, hogy keményebb. Tehát ha valamiről úgy gondolom, hogy az fekete, akkor nem a lilánál és a rózsaszínnél és a szürkénél kezdem, hanem én azt mondom, hogy én úgy látom, és én úgy döntöttem, hogy ez fekete.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod, amit csinálsz?
2: Igen, szoktam kételkedni.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Bővebben.
1: Hú, de nagyon komolyan mondod, hogy igen, mindig?
2: Mindig.
1: Mindig?
2: Mindig, és ez nehezíti az én életemet,
1: hát,
2: mert az ember azokat a döntéseket, vagy azokat a kérdéseket, amikben kételkedhet, azért azt jól megfontolja, és jól meggondolja, meg is valósítja, csak aztán jön egy éjszaka, vagy egy álom, vagy egy beszélgetés, amikor azt mondom, hogy és jól döntöttem, tényleg így kellett volna?
1: Lehet, hogy mégsem.
2: Lehet, az, hogy mégsem, az talán nem, de az, hogy biztos, hogy így van jól, biztos, hogy így kellett csinálnom, biztos, hogy ezt kellett mondanom, biztos, hogy ilyen módon kellett reagálnom, és akkor tulajdonképpen mindig meg tudom magyarázni, meg tudom győzni magam, hogy jó volt. Hogy jó volt, igen.
1: Na, de tényleg, és egyébként, hogyha jönnek a kételkedő emberek, akik mondják, hogy hát ez így nem lesz jó. Ajjaj.
2: Mi az életünkben az én férjemmel, Szolnoki Tiborral nem a lángoló fiatal korunkban találkoztunk a pályakezdés elején, hanem mind a ketten másfele dolgoztunk, és másfele orientálódtunk, és akkor, amikor mi összetalálkoztunk, akkor volt egy olyan ellenállás a szakmában ez iránt, a kapcsolat iránt, ami egészen elképesztő volt. Én és Tibor nagyon biztosak voltunk a dolgunkban, és körülöttünk mindenki, aki élt és mozgott, az azt mondta, hogy na, majd megnézem, ja, majd így lesz, majd úgy lesz. És mi ketten voltunk a világgal szemben, akik azt mondtuk, hogy ilyen találkozás nincs több, csak ez az egy, és ebben mi úgy hiszünk, ahogy senki más nem tud.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kudarcokat számításba szoktad venni? Amikor nekivágsz valaminek? Számolsz azzal, hogy nem sikerül?
2: Hogy kudarcos lehet-e a dolog?
1: Hát igen, hogy az nem sikerül.
2: Persze.
1: Számolsz vele, felkészülsz arra és a legrosszabbra is? De hiszed a jót közben a legjobbat?
2: Igen.
1: Így?
2: Igen, feltétlenül.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Feltétlenül hiszem azt, hogy az úgy lesz jó. És amellett természetesen az ember számít arra, hogy hát ha beülök az autóba, akkor is arra számítok, hogy téli gumi van, be vagyok kötve, felteszem a szemüveget, összes visszapillantó tükör működik, a fékem működik, minden, de elképzelhető, hogy jön szembe egy őrült.
1: Van olyan pont egyébként neked, el tudod képzelni, amikor feladod? Nem küzdesz tovább? Vagy te soha nem adod fel?
2: Én nem nagyon szoktam feladni. Lehet, hogy elkedvetlenedek.
1: Vagy megadod magad?
2: Nem, a megadás az soha nem volt a sajátom.
1: Hát, hogy megadom magam annak, hogy ha valami akar történni rajtam keresztül, én hiába akarok valami mást csinálni, nem egyszerűen sehogy nem akar létrejönni, és akkor egyszer csak megadom magam.
2: Az, hogy rögtön abban a pillanatban nem sikerül, vagy nem adatik meg, vagy nem jön létre. Sose értettem anyámat, amikor azt mondta, hogy ne add fel, hogy sose add fel. Édesapám mindig azt mondta, a Zsadon família az egy nagy református família, és ugye hiába volt, hogy fejezem ki szépen, templom csend abban a gyerekkori időszakban, mi nagyon sokat beszélgettünk hitről, elhivatottságról, Bibliáról, édesanyám fotelbe ülve olvasta a Bibliát, és beszélgettünk róla, és az édesapám ennek megfelelően foglalkozott velem, én egyke vagyok sajnos, volt az édesanyámnak egy halva születése, és jó lett volna testvérnek lenni mellettem.
1: Előtted?
2: Előttem, igen. És az édesapám az egyfolytában mindig azt úgy bíztatott, mert hát az embernek gyerekkorában is vannak megtorpanásai, hogy ne félj, hogy sose félj. Menj oda, mondd el, hogy a félelem az nem szabad, hogy az embert befolyásolja. És az, hogy nem sikerül egyszerre, meg nem sikerül másodszorra, akkor az anyám mondta, hogy akkor ahol az ajtó becsukódik, ott kinyílik egy ablak, de meg kell keresni az ablakot. Tehát nem nyílik ki az ablak csak úgy magától, oda tudni kell, hogy akkor hány kilométert megyek még addig az ablakig, hogy az ott kinyíljon. Én egy nagyon küzdős vagyok. Tehát nem adom meg magam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz?
2: Szeretnék már erről múlt időben beszélni, amikor fiatalabb voltam, akkor mindenképpen.
3: Udvarias Anna, színművész.
2: Most erről a megfogalmazásról az önbizalom hiány jut eszembe, hiszen szerintem az kételkedik, nem? Magában.
1: Aki
2: önbizalom hiányos. Fiatalon szerintem sokkal több mindenbe kételkedtem, mint a mostani koromban.
1: Érdekes, mert lehetne azt is hinni, hogy a fiatal nem gondol bele semmibe, csak megy, hisz magába, kigondolt valamit, megy, akár fejjel a falnak, nem kételkedik semmiben, eldöntöttem, csinálom, de neked pont fordítva volt, hogy akkor te fiatalon mindig kételkedtél. És most pedig már nem annyira.
2: Most, hogy mondod, az utamat, amit kitaláltam, azt végigjártam fiatalon, tehát én gyermekkoromtól elkezdve színész akartam lenni, és nagyon kitartottam, mert nem mintha nagyon akadályoztak volna a szüleim, szó sincs erről, de kitartottam emellett mindig. Inkább az, hogy amit csinálok, jó-e? A produktum?
1: Hát
2: megfelelő-e? Elég-e? Én ezt értem most ezeken a kételkedésen, ez jutott eszembe erről, és ebben a mostani koromban azért ebből kevesebb van. Szóval egy egészséges mértéket tartva az embernek szerintem kételkedni kell magába, vagy amit csinál, hogy jó-e éppen az az adott produkció, vagy cselekedet, vagy gyermeknevelésben.
1: Na hát
2: például ott milyen témára akadtam most így.
1: Hát ugye, ott meg
2: aztán. Én mindig azt szoktam mondani, most már nekem 20 és 24 évesek a gyerekeim, hogy amikor így döntések elé kerültünk a férjemmel, hogy ezt így álltuk, és meglátjuk 10-15 év múlva. Tehát most ezt ki tudja, hogy most ezt jól csináljuk-e, vagy jól döntünk. Meglátjuk.
1: Na és hogyan hatnak rád a kételkedők, hogyha valamit véghez akarsz vinni, és akkor jönnek a vészmadarak, és azt mondják, hogy hát nem lehet ilyet megcsinálni.
2: Én megőrülök.
1: De hátráltat, hát vagy pedig pont, hogy fel
2: nem hátráltat, de nem hagyom magam hátráltatni. A vészmadár a kételked, magában kételkedik, és nekem ne ronts el. Nagyon udvariasan elkerülöm, vagy megpróbálok esetleg beszélni vele, attól függ, hogy milyen, mert baráti társaságban is van ilyen egyébként. Abszolút. Akit ettől függetlenül szeretek, csak megpróbálok beszélni vele, hogy ne gondoljunk mindig arra, hogy nem sikerül.
1: De akkor ő mondja, hogy hát ez hogy lehet? Hát ez biztos, hogy nem fog. Nem gondoltál bele, hogy ez nem fog sikerülni? Hát ilyet nem lehet megcsinálni. Hát egyszerűen te is már bele kell gondolnod, hogy anyukaként is nem lehet ilyet csinálni, és csak mondja, akkor ez téged gyengít, vagy pedig még inkább erősít, hogy dehogy nem lehet ilyet
2: semmiképpen
1: csinálni.
2: Semmiképpen nem gyengít.
1: Még inkább megmutatod,
2: hogy erősít, lehet, nem tudom. Abszett. Azt hiszem, őt próbálom inkább segíteni, vagy helyre tenni, ez az első gondolatom, hogy nyugi, nem, így nem mehetünk előre.
1: Hiszed a legjobbat, és felkészülsz mai fejeddel a legrosszabbra is?
2: Nem, szerintem arra nem szabad.
1: Nem?
2: Feltérképezni már előre, hogy...
1: Nem tudom.
2: Hát nem, abban nem hiszek. Előre nem szabad eldönteni, hogy...
1: Hát nem is, csak felkészül.
2: Akkor már megfordul. Hát nem szabad, hogy az megforduljon a fejedbe, hogy ebből...
1: Nem?
2: Hát ebből óriási bukta is lehet.
1: Egyáltalán? Számításba se venni? Nem is gondolni rá?
2: Én azt hiszem, igen.
1: Igen?
2: Igen.
1: Kizárni.
2: És talán, de szerintem ez egy pozitív gondolkodás, nem?
1: Hát egyrészt mindenképpen pozitív, másrészt pedig lehet, hogy kockázatos, nem? Mert egyébként hiszem a legjobbat. Az oké, nem? Hogy megyek, hiszem a legjobbat. De közben, ha felkészülök egyébként a legrosszabbra is, én azt hiszem, hogy ezt szoktam egyébként, hogy közben számításba veszem a legrosszabbat, és arra is gyorsan van egy elképzelésem, hogyha a legrosszabb történik, akkor arra megyünk, de egyébként pedig hiszem a legjobbat, és sokszor a legjobb történik, és akkor megyünk a jó úton. Na de te
2: nem,
1: pedig azt
2: nem tudok
1: mondasz,
2: ezzel egyet érteni. Nem tudom.
1: Neki,
2: igen, meg
1: pedig...
2: hát különbözőek vagyunk, hála Istennek, hogy mindenki különböző. Nem tudom, és talán most így belegondolva nem is értek, akkor ezek szerint akkora kudarcok?
1: Nem annak élted meg valószínűleg, hogy nem annyira kudarcnak élted meg a kudarcot.
2: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Te szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz?
4: Örökös vívódás.
5: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
4: Nem volt ez mindig így egyébként.
3: És azt tudod, hogy mióta van?
4: Hát pontosan behatárolni azt nem tudom, hogy mióta vannak a pozitív gondolataim mellett olyan erősített negatív gondolatok, vagy a hitetlenkedés. Tehát, hogy ezt nem tudom megmondani, hogy ez mikortól van, de azt tudom, hogy az utóbbi időben inkább az jellemző rám, hogy nagyon sokat kételkedek, és ez jellemző a magánéletemre is, nem a párkapcsolatomra, hanem az anyaságra gondolok itt, és jellemző a karrieremre is.
3: Lehet, hogy akkor gyermekkorban még nem is voltál ilyen, hanem akkor csak mentél, és hitted, hogy az, amit csinálsz, az jó, nem?
4: Ez pontosan, ahogy mondod, ez
3: és aztán
4: volt.
3: Tényleg mi történhetett, és mikor, hogy egyszer csak...
4: Oda vezetném vissza, hogy amikor én elkezdtem énekelni, akkor nagyon-nagyon hittem magamban, és nagyon szerettem azt a fajta önbizalmat, amit én akkor éreztem, mielőtt felmentem a színpadra. Én Kolozsváron tanultam énekelni, és az akkor énektanárnőm egy nagyon-nagyon pozitív ember volt, és már ez napig is egy olyan embernek ismerem, és mindig nagyon-nagyon tudta tartani bennünk a lelket, és nagyon, nagyon tudott minket ösztönözni, és éreztük azt, hogy nagyon hisz bennünk. És ez nem csak rá vonatkozott, hanem az egész családomra is, az egész baráti körömre, vagy akár az iskolában a társaimra, a tanáraimra. Tehát, hogy mindig éreztem azt a fajta hitet, amit ők felém mutatnak, és ez...
3: Hittek benned, és akkor ez vitte az erőt, és nem is kételkedtél.
4: Igen.
3: És még nem aztán?
4: Még nem aztán... Felköltöztem Magyarországra, ugye én egy tehetségkutató műsorban voltam 2012-ben, és én egy kisvárosból származom, ahol voltam egy olyan lány, aki valamiben tehetséges, és sikereket értem el benne, és lubickoltam a sikereimben, és nagyon élveztem, és amikor ide felkerültem...
3: Budapesten pedig lehet, hogy egy porszemnek érezted magad.
4: Igen. Tehát, hogy itt már egy voltam, vagy vagyok a sok közül, és ezt nehéz ezt a kettőt egyensúlyba hozni, hogy most akkor hol van az arany középút. Elkezdtem azon gondolkodni egyáltalán, hogy ki vagyok én.
3: Mit keresek itt?
4: Mi az, amit én szeretnék képviselni?
3: Lehet, hogy nem is itt kellene lennem, inkább haza kellene mennem vissza a kisvárosba, én is.
4: Ez a gondolat ez nem fogalmazódott meg bennem, hogy vissza kéne mennem. Az viszont már annál inkább megfogalmazódott, de ez sem közvetlen a műsor után, hanem évekkel később kezdett el megfogalmazódni bennem ez a fajta gondolat, hogy én mit is csinálok? Ki vagyok én? Mit képviselek? Mit akarok adni a zenéimen keresztül, vagy zenémen keresztül? És akkor ott kezdődött el egy ilyen fajta
3: kételkedés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

0: szerepek.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Nem véletlenül a kételkedők kételkedése okozott benned is kételkedést? Hogy jöttek mások, és hát ez úgyse fog sikerülni, nem tudom, ez ilyet, hogy lehet ilyet csinálni, meg ezzel foglalkozni, inkább csinálnál valami mást. Mások lehet, hogy kételkedtek, és akkor átragadt rád.
3: Kételkedők mindig vannak, mindig voltak, és mindig lesznek is.
2: Hogyan hatnak rád?
3: Van, amikor jól hatnak rám, de van, amikor nagyon rosszul esik.
4: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
3: És az viszont biztos, hogy befolyásolható vagyok. Mert például, hogyha megírunk egy dalt, vagy meghangszerel Gergő egy dalt, a férjem, és abban a pillanatban én tökéletesnek érzem, és nagyon jónak, és jön egy külső szemlélő, aki azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem ez nem annyira jó, akkor egyből abban a pillanatban elkezdek azon gondolkodni, lehet, hogy igaza van, és hogy mit kéne másképp, tehát hogy nem... Tehát, hogy az a fajta magabiztosság, az eltűnt. Nincs már. Igen.
2: Lehet, hogy nem is lesz soha.
3: Dolgozom rajta, hogy legyen igazából.
2: Nem tudom, aztán, ha az ember felszívja magát, és olyan magabiztos lesz a végén, és akkor meg az a másik véglet, nem amikor meg senki másnak nem adsz a véleményére, hanem biztos,
3: hát az a pont szerintem nem fog eljönni, mert...
2: És nem is volt régen sem, hogy annyira magabiztos voltál, hogy utána nem volt olyan?
3: Hát... Az énekléssel kapcsolatban volt, abban nagyon hittem, hogy nekem ez az utam. És arról nem tudtak letéríteni se a szüleim, nem is akartak igazából. De akkor is voltak nyilván olyan emberek, akik nem hittek bennem. Tehát, hogy azért mindenkinek nem is lehet tetszeni, meg nem is kell, meg nem is igyekszem én mindenkinek megfelelni, de alapból akkor nem foglalkoztattak azok az emberek, akik bennem nem hittek, vagy nem érintettek meg. Mm-hmm. Én inkább azokra az emberekre koncentráltam és összpontosítottam, akik hittek bennem, és akkor így ezzel nem volt probléma. De ma már úgy érzem, hogy mindig is befolyással fognak bírni egy kicsit, mert nem tudom, az ember, ahogy érik, és ahogy telik az idő, úgy szélesedik így a látáskör, és figyelembe veszünk mindent, ami körülöttünk van. Nem csak úgy megyünk előre, hogy már pedig ez az én igazam, hanem sokkal inkább figyelembe veszem a külső szemlélőknek a véleményét is.
2: Hát meghallgatod őket, és igen, de tulajdonképpen azt, hogy neked mi a jó, azt ők nem tudják.
3: Azt ők nem tudják, azt csak én tudhatom, igen. Csak hát ez a kérdés, hogy én is tudom-e, hogy nekem mi a jó. Tehát, hogy amikor az ember önmagában még nem annyira biztos, akkor azért el tudják téríteni egy kicsit.
2: És aztán a kételkedésből hogyan lesz bizonyosság, amikor mondjuk tényleg mész az utadon, valamiben elkezdesz kételkedni, hogy jól csinálom, mert az lehet tényleg gyermeknevelés, vagy karrier, vagy bármi. Utána hogyan győzöd meg magad, hogy de, ezt így kell csinálni?
3: A megérzéseimre hallgatok. Tehát utolsó löket az, hogy én mit érzek.
2: A kudarcot azt számításba veszed?
3: Igen.
2: Mennyire?
3: Tehát, abszolút számításba veszem. Igen. Tehát igazából a kis angyal itt van a bal oldalamon, és mondja, hogy oké, csináld, jó lesz, szuper lesz, jó lesz a végeredmény. Megérik a gyümölcse, aztán jön a kis ördög, aki meg aztán előhozza azokat a gondolatokat, hogy de mi van, ha? Mi van, ha nem jön össze? Mi van, ha másképp sikerül? Mi van, ha nem lesz sikeres? Mi van, ha elbukok? Tehát, hogy mindig ott van a pakliban, és szerintem kell is, hogy ott legyen. Mert ha az ember felkészül a rosszra is, akkor talán nem éri olyan nagyon rosszul, vagy nagyon mélyen. Most ide tudok hozni egy példát, ami nem feltétlen elsősorban kudarc, de amikor én készültem megszülni a kisbabámat, ugye a 9 hónapunk adott volt rá, hogy felkészüljünk a felkészülhetetlenre, de akkor például én csak is abban hittem, és csak is azt láttam magam előtt, hogy az én gyermekem természetes úton fog megszületni, és nem vettem számításba azt a lehetőséget, hogy akár történik valami közben, és császármetszéssel fog a világra jönni, és végül az utóbbi lett. Egyáltalán nem készültem rá, egyáltalán nem számítottam rá, és nagyon-nagyon rosszul érintett. És ez volt az első olyan nagyon nagy pofon, hogy igenis számolni kell mindig azzal, hogy mi van, ha... Tehát számolni kell a legrosszabbal is, de közben hinni kell abban, hogy a lehető legjobban fog sikerülni. Számolni kell a legrosszabbal is, De közben hinni kell abban, hogy a lehető legjobban fog sikerülni.
1: Beszélgetések, ismert emberek
4: és mély témák hétről hétre.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
1: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhat, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva.
5: Időjárás.
6: Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.

0: szép.
1: Balaton Lelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balatonlellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a kis hegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A kis hegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferenc kegyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg,

de nagyon komoly fohász lenne. Később 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi Présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint élt. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát, később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is. Kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A Kishegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

Csonkatorony árnyéka is a szőlő türelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a Csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak művelése itt nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak, Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a Csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A Csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős bor kultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

gondolok, hogy azt talán igaz se volt. Jó vagyok kifelé, délben megszorongok, a tükörben reggel egy idegennek mosolygok. Ha újra látlak, nincs semmi, csak egy hello. A téma mi is lehetne, régi emlékek is meló. Nyomkodva a telót, nem figyelve egymásra, idegenként nézek bele már abba a szempárba. A család hogy van, feleslegesen kérdezem, de úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy

Fonyód. Sétányok, villák és a kriptovilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy település és egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá, 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt. Dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak település, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A Várhegyi szép látó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a Várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század eleji nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panoráma sétánynak hívják, ami a Várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélén nagyjából 70 méteres magasságban vezet, és innen kedvező időben szinte a teljes nagy ív belátható, Keszthe irányától Tihany felé. A sétány ráadásul nem csak úgy van. Az elmúlt időszakban megújult, és a város szerint körülbelül 800 méter hosszan rendbetették a burkolatot, a kőpadokat és a közterületi elemeket is. A bélatelepi villasor története a helyi összefoglaló szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült Bélateleten, és egyszerre közösségi pont is tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartó oszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen fémszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben Abrudbányai Rédigerödön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándok helyé vált. Fonyód ettől fonyódi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi,
és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kriptavilla terébe.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményt osztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
0: Időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastély, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér. És a Helikon hangja összeér.

0: Yeah!
1: Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyar fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonális éjszakai életének egyik fő színtere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat. Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

Balatonlelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balatonlellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület, mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferenc kegyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát. Később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is.
kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A kis hegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

Szigliget, a tatárjárás utáni vár és a csonkatorony csendje. Szigligetnek van egy olyan város tartása, amit már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élőhelyszínné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

kapod. Balatonbogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantus János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hívát, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadék összeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van.
0: Időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu per hírlevél címen.
3: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Durányi Andrással beszélgetek, aki néhány héttel ezelőtt lett az Index felelős szerkesztője. Ez a nagy meglepetést okozva sokak számára, hiszen korábban a Párbeszéd Magyarország kommunikációs igazgatója volt, illetve régebben ugye volt is nálunk vendég többször a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként. Történt időszakról beszélt. És most egyszer csak ugye itt az Indexnél bukkantál föl. Szia András!
4: Szia Dani! Szia Dani! Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi a kérdésed?
3: Hát egy nagy meglepetést okoztál. Te magadat is meglepted, vagy te azért erre már úgy készültél, vagy vágyakoztál rá, hogy alakult így?
4: Szerintem érdekes, hogy a legtöbb szó, amit a kinevezésemmel kapcsolatban kaptam, az a meglepetés volt. Nagyon sokan meglepődtek, nagyon sokan egyébként pozitíve lepődtek meg, és nagyon sokan, vagy hát inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy nagyon erős réteg, amik negatíve lepődött meg. Nyilván ez egy nagy ugrás volt a számomra is, hiszen ahogy említetted a bevezetőben 7 éven keresztül, tehát ezt pontosan nem mondtad, de 7 éven keresztül politikai kommunikációval foglalkoztam. Ugye Karácsony Gergely mellett is a Párbeszédnél dolgoztam. Büszke vagyok a két győztes Budapest kampányunkra, ezt hadd mondjam el, hiszen a NER-nek a falait azzal sikerült azért kitörnünk valamennyire, hogy azért Budapest felszabadult. Előtte pedig nyilván ugye újságíróként, klasszikus sport, illetve közéleti újságíróként dolgoztam, hogy még nem kaptam a lehetőséget, hogy főszerkesztő legyek a Népszabadságnál, illetve később a Zoom-nál hírigazgatóként dolgozhassak. Az elmúlt időszakban, bár kommunikációval foglalkoztam, nagyon erős készítésem volt, hogy ha ledől az Orbán rendszer, akkor a megújuló sajtómédia területén jó lenne újra munkába állni, és azokat az értékeket behozni ebbe a rendszerbe, amelyek engem mindig is jellemeztek. Nyilván most felkapják a fejüket az emberek, hogy jó, de hát az Indexhez jöttél. Az elmúlt 16 évben gyakorlatilag a NER és a Fidesz az szétverte az amúgy sem jó állapotban lévő és meg annyi kihívással már akkor is küzdő sajtó- és médiapiacot. És miután most ugye hatalmas romokat látunk magunk előtt, nem csak azért, mert a Fidesz propagandásította a teljes sajtómédiát, illetve a majdnem teljes sajtómédiát, illetve azok az intézmények, amelyeket a Fidesz állami pénzből fenntartott, azok most összeomlottak, ezért minél nagyobb, minden eddiginél nagyobb kihívás a sajtóban és a médiában dolgozni, szerintem akármelyik területen, és majdhogy nem azt mondhatnám, hogy majdhogy nem mindegy, hogy melyik felületnél, persze nem mindegy, hogy milyen felületnél, mert azért vannak olyan területek, ahova én sem mentem volna el. Megleptem magamat is, Dani, igen, megleptem magamat is. Másik azért is, mert ugye az Index előéletében nagyon erősen benne volt, már a kampányidőszakról beszélek, az a fajta politikai kitettség, amelyről az előbb is beszéltem. Ne beszéljünk mellé, az Indexen jelentek meg propaganda anyagok, miközben egy kiváló csapat készített kiváló tartalom mennyiséget. De hát ugye, ahogy mondani szokták, hogy hiába a kiváló, meg annyi tartalom, hogyha vannak olyan elemek, amelyek elfogadhatatlanok. Úgyhogy ezek megtörténtek, a helyreigazítások megtörténtek, voltak ennek személyi konzekvenciái is, hiszen új főszerkesztő és új felelősszerkesztő irányítja már az Indexet, és szerintem mindenkinek le kellett vonnia a konzekvenciát ebből a turbulens időszakból, amelyben egyébként az Index továbbra is ott maradt a piacvezetők között, hogy újságot csak úgy érdemes csinálni, ahogy egyébként a klasszikus értelemben médiakészítésnek kell zajlania, ideológiamentesen, tárgyilagosan és objektíven. Én azért dolgozom itt az Indexnél, hogy ezeknek a kívánalmaknak megfeleljünk, a szerkesztőség jó munkát tudjon végezni, és mindenfajta befolyástól mentesen tudjunk egy olyan újságot készíteni, amelyik méltó az olvasók bizalmára.
5: Mondtad egy másik interjúban már, hogy valamiféle garanciákat kaptál arra, hogy normálisan lehet majd itt dolgozni. Melyek ezek a garanciák, hogyan tudod érvényesíteni, illetve hát az nem nehezítette meg a gondolatot, vagy ennek a garanciának az elfogadását, hogy a tulajdonosi körben nincsen változás, hogy nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban tudsz-e bármit, hogy változott-e a tulajdonosi kör?
4: Igen, hát a garancia mindenek előtt arra irányult, hogy a szerkesztőség függetlenül működjön, de ahogy itt szétnézek a szerkesztőségben, nincs olyan ember szerintem, aki ne azt mondaná, hogy szeretne egy ideológiamentes, társszerű és objektív újságot, amiben egyébként is utazik az Index. Úgyhogy e tekintetben olyan hatalmas dolgot nem kellett említenem. Én azt kértem, hogy nyilván, hogyha beesne egy bármilyen jelentés, aminek nincsen valóságtartalma, hát akkor az ellehetetleníteni az én munkámat is, úgyhogy nyilván ez alapvetés, hogy ilyen be legyen. Tehát a garancia az megvan e tekintetben, és arra is, hogy normálisan lehet dolgozni. Gedei Norbert főszerkesztővel, Borsig Ergő főszerkesztő helyettessel és teljes csapattal. Teljes csapatot is említhetném. A tulajdonosi szerkezetet illetően nyilván nem ez a legerősebb lánceme az én érvelésemnek, azt azért el kell ismerni. Ugyanakkor arra az álláspontra jutottam, hogy egyrészt a szerkesztőség csinálás, a munkacsinálás, a szerkesztőség tartalom csinálás, az nálam most felülír mindent, tehát én ennek szeretném teljesen alárendelni magam, és ezzel szeretnék foglalkozni. Világéletemben ezzel foglalkoztam akkor is, amikor szerencsétlen mondom, Heidrich Pecina volt 100%-ban fölöttünk, a tulajdonos ugye a Népszabadságról beszélek. Szóval, hogy a szerkesztőségre szeretnék fókuszálni, ez nálam most gyakorlatilag felülírt mindent, hogy tényleg végleg az igazság keserű poharát teljesen kiígy, amit a beszélgetés során. A másik pedig az, hogy ha tulajdonosi oldalról nézem, akkor bármi is történt, két dolgot biztosan lehet állítani. Az egyik az, hogy a tulajdonosnak az az érdeke, hogy ne úgy működtesse az újságot, ahogyan el alatt működtette. Ez ugye gazdasági érdek is, meg egyébként reputációs érdek is. A másik pedig, és akkor egy kicsit most globálisan igyekszem rátekinteni erre az iparágra, illetve az iparágot körülvevő közéleti közegre. Szóval azért én azt gondolnám, hogy persze csinálhatjuk azt, hogy mindig mindenkit elhordunk mindennek, csinálhatjuk azt, hogy akár független pozíciókból elbeszéljük a bármilyen sajtónak a létezési körülményeit, akkor is, hogyha mit tudom én, évi 500 millió forintot kaptunk hirdetésekben, vagy éppen az összes nyomdaszámlánkat mi fizette, a NER fizette, tehát hogy ezt lehet csinálni. De szerintem egy idő után arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy igazából mindenkinek jár egy esély, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebben a borzalmas helyzetben, amikor napilap sincs már, hiszen a magyar nemzet is meg fog szűnni, bár nehezen nevezem napilapnak, a Népszava sorsa még kérdés ez. Szóval amikor napilap sincs, meg összedőlő szerkesztőségek vannak, fogalmunk sincs még arról, hogy milyen irányba megy mondjuk a közmédia. Azt sem tudjuk, hogy mit jelent például az a sajtóalap, amely ugye az új kormánynak törvénytervezetében van, hogy ki milyen módon részesülhet onnan, hogyan lehet majd milyen metódok szerint onnan micsoda pályázatokat, pénzeket érdekel kérni, akkor szerintem az a legjobb, hogyha összefogunk, és arra az álláspontra helyezkedünk, hogy csináljunk együtt, mindenki is persze a saját keretei között egy normális sajtó és médiarendszert, és mindenki találja meg a helyét, aki, és ez nagyon fontos, harmadszorra fogom mondani, ideológiamentesen, tárgyszerűen és objektíven tudja azt a munkát el sajtó és médiarendszert, és mindenki találja meg a helyét, aki, és ez nagyon fontos, harmadszorra fogom mondani, ideológiamentesen, tárgyszerűen és objektíven tudja azt a munkát elvégezni.
5: Jó, annak idején, amikor

0: vezető pozícióban, hiszen az olvasók értékelik azt a tartalom folyamot, amelyet az index előállít. Ha megtörténne az a helyzet, hogy tovább kéne innen lépnem, akkor nyilván megteszem azt, de egyébként ugye említetted itt, hogy hányan álltak fel az indextől, és hogy nem tudom, őszintén szóval én már azt sem igazán értem, hogy itt milyen folyamatok voltak korábban, tehát most anélkül, hogy belemennék nagyon itt a mélységi dolgokba, amiket rendszeresen rávennek az indexre. Szóval hát, ugye itt volt már egy politikai kitettség miatti tömeges távozás. Ugye amikor Új Péter volt az Index főszerkesztője, akivel még volt szerencsém annak idején együtt dolgozni a népszabadságban is. Új Peti volt az Index főszerkesztője, és súlyos politikai nyomásra hivatkozva ő és több társa kilépett innen, és megalakították a 444-et. És hát ugye felvetődik ez az emberben, hiszen ez a 2010-es évek elején közepén volt, amikor már bőven NER volt. Ugye ezt miért mondta ezt Új Péter, illetve hát akik itt maradtak, akkor milyen lapot csináltak 2020-ig? Politikai kitett lapot csináltak, vagy nem csináltak politikai kitett lapot? És Isten ments, hogy ezzel rúgózzak, csak amikor beszélünk az elmúlt 16 év sajtó médiájáról, és lekerekített válaszokat adunk, és olyan emberek is, akinek fogalmuk sincs a média működéséről, és egyből megbélyegzünk embereket, egyből rásítunk valakire valamit, akkor szerintem fontosabb lenne, hogyha pláne ilyen turbulens időszakban egyet hátralépnénk, és higgadtan az asztalra tennénk az elmúlt 16 évet. Mert hogyha higgadtan az asztalra tesszük az elmúlt 16 évet, akkor egyrészt végig tudnánk beszélni, hogy mi történt, szerintem ez nagyon fontos lenne. Kettő, azokat a nüanszokat is el tudnánk varni, amelyek azért itt lógnak a fejünk felett. Az előbb említettem például, hogy vannak olyan független tartalomkészítő bástyák, amelyek évente több százmillió forintot nyertek el állami hirdetésből. Ilyenkor nyilván azért azt is megkérdezni az ember, hogy bocsánat, hogy te a független szcénában dolgozol, és mindenki mást elutasítasz, és a propagandát, a NER-t, a bármit elutasítasz, miért fogadtál el évi több százmillió forint hirdetési pénzt, hiszen az azért elég nehezen indokolható egy ekkora volumennél, hogy azt tud mondani, hogy nem vagy politikailag kitett. De hát akkor politikailag kitett vagy, hiszen nem tudom, ha visszagondolok a népszabadságos időszakomra, akkor az én másfél éves időszakom alatt 0,001%-nyi állami hirdetést kapott a népszabadság, az egy ilyen, az a 0,01 az ilyen kötelező hirdetmény volt, hogy a legolvasottabb lapilapban kell közzétenni egy ilyen egyoldalos hirdetés volt, illetve egy olyan Fidesz hirdetés, egy 2,5 millió forintot kóstáló ötödik oldalon megjelenő Fidesz hirdetés, amelynél bár lett volna tartalmi vétójogom, de nem tudtam tartalmilag, hiszen nem volt benne semmi olyan megvétózni, így bekerült az újságba. De hát akkor is, hogyha az egészet összeszámolom, akkor maximum néhány millió forintról beszélek, és nem 100 millió forintokról. Tehát azért mondom, hogy miközben maximálisan megértem a kritikákat, és magam is elbeszélem azt, hogy az Index módjában milyen fekete foltok vannak, nagyon fontosnak gondolom, hogy inkább arról beszéljünk, hogy hogyan építkezünk majd, és hogyan lehet majd ezt a szcénát felemelni, és visszatéríteni a normális útra úgy, hogy óriási kihívásokkal küzd. Tehát, hogy a tech óriások által elvont pénzeket nézem, az, hogy a terjesztési, nyomtatási, nyomdai piac az gyakorlatilag meghalt Magyarországon, nem, hogy napilap nincs, gyakorlatilag most már heti lapok is végveszélyben vannak, arra az álláspontra kell, hogy jussak, hogy persze lehet itt veszekedni, bélyegezni, meg mindenkit elküldeni egymás nem tudom én hová, de a legfontosabb az lenne, hogy gyakorlatilag újra gondoljuk együtt végig az, hogy hogyan lehet ebből a borzalmas 16 évből kijönni.
1: Ugye neked is volt azért erős kijelentésed az Indexről, amikor a tömeges távozások voltak, ez a bizonyos hiteltelen ajadékok, vagy olyan hasonló kijelentés volt, ami az Index igazgatóságára is vonatkozott. Ezt megbeszéltétek, ezt tisztáztátok azóta az Indexen, amikor téged megkerestek? Tehát hogy volt ez, hogy egyszer csak megkerestek, vagy fejvadászon kereszt? Hogy történik egy ilyen?
0: Fejvadász, fú, de jó, hát van, hogy ilyen szinten van az iparány. Egy beszélgetés kezdődött el, és amennyire én beárasztam azt, hogy mit kapok azzal, hogyha ide jövök az Indexhez, nyilván az Index is beárasztja azt, hogy mit kap azzal, hogyha én ide jövök. Tekintettel arra, hogy valószínűleg senki előtt nem volt ismeretlen az, amit én a Facebook posztomban mondtam, és amelyet most is vállalok. Ezzel nem nekem van dolgom, hanem a tulajdonosoknak, a vezetőknek van dolguk, hogyha
1: És bocsánat, még az ATV-ben is, hogy együtt voltunk egymás

0: mellett az egyenesbe szélben, is mondtál olyasmit, hogy talán, hogy hülye, aki oda megy ebben a helyzetben, valami ilyesmi az indexhez.
1: Vissza lehet nézni, és nyilván most, hogyha ez a média engine elhangzik, akkor gyorsan majd a különféle a munkatársai gyorsan, mert mindig pontosan miket mondtam, akármiket is mondtam, én azt vállalom. Én azt vállalom. Ugye a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként, amikor azt látom, hogy az indexnek egy teljes garnitúrája feláll és átmegy másba, az egy borzalmas érzés. És akik azt előidézték, akkor azokról azt gondolom, amit. Más kérdés, hogy ugye erről azóta is, ahogy hallom, vita van, és mondom, ilyen több osztatú indexről beszélünk, mert van a 444-es árvák, meg van a telexes árvák, és most nem ironizálok, hanem tényszerűen igyekszem beszélni. Ők is időnként ott elbeszélnek egymás mellett, tehát nem hasonlóképpen látják a dolgokat, ahogy a mostani indexesek sem. Tehát ez egy nagyon furcsa viszonyrendszer, amit kialakult. Szóval abban ők is megegyeznek, hogy vagy arra, azt ők is elbeszélik, hogy az a tömeges távozás, az például az mennyire volt a tényekre alapozva, megalapozott, és mennyire volt, hogy mondjam, egy ilyen úgynevezett ilyen hevült állapotból kifolyó lépés. Engem ezt szóval akkor sem érdekelt, és most sem érdekelt, hiszen amit mondtam az egyenes beszédben, hogy ez borzalmas, és nem akarok ilyet látni, és ez egy borcsos olyan jó garnitúra, amelyik majd valahol nagyon jó újságot fog csinálni. Én ezt mondom, és azt is mondom, hogy nem lehet olyan tulajdonosi helyzetet előállítani, hogy ez egyáltalán megtörténjen. Ezeket továbbra is tartom magam. Az a garnitúra, amelyik elment az indextől annak idején, az bizonyított, hiszen kiváló újságot készítenek, és ők is ott vannak a topon. Én a jövőben csak sok sikert tudok kívánni nekik is, meg a 444-nek is, meg a mostani indexnek is, hogy ebből a helyzetből kilépve fél év után már ne arról beszéljünk, hogy kinek milyen kitettsége volt, meg mit tudom én, hanem hogy ki mennyivel vert éppen a másikat a napi nézettségi versenyben.
0: Tisztázzuk a hallgatók előtt és az olvasók előtt is, hogy ugye mi a különbség egy főszerkesztő és egy felelős szerkesztő között, ezek között a hierarchiában milyen a viszony, hogyan működik együtt, tehát a te dolgod az jelenleg mi, és a főszerkesztő az neked a főnököd, vagy hogy van ugye ez az egész?
1: Igen, ugye elvileg ez egy ilyen, most lehet ilyen szakmai titkot árulok el, és akkor lehet, hogy majd a fejemre koppítanak, de igazából ez egy ilyen hasonló pozícióra futott volna ki, és fut is ki, csak az elnevezés más, mint amilyet a Zoomban betöltöttem a Népszabadság után. Ugye a Zoomban volt egy ilyen, a Népszabadság után egy ilyen zöldmezős beruházás, amelyet még annak idején Tarjányi Péter indított, és ugye ott fölkért engem, én mondtam, hogy nem főszerkesztő, nem szeretnék lenni a Népszabadság után, mert az ember, hogyha a Népszabadság főszerkesztője, akkor és pont. És ugye akkor abban állapodtunk meg, hogy egyfajta ilyen hírigazgatói szerepet vigyek, aminek az a lényege, hogy éris anyagot, szerkesztés anyagot reprezentál is, elmegy különféle helyekre, tárgyal, részt vesz különböző akvizíciókban, meg egyebekben. Ugye akkor a Zoom még úgy állt, a Zoom szénája még akkor úgy állt, hogy esetleg terjeszkedik is rádiós vonalon is, illetve ilyen elemzői, kutatói vonalon is, meg annyi ilyen tárgyaláson vettem részt. Szóval akkor kitaláltuk ezt a hírigazgatói pozíciót, amelyik igazából az akkori főszerkesztő mellett volt, akkor ilyen Czappe Gábor indította főszerkesztőként a Zoomot, majd Kustánczi Norbert lett a főszerkesztő, vele dolgoztam nagyon sokat együtt, ő most ugye a magyar kormányban, a miniszterelnökségen a kommunikációért felelős államtitkár. Szóval, hogy kvázi a főszerkesztő mellett, de másfajta feladatokkal is, mint a főszerkesztő mellett, a főszerkesztő az a szerkesztőség feje, és pont. Innentől kezdve ezt nem is kell rabozni, viszont a hírigazgatónak van meg olyan hozzáadott értéke, főleg olyan, aki volt főszerkesztő is, amelyet tudja ezeket a napi szerkesztői, napi cikkírási, napi ötletelési folyamatokat generálni, ugye én ebben vagyok, és például nagyon örülök annak, hogy az Index volt az első, amelyik exkluzív interjút készített Gyárfás Tamással a Kecskeméti börtönben, ezt nekem volt szerencsém legyártani ezt az interjút múlt szerdán, és hasonló anyagokban is gondolkodunk természetesen, nem csak említett a hír és információ érzékenység legyen, stb. Most a felelős szerkesztői pozíció az hasonlóképpen írható le, mint amit az előbb elmondtam, és mint amit a Zoomban betöltöttem, de nem biztos, hogy ennek olyan jó akusztikája van a mai világban egy hírigazgatói pozíciónak, és akkor ezt a kérdést most nem nyitnám ki. Abban maradtunk, hogy ez a felelős szerkesztői pozíció az, amelyik most leképezi ezt az egész feladatkört, és én őszintén szóval, hogyha most az lett volna, hogy nem tudom, Tuja kettős pont Murányi András az lett volna a nevem mellett, még azt is örömmel fogadtam volna, mert nem a pozíció lényeg, hanem az, hogy az ember mit csinál. Engem az motivál, hogy iszonyat erős, fiatalos, lendületes szerkesztőségnek vagyok a tagja, hogy ez a szerkesztőség be tudja futni azt a pályát, amelyre hivatott, minél több exkluzív tartalom legyen benne, ugyanúgy, mint a Népszabadságban, minél több olyan jól leíró valóságot, szépen elbeszélő és az olvasó számára közérthetően elbeszélő tartalom legyen benne, mint hogy egyébként korábban is volt, tehát ezek azért nem voltak hiányok, de hogy minél több legyen belőle, és igyekezzek a kapcsolatrendszeremmel is segíteni azt a munkát, amelyik az Intex, hát mondjuk így, nem tudom, integrációjára vonatkozhat az elmúlt időszakban.
0: És akkor a főszerkesztő az neked beosztottad, tehát te tudod utasítani, vagy fordítva, hogy a főszerkesztő utasíthat téged, vagy egyik sem?
1: Erről a testvérem, Burányi Marcell, Isten nyugoszta, jut az eszembe, aki ugye 12 évig volt nagyjából főszerkesztő, 8 évig volt a Blicknél, utána a Népszabadságnál is volt, illetve kétszer volt a mai nap főszerkesztője még az átkösben, és ő azt mondta, hogyha mert bárkit utasítgatni kell, meg bárki őt főnöknek hívja, akkor már egy rossz, meg akkor mindenki ki van rúgva. Tehát ugye a Blikben az volt, hogy valaki azt mondta a testvére, hogy Marci, az rendben volt, azt mondta, főnök, akkor a tesó megfegyelmezte, hogy figyelj, még egy főnök, és ki van rúgva. Szóval nincs egy ilyen főnök, és a nap végén, mint mondtam, a főszerkesztő a főnök, és pont. Tehát ez nagyon fontos, azt le kell szögezni, Gedei Norbert a főszerkesztő, aki kiválóan látja a feladatát. De a viszonyunk Norbival sem olyan, hogy akkor most itt karddal megyünk be, és akkor milyen anyag volt, meg mit tudom én, hiszen nagyon flottul, és nagyon pontosan tudunk együttműködni. Nagyon sok mindenben azonosan gondolkodunk a világról, a cikkekről, a tartalomgyártásról, az ügyeleti rendszerről, bármiről. Tehát itt igazából mi megbeszéljük a dolgokat. Nyilván a nap végén, hogyha olyasmi van, akkor a főszerkesztőnek kell döntenie. Nyilván nekem is van egy csomó mindenben döntési jogköröm, vagy van olyan menedzselni való dolgom, amit nekem kell döntenem. De ha tartalmi kérdés van, akkor nyilván legalábbis az eddigi gyakorlat ezt mutatja. Itt a szerkesztőség, a főszerkesztő, a főszerkesztő helyettesek, a felelős szerkesztő, vagy éppen turnusvezetők, vagy címlapszerkesztők, azok együtt döntenek. Az, hogy nap végén kinek a hangja mélyebb, és kinyomja meg a gombot, amikor meg kell. Nyilván ez egy speciális helyzet is, de hogy mondjam, ilyen kérdések azért nem szoktak felvetődni.
0: És ez hány napot jelent, hány napi munkát jelent? Hétvégén is dolgozó időnként, vagy hétköznap? Tehát magyarán ezt hogy kell elképzelni?
1: Igen, hát mondjuk, amikor erre az exkluzív Gyártás Tamás interjúra készültem, akkor nyilván ugye az egész ügyiratot végig kellett olvasnom, modelleznem kellett azt, hogy a börtönben, ahol egy óra van rendelkezésemre, miről tudunk beszélni, miről nem, milyen állapotban lesz a Tamás, hogy tudjunk-e beszélni, akik nagyon jó állapotban van, ahhoz képest, hogy milyen helyen van. És egyáltalán a kérdéseket hogy tudjam úgy irányítani, hogy az érdeklődés is fennmaradjon, leírjam azt a hangulatot is, ami, meg azt a helyzetet is, amelyben Gyárfás Tamás ott él a kecskeméti börtönben, és egyébként az ügy részletei, amelyek nem biztos, hogy egy halandó ember számára, akik átlagos médiafogyasztók, azok számára érthető, tehát közérthető is legyen az, hogy éppen most miért vagyunk. Mert perújítás van, mert vannak olyan tanúk, akik új bizonyítékokkal álltak elő, kik ők, miért, stb. Szóval, ha így nézem, akkor az elmúlt 2-3 heten az összefolyt, tehát nem volt hétvége se, hiszen az a felkészülés az gyakorlatilag olyas fajta, mint amikor valaki labdarúgó bajnokok ligája döntőt kommentálként, Hrutka János, aki ugye a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét közvetítette az RTL-en Gundel Takács Gáborral, ő mondta, hogy erről beszélgettünk, hogy az emberek csak azt látják, hogy kimegy az ember, és 2 órán, vagy hogyha hosszabbítás van 11-esek, akkor 2,5 órán keresztül beszél. Hát nyilván erre 1-2 nap alatt felkészül. Nem, hát erre gyakorlatilag az egész évben készül az ember, hogy a legjobb pillanatban mondja a legfontosabb információkat, és így tovább, és így tovább. Aki egyébként is ilyen folyamatosan frissülő periódikánál dolgozik, hatalmas versenyharcban, hiszen azért hatalmas versenyharc van itt a legfőbb piaci pozíciókért, az gyakorlatilag hétvégén sem tud kiengedni és pörgeti ezeket a dolgokat. Valamikor csak, nem tudom én, előkészít egy véleménycikket szombat délelőtt, mit tudom én, hétfő reggelre, vagy hétfő délutánra, valamikor exkluzív Gyárfás Tamás interjúra készül, és akkor reggeltől estig azzal kell fekszik, valamikor éppen ügyeletes szombat-vasárnap, és akkor benn van reggel 6-tól este 12-ig, és pörgeti a minden jobb eredményeket az újságot. Szóval ez egy egész hetet és egy egész embert igényben vévő elfoglaltság.
0: Rögtön folytatjuk a Média Egyet Murányi Andrással, az Index új felelős szerkesztőjével. Maradjanak velünk, rögtön jövünk vissza. Ezért továbbra is a média, egy vendégem Murányi András, az Index felelős szerkesztője, és arról beszéltünk, hogy nemrég vetted át így ezt a pozíciót, és hogyan indult el a munka, de még egy pillanatra visszaugranék arra, hogy a párbeszéddel mi lesz most, vége a pártnak, és azért már te távozol, vagy hogy, tehát milyen jövő áll a párbeszéd előtt?
1: Ezt nem tudom, ezt a párbeszédben tudják megmondani. Ugye, amikor én arra vállalkoztam, hogy az újságkészítés után új vizekre elvezek, ez 2018. októberében volt, akkor azt mondtam, hogy akkor van ennek értelme, hogyha olyan szereplő mellé csekkolok be, akit nem lehet leírni a klasszikus politika attribútumaival, tehát aki civil, tisztességes, normális és egy jobb világot akar, most nagyon patetikusan leegyszerűsítve a dolgokat. Ha nem Karácsony Gergely hív a politikába, akkor nem jövök. Karácsony Gergely pont azt mondom, amit az előbb elmondtam, és a főpolgármesterség ezt bizonyított is, és miután neki az anyapártya a Párbeszéd, így nyilván Karácsony Gergelyhez és a Párbeszédhez mentem, ahol hasonló emberek dolgoznak, ugyanilyen emberek dolgoznak, mint Gergő. Tehát, hogyha ez a párt, ez nem tudom, korrupt lett volna, vagy bármilyen csúszok, vagy akármit olvastam volna róla, akkor nyilván nem megyek oda. Tehát ez egy teljesen tisztességes, civil, jobb világot akaró garnitúra volt, és még most is az, amelyikhez becsatoltam. És ugye az volt a célom, hogy ha már ez így van, akkor segítsen hozzá Karácsony Gergelyt ahhoz, hogy be tudja futni azt a közéleti pozíciót, ami szállható neki. Ugye 2018. októberében, amikor csatlakoztam, ő éppen vesztes miniszterelnök volt, ugye 2018-ban az MSZP Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje volt, és ha jól emlékszem, a pártszövetség 13,1%-kal került be a parlamentbe. Nem volt ez vereség, de a tekintetben igen, hogy a Fidesz újabb kétharmadot szerzett, és sajnos ez a baloldali szövetség, ez nem baloldali liberális szövetség, baloldali liberális zöld szövetség, ez nem tudta befutni a pályán. És ugye Zugló polgármestereként is dolgozott, egy év múlva már azt ünnepelhettük, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, és ez, hogy mondjam, visszaigazolás volt nekem a tekintetben, hogy ha van valaki, aki befutható bizonyos pályán, és megfelelő kommunikációt, politikai cselekvést, egyebet varázsolsz mögé, akkor igenis fel lehet építeni valakit. Ne úgy értsen mindenki, hogy én építettem fel a Karácsony Gergelyt, mert nyilván egy csapat tagjaként. Én voltam ott a 2019-es kampányban a kommunikációs kampányfőnök helyette, a kampányfőnök kommunikációs helyettese, úgyhogy ebben a szerepkörben igyekeztem kijelni magamat, és meg annyi innovációval élni azzal a kampányban volt, amitől a Gergő már Herodot kapott. Nem akarom tovább kijelezni, szóval ugye a párbeszédnek elég világos volt a pályája, ő rendszerváltó pártként, rendszerváltó erőként akart megjelenni. Ez annyiban sikerült, hogy a rendszerváltás Budapesten el tudta hozni, hiszen ugye a Párbeszéd tette be a 2019-es Budapest kampányba is a legtöbb humán és pénzügyi erőforrást is. Ilyeténképpen az, hogy Karácsony Gergely, a Párbeszéd zöldek főpolgármestere még most is, a Párbeszédnek elévülhetetlen értelmei vannak. Tehát, hogyha kicsiben is, és amennyiben Budapestet elveszedjük kicsinek, akkor a Párbeszéd ezt megvalósította, ezt a dolgot, és a fővárosi frakciója az továbbra is aktív a közgyűlésben, miként a párt is létezik, és biztos vagyok benne, hogy még jövőre is lesz Párbeszéd, amelyik majd kitalálja magát, hiszen 2029-ben ugye újra főpolgármester választásokat tartanak, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint önkormányzati választásokat tartanak, és felteszem Karácsony Gergely, hogyha a parlament most nem hoz valamilyen tiltó korlátozás, hogy ki meddig lehet polgármester és így tovább, akkor nyilván 29-ben ugyanúgy indulni akar, és ebben fontos szerepe lehet a Párbeszédnek. Tehát amennyire én látom, ahogy én eljöttem, a Párbeszéd köszöni, él, létezik és támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert.
0: És részedről a döntés, hogy eljöttél, az nem egy kicsit annak a feladása, hogy akkor a Párbeszédnek nincs jelenleg igazán támogatottsága, vagy nincs esélye, és hogy itt bármi történik, tulajdonképpen nagyon rosszul áll?
1: Az a helyzet, hogy ugye két győztes kampányunk volt 2019-ben és 2024-ben. 2024 után viszont gyakorlatilag, hogyha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor elfogytak a feladatok. Elfogyott az a kommunikációs pool, amelyikből lehetne dolgozni, már a saját részemet illetően. Tekintettel arra, hogy ugye ez egy nagyon heterogén összetételű közgyűlés, ugye 10 fideszessel, 10 tiszással, és a további pártok képviselőjével, tehát nagy döntést igazából a két nagy párt egyessége nélkül nem lehet összehozni, illetve persze lehet, hogyha az egyik nagy párt és a Podmanicki mozgalom, meg a Párbeszéd zöldek, meg a DK, meg az MSZP egyetlen független képviselője egy irányba húz, de azért nagyon nehéz itt megvalósítani ezeket a dolgokat. És hát ugye a rendszerváltás az annyira a főpolgármesteri hivatalt is elérte, vagy a városházat is elérte, hogy ide oda is az új erők képviselői ugyanúgy beültek, és voltak nyilván meg annyi ügyből kifolyólag igényei, kérései is, szemben a Fidesz-szel, amelyik megcsinálta azt a romboló munkát, amelyet az elmúlt 16 évben, tehát például nem szavazta meg a költségvetést, és így tovább, és így tovább. Nehogy véletlenül működjenek az autóbuszok, meg lehessen zsömlét adni a nyugdíjasoknak a nyugdíjas otthonban. Szóval ez a Fidesznek a mérhetetlen, hát igyekszem jó szavakat mondani, ez a mérhetetlen lenézés a budapestieknek, és most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval egyszerűen elfogytak azok a feladatok, amelyekben igazából otthon voltam. Ugye a 19-es kampányban és a kampány után ugye megvoltak a személyre szabott feladataim, még a tekintetben is, hogy Gergő mellett egyfajta ilyen sporttanácsadói szerepet játszottam. Ugye nagyon sok sportvezetővel hoztam össze, mutattam be nekik, különféle programok nyomán volt, még az elején, amelyben képviseltem is Gergőt. Ezek így valahogy így az idővel egy kicsit így hátrébb szorultak ezek a feladatok, egész egyszerűen más volt már a prioritás. Tehát amikor napi, itt amely 3 cashflow meeting van a városházán, mert akkor a szolidaritási hozzájárulás miatti kitettsége a városházának, akkor nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy akkor most milyen sport dolgot valósítunk meg, hanem azt, hogy értem, működjön a város, tehát ilyen mínusz 30-40-50 milliárdos mínuszokban volt nagyon sokszor a városháza büdzséje, felteszem, most sem áll annyira jó. És bár lett volna egy projekt, amelyben tudtunk volna tovább menni, ez összefüggésben van Budapest esetleges olimpiai pályázatával, 2036-os olimpiai pályázatával, de ugye itt még meg annyi döntést meg kell hozni, és nincsenek, hogy mondjam, sem a kormányzat részéről, sem más ellátó szervek részéről, még nincsenek meghozva azok a döntések, amelyek nyomán el lehetne indulni azon az úton, hogy igen, akkor Budapest 2036-ban olimpiát rendez. Egyébként szerintem az előkészítő munka, a Magyar Olimpiai Bizottság, Karácsony Gergely, Városháza és egyébként a projektben rengeteget tevékenykedő Fürjes Balázsnak, ugye, aki a NOB magyar tagja, szerintem ezek amennyire én tudom és amennyire rálátásom van, ezek nagyon jól állnak. Tehát nagyon sok olyan kérdésre választ lehet adni, ami esetleg a lakosságban felmerül. De ezt a munkát még el kell végezni, és különféle döntéseket meg kell hozni. Nekem már igazából nem volt türelmem ezeket kivárni. Hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy az, hogy ha tudnánk, hogy Budapest 2036-ban megnyerheti az olimpiát, és egyébként szerintem jó esélye van. Akkor, de tudjuk, hogy ezek milyen step by step mehetnek, és mi ebben az én helyem, akkor nagyon erősen elgondolkodtam volna, de egyelőre én azt láttam, hogy 2024 után egy elég üres térben vagyok, és kell nekem a feladat, szeretnék valamit csinálni, még akkor is, hogyha rövid távon valószínűleg sokkal több lesz a veszteség, mint amit gondoltam. Ez így is lett egyébként, mert ugye a kinevezésem után, az indexes kinevezésem után, amiket kaptam, azok között voltak, hogy saját magamat idézzem, nagyon aljadék mondatok is, meg egyebek is, de mindenkinek azt mondtam, hogy ezek jogosak a tekintetben, hogy ezt valaki így látja, akkor nekem ezt el kell fogadnom, és hogyha ez veszteség, akkor ezt le kell írnom. Ezzel így is vagyok, tehát amikor olvastam a komment szekciót, vagy néhány olyan zsurnalista megnyilvánulásait, akit emelkedettebbre gondoltam, mint amilyen posztot végül is írt rólam, akkor azt mondtam a nap végén, hogy igen, pontosan erről beszéltem magamnak, hogy rövid távon ez veszteség, de a hosszú távú célt látom, hogy honnan, hova lehetne elérni, és itt nem feltétlenül az indexről beszélek, nem csak az indexről beszélek, értelemszerűen az a prioritás, de az is, hogy érzek felelősséget ezért a sajtó és média piacért, amelyikben az elmúlt 16 évben dolgoztam, amelyikből engem kilőttek 2016. október 8-án, és ezért szeretnék tenni. Tehát fontosabb volt az, hogy ne légüres térben legyek egy normális fizetéssel, és akkor majd jön valami feladat, és akkor haj, de jó. Hanem az volt bennem, hogy akkor tűrjük fel az ingujat, bár most nyár van 40 fok, annyira most nem tudom feltűrni, mert éppen pólóban vagyok, de ezt nem látják a hallgatók. Szóval, hogy tűrjük fel az ingujat, és tegyük oda magunkat azért, hogy ez a szép szakma, meg egyébként, amit Magyarország gondol magáról most már a rendszerváltás után, szóval mind a kettőbe tudja futni a maga a maga reményeit, be tudja váltani a maga reményeit. Én ebben maximálisan hiszek, annak ellenére is, hogy milyen támadásokat kapok, sőt, mondhatom nyugodtan azt is, hogy annak ellenére is. Éppen nagyon érdekes, hogy a nagyon kemény támadások, amelyeket mondom, elfogadok, és nagyon sok mindenben jogosnak is tartom. Persze, oké, nem értik az emberek, megmérti, de megméri így, meg oké, rendben van. De hogyha hosszú távú célt nézzünk, akkor ennek csak ez a kifutás, hogy európai értékek mentén normális struktúrában végzünk újságírói munkát, ami most jelenleg Magyarországon, vagy tartalomfogyasztásnál is állítunk elő újságokat, ami ma Magyarországon jelenleg abszolút mértékben nincs. Igen, nekem ez a motivációm, ez az ambícióm, én ezért szeretnék tenni, és azért vállaltam ezt a feladatot el, hogy ne légüres térbe legyek, hanem újra érezzem azt, hogy milyen az, amikor az ember iszonyatosan leizzad munka közben.
0: Máshol nem lett volna lehetőség, más lapnál, tehát amit mások is kérdeztek, azt én is föltenném, hogy miért pont az Index akkor ezek után. Azért van még jó pár lap, vagy egyéb médium, tehát hogy azoktól nem lett volna esetleg lehetőség valamilyen újságírói szerkesztői munkára, hogyha a politikai kommunikációból már úgy döntöttél, hogy akkor ugye távozol, vagy kilépsz.
1: Hát ilyen kisebb, meg ilyen szakmai lakok, kontúl, nekem semmilyen ajánlatom nem volt az elmúlt 10 évben. Azt is mondhatnám, hogy fekete segű voltam az elmúlt 10 évben. Ezt éppen Gyárfás Tamás mondta nekem annak idején, amikor már nagyon tréhelyzet alakult ki a Népszabadság körül, és több nagy tőkéssel is beszélgettem arról, hogy esetleg úgy alakulna a helyzet, akkor szerepet tudna vállalni a Népszabadság megmentésében, átmentésében. Tamás mondta nekem, nyilván neki akkor egy nagyon speciális helyzete volt a hatalommal, hiszen akkor az úszószövetség vezetőjeként, meg az idehozott vizes világbajnossággal, meg egyebekkel nagyon korrekt viszonyt ápolt, és azt ő is pontosan felmérte, hogyha esetleg a Népszabadsággal ő kezdene valamit, akkor ő is a hatalom ellensége lenne, ahogy később máshogy mellett a hatalom ellensége. Tehát nagyon furcsa még így történelmi táblatokból is visszanézni az időszak. Szóval nekem Tamás mondta, remélem, hogy nem kéri ki magának így utólag, hogy arra készülj fel a Népszabadság után, hogy te fekete segű leszel, senki nem akar majd veled együtt dolgozni, és nem azért, mert nem csináltál jó újságot, tehát tele voltak exkluzív anyagokkal, meg nem tudom, meg kiváló kollégák, nem tudom, nem azért, hanem egyszerűen csak gyanakvás szülni az, hogyha bárhova elmész, hogy hú, itt az utolsó főszerkesztő, akkor ez most miért jött ide, meg biztos mindent át akar alakítani, meg nem tudom. Szóval, hogy ennek vannak ilyen nagyon furcsa, általam akkor még nem gondolt kitettségei. És a konklúzió, amit az előbb említettem, hogy senki nem tett ajánlatot, az így van, ahogy mondom. Azt örömmel látom, hogy a helyetteseim közül ketten főszerkesztők 24.hu-nál, illetve a HVG-nél, sőt, van olyan kolléga, akit annak idején a Népszabiban kétszer léptettem elő, most a 24.hu főszerkesztő helyettese, aki a Népszabadság online felelős szerkesztője volt, én vittem a Népszabihoz fél évvel a megszűnés előtt, és a Népszabadság online megújítása kormány éppen indult volna úgy az új szájt, ő pedig a HVG főszerkesztője helyettese. Tehát örömmel látom, hogy azok a kollégák, akik ott voltak a mögöttem a Népszabadságban, azok vezető pozíciót töltenek be a médiában, de az, hogy rólam bárki szerkesztő, komoly lap szerkesztőségének vezetőjeként gondolkodjon, az egyszerűen nem vetődött föl. Ez ugyanolyan eddig megfejtetetlen történet, hogy a Népszabadság kivégzések című könyvem, amely 2016 áprilisában jelent meg, arról egyetlen egy recenzió volt. Tehát figyeltem annak idején, akkor 2016...
0: Úgy nálunk a műsorról beszélgettünk.
1: Igen, köszönöm szépen. És direkt néztem 2017 áprilisában, meg nyarán is, ott ilyen könyvfesztivál, könyvsét, nem tudom, éppen mi volt, hogy mindenféle könyvből össze-vissza mindenféle recenzió az életési rólamtól kezdve a narancsolát, nem tudom mindig. Erről a könyvből nem volt. Egy klasszikus recenzió jelent meg, Mozgó világba írt a Pap Sándor Zsigmond, és azon kívül semmi. Nyilván ilyenkor az ember fölméri ezt a feketességűséget, amit ugye Gyárfás Tamás volt, hogy akkor valószínűleg, nem tudom, nem lenne konform ezeknek a lapoknak írni erről a könyvről, de ez nagyon élesen bennem maradt, hogy erről a könyvről egyetlen egy recenzió volt. És ugyanúgy bennem maradt az, hogy 10 év alatt gyakorlatilag semmilyen ajánlatot nem kaptam, amiben persze nyilván nagy szerepe volt annak is, hogy már a politikai kommunikáció területén dolgoztam, ugye Karácsony Gergely és a Párbeszéd mellett, tehát nyilván azért ezt sem lehet eltagadni, de mindig volt egyfajta ilyen érzésem. Normális helyzetként írtam le, tehát nem kerekítettem belőle hisztit vagy ilyesmi, elfogadtam, hogy ilyen van, viszont viszont amikor az első ilyen lehetőség volt, és akkor igyekszem válaszolni a kérdésedre is, akkor gondolkodtam bár, mert ugye felmértem a kockázatokat és mellékhatásokat, de úgy voltam vele, hogy azokat leírom, hiszen a nap végén azt akarom, hogy ebből hosszú távon jó dolog legyen. Egy beszélgetés kezdődött el az Index és köztem. Ugye nyilván az Indexnél azért nagyon sok kollégám, régi kollégám dolgozik. A nemrég kinevezett Borsi Gergely főszerkesztő helyettessel még a Nemzeti Sportban dolgoztam együtt 2011 és 15 között, kiváló kolléga, akkor kapott a főállást a Nemzeti Sportban, és a külpolitika, a külföldi labdarúgás szekcióban dolgozott, nagyon jól, meg a magyar labdarúgás szekcióban dolgozott kiválóan. Borbé Laci dolgozik, nem tudom, Sereg András dolgozik, valami még a Népszabadságban is egy dolgoztam, tehát nagyon sok olyan kolléga van, meg hát vezetői szinten is nyilván, és a vezetőkkel nagyon sokat beszélgettünk. Egyébként az Indexről még akkor is, amikor például mondjuk arról volt szó, hogy egy párbeszédes írjon véleménycikket az Indexbe, vagy hogy mit tudom én, Karácsony Gergely bejönjön-e konkrétan van a Róna Jegor rovatába. És ugye ezek nem mindig voltak egyértelmű dolgok, hiszen az Indexnek volt ugye Városháza ügye, amiről kiderült végül, hogy az nem volt megalapozott, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval, hogy évek alatt nagyon sokat beszélgettünk az Index vezetésével, meg volt egy telefon, amikor a Csatatér címe egyébként nagyon népszerű rovatukban a választás előtt behívtak, hogy egyébként mint politikai kommunikációs ügy, és akkor is így beszélgettünk, aztán egyszer csak így kialakult, hogy figyelj, mi lenne, hogyha de együtt dolgoznánk. És nagyon érdekes, hogy nekem egy Margit-szigeti futás közben villan, de hogy igen, ebből rövid távon veszteségem lesz, de hosszú távon ezt akarom csinálni, én ezt meg akarom csinálni. Úgyhogy ebből a beszélgetésből kialakult egy ilyen igen, amiben nyilván a két fel azért méregette még egy kicsit egymást, hogy ez most miért is akar idejönni, illetve hát most miért jó az nekünk, hogyha idejön. De azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen tipikus dolgot, vagy ilyen alapigazságnak gondolt dolgot szerintem újra kell gondolni az említett 16 évi rombolás után. Nem véletlenül hozom vissza mindig ezt a dolgot. Jelenleg olyan helyzetben vagyok, egyfajta pszichózisban vagyunk, ugye egyfajta tiszta pszichózisban is vagyunk, hogy úristen, hát mennyien szavaztak a Tiszára, és mennyi mindent kell megcsinálni a Tiszának, és vissza kell venni a vagyont, és fel kell osztatni a nem tudom, stb., és ezt meg kell csinálni, és stb. Nyilván van ennek egy mellékhatása is, hogy aki azt mondja, hogy gondoljuk már át azért, hogy nem, mondjuk most mondok egy példát, ne legyen, tudom, 12 év a ciklus határa képviselőnél, mert nem biztos, hogy erős fluktuációkat okoz, akkor egyből mindenki el van küldve valahova, hogy ezt most nem szól, hiszen pszichózis van. A másik része pedig van van egyfajta ilyen nagyon furcsa pszichózis, a már megszűnt NER irányába, vagy a Fidesz irányába, illetve a Fidesz még nem szűnt meg, de azt gondolom, hogy a Fidesz már nem lesz olyan, mint régen, és Orbán Viktorról sem gondolom, nem csak azért, mert törvénybe hozták, hogy nem lett két ciklusnál tovább miniszterelnök, hogy igazából egy két lábon járó politikai hulla bármit is csinál, mert egyszerűen az, amit 16 év alatt művelt, az egyszerűen nem. Egyszerűen képtelenségnek tartom, hogy valami fajta metamorfózis útján újra potens vezetővé tudjon válni. Nyilván csomó mindenben nem lesz megkerülhető, meg ellenzék, de az, hogy újra a topon legyen, azt én elképzelhetetlennek tartom. Szóval, hogy nagyon furcsa pszichózisokban vagyunk, ahol most mondok egy példát, kitettem a Gyárfás Tamás interjút az én Facebook oldalon is, és ott volt egy olyan komment, hogy hát első olvasom ezt az interjút, mit képzelsz magadról, nem tudom milyen figura lettél, és stb. Rendben van, én ezt megértem, hogy a személyemmel kapcsolatban ilyen, de azért történt egy matéria. Tehát Gyárfás Tamás 2025 májusában bevonult egy börtönbe, azóta nem szólalt meg, majd itt adott egy nagyon hosszú exkluzív interjút, ahol még az is el volt beszélve, hogy néz ki. Legalább olvasd el az interjút. Olvasd el az interjút, és dőlj hátra, és nézd meg, hogy most lehet, hogy akkor ennek a fajta újságkészítésnek van-e kifutása, vagy nincs. De mondom, ezt a kommentelőt sem hibáztatott, nem töröltem ki, nem tiltottam le, semmi, ott maradt, tehát bárki el tudja olvasni. Én fontosnak gondolom, hogy ezek a mondatok is legyenek ott. Fontosnak gondolom azt, hogy ami hiba volt, arról mondjuk ki a hiba. Fontosnak gondolom, hogy amiért elnézést kell kérni, arról mondjuk majd ki, hogy elnézést kell kérni. Én fontosnak gondolom azt, hogy amit elrontottunk közösen, arra mondjuk, hogy elrontottuk közösen. Én bármikor, aki engem kritizál, kritizáljon nyugodtan, és maximálisan meg fogom érteni, akár a 444 vagy a Telex munkatársa áll belém, akár a kommentelő, aki Facebook is belősen, vagy innen rendben oda téne, mondja el nyugodtan ezt a véleményt, oké, vezesse, de utána húzzunk már egy vonalat, és igyekezzünk már a jövőbe nézni, és ne rombolni, meg ütlegelni egymást, meg nem tudom, hogy miket csinálni, hanem csináljunk már egyszer az életben valamit, építsünk már fel egyszer végre az életben valamit. Nehéz lesz, tehát mondom, tehát ezekért hibákért elnézést kell kérni, a veszteségeket le kell írni, de hogyha ezek megvannak, akkor lépjünk előre, már csak azért is, hiszen a jelenlegi politikai kurzus is azért azt az alapigazságot támasztja le, hogy mindenkinek jár egy második esély, annak is, aki mondjuk 14 éven keresztül konkrétan a NER része volt, majd utána egy parádés politikai teljesítménnyel építette teljesen más történetet.
0: Mit gondolsz arról, hogy van-e átjárás akkor a politikából, politikai kommunikációból, az újságírásból, és ez nem vette föl kérdéseket, illetve nem hozza nehéz helyzeteket, most csak egy példa, hogy mondjuk, hogyha a Párbeszédről kell írnia most az Indexnek, akkor hogyha kritikusak vagytok, akkor azért lesz kellemetlen, hogy akkor a te volt munkahelyedet illeti a kritika, ha pedig elnéző lesz vele, akkor pedig ugye ezért lehet kritizálni az Indexet, hogy akkor biztos azért nem írt meg bizonyos, nem tudom én, híreket, vagy nem hozott le valamilyen véleményt, mert te ott voltál mondjuk.
1: Ez egy jogos kérdés, és bízom azzal, hogy az idővel már nem lesz kérdés, és azért nem lesz idővel kérdés, mert hogy egyszerűen nem ad senki alapot arra, hogy ez a fajta reláció akár pozitív, akár negatív módon jelenjen meg. Én amikor az ideológia mentességgel, a tárgyilagossággal és az objektivitásról beszélek, akkor azt beszélem el, hogy szeretném, hogyha így működne az újság. Nyilván van érzelmi viszonyulásom Karácsony Gergelyhez és a Párbeszédhez, de hogyha mondjuk olyan eset történik, amelyben mondjuk kimutatható, hogy a főpolgármester hibázott, a főpolgármester rosszul döntött, hát azt ugyanúgy meg kell érni. Hát miért tagadnám el a valóságot? Nyilván meg is kell kérdezni a főpolgármester, mit miért tett, de le is kell érni, azt is le kell érni, hogy ez egy fatális hülyeség volt. Már csak azért is, mert az elmúlt 16 évünk, ahogy egyébként meg 90 előtt a 45 évünk, vagy a Rákosi rendszert ide mennek a miért hosszabban, arról szólt, hogy mindent elsumálkolunk, mindent elmismásolunk. Hol propaganda, hol nagyon erős propaganda, hol kicsit erős propaganda módon működtetjük ezt a hóbelemancot. Bocsánat, 1945 a második világháború zárása óta, mondjunk már egy olyan egybefüggő időszakot, amikor egészen máig bezárólag, amikor viszonylag normálisan lehetett újságot készíteni, vagy sajtót, médiát készíteni. Hát, ha belegondolunk, hogy 90-ig nem, vagy 90 után volt egy kis felszabadulás, és néhány évig lehetett nagyon jó újságot csinálni, mert jöttek ezek a politikai kitettségek. Például 98-ban jött a Fidesz, és amikor 2002-ben bukott, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy neki is jár egy tévé. Emlékszem. Legyen egy a jobb oldalnak, legyen egy a bal oldalnak. Elkezdődött ez a, nem is tudom, újságíró szakmailag teljesen értelmezhetetlen, de teljesen értelmezhetetlen árokásás, elfelejtés, stb. És gyakorlatilag 90-es évek végétől, és ebbe a baloldal is hozzátette a magáért szó se róla. Szóval 98-2002-től ugyanebben a smugban vagyunk, csak 2010-től jóval nagyobb mértékben felerősítve ezeket az árokásos és kirekesztős és nem tudom milyen dolgokat. Szóval, hogyha azt nézem, hogy eltelt gyakorlatilag 100 év a magyar médiában, és csak néhány éve tudunk felmutatni, amikor normális újságot lehetett készíteni, akkor azt mondom, hogy ne az legyen már a kérdés, hogy a Párbeszéd volt kommunikációs igazgatója, a Karácsony Gergely volt tanácsadója, az azon logikus a kérdésed. Nehogy már azon gondolkodjon, amikor szerkeszti az Indexet, hogy akkor most hogyan sikálja a szép Karácsony Gergelyt, meg a Párbeszédről, hogy mutassa ki, hogy 29%-os párt, vagy mit tudom-e. Uh-huh. Nem, hát kezeljük a dolgokat magában, a valójában. És persze kérdezzünk meg mindig mindenkit meg kell kérdezni, ahhoz, hogy pontos képet tudjunk adni a valósághoz, hogy a valóságot minél pontosabban tudjuk elbeszélni. Tehát a kérdésed az abszolút logikus és jó. Én csak azt tudom mondani, hogy a lehető legobjektívebben fogok állni ezekhez a kérdésekhez. Ahogy nyilván objektíven kell állni, bármilyen furcsa, ez hallgatónak lehet, hogy furcsa, ez a Fideszhez is, vagy a Tiszához is. Uh-huh. Nyilván a Fideszről is minden nap el lehet beszélni, milyen NER propagandát csinál, így is ő is. Az ellenzék vezető ereje. És ebben a minőségében csinál valamit, amelyet lehet kritizálni, lehet gyújtóhangú publicisztikákat írni, ahogy én is írtam már a Fidesz kongresszus után Orbán Viktorról úgynevezett gyújtóhangú publicisztikát, Viszont persze kevesen vették észre, ugye ez a publicisztika arról szólt, hogy egyetlen egy ember érti jelenleg a Fideszben, hogy mi történik velük, meg körülöttük, az egy Jankovics Tibor nevű kőbányai küldött volt, aki felállt, és 4 pontban elmondta, hogy igazából mi a helyzet, miközben a miniszterelnök, pártelnök, vagy ex-miniszterelnök, pártelnök végig óriási valóságtagadásban volt. Szóval, hogy a Fideszről is el lehet beszélni, a Tiszáról is el lehet beszélni, a Párbeszédről is mindenkiről. A legfontosabb az, hogy a nap végén azt tudjuk mondani, hogy ma is tettünk valamit a médiáért, ezért az ideológia mentességért, tárgyilagosságért, objektivitásért. Ez nem lesz egyszerű dolog, most is én, amikor ezeket a szavakat most már azt mondom, 5-5-szörre mondom, olyan, mint hogy a kommunikációs panel lenne, lehet, hogy előző életemben megtanultam, hogy a kommunikációs paneleket vég nélkül súlytolni kell. Szóval én is egy kicsit megmosolygom magam, hogy hát 2026 júniusának végén, júliusának elején ilyesmikről beszélek, hát belátható időn belül lesz ilyen a médiában? Hát nem kapsz már újságot. Ha kinyitod bármelyik újságnak a felületét, akkor azt látod, hogy a tartalomkészítéseket illetően is vannak még borzalmas kihívások, mert például vannak olyan független újságok, amelyek, nem tudom, aktivista munkát végeztek például a választási kampányban. Elgondolható az, hogy valamikor ez elmúlik, és de milyen lesz, és olyan lesz, mint nyugaton. Itt volt múlt csütörtökön nálam a remélem jól mondom, a belga De Standard munkatársa, ő mondta, hogy az elvetit vagy elmond, és ő is körbejárt ezt a, és beszélgettünk utána, hogy egyébként nálatok mi a helyzet, meg mit tudom, mert nyilván ott is vannak gondok, meg hát a techóriások ott is azért a tartalomban, és előfizetés, stb. Tehát elbeszélte a médiának az aktuális kihívásait, de hát közel sincsenek olyan problémák, igazából amikről beszéltünk, azokat igazából nem is értette. Persze értette, mert olvasta a NER sajtót, vagy volt erről ünnepel vélemény, de igazából nem tudta, hogy miről beszélünk, hiszen ott teljesen más módon megy a média. Persze ott is van a brüsszeli újságok, azok nyilván hazudnak, és Soros György fizeti őket, meg stb. Ezt megtanultuk Magyarországon élve az elmúlt időszakban, de teljesen más problémák üzenek. Angliában, Németországban, Franciaországban, persze ott is hatalmas kihívások előtt áll a sajtó, ott is azért felbukkan a pártosság, meg mit tudom. De hát, hogyha a nagy képet nézem, hát ott úgy készítesz újságot, hogy az alapvető sztenderdeknek kell megfelelni, és pont. És olyan jó lenne, hogyha Magyarországon is, nem tudom, fél év múlva, amikor beszélgetnénk, akkor ahol beszélgetnénk, hogy már megvannak az alapvető sztenderdek, és azok mentén kell, azon mentén tudunk újságot készíteni.
0: Még egy kérdés, lehet, hogy már ez a rádióban nem fog beleférni, csak a podcastba, hogy mondtad ugye a 24.hu-nál, hogy ott vannak egykori kollégák, hogy velük nem tudtál annak idén együtt maradni, tehát valamiért arra a mentőhajóra már nem fértél fel, ami a Népszabadság bezárásakor tulajdonképpen a 24.hu lett?
1: Ez föl sem vetődött, azt tudtam, hogy van egy csapat, amelyik ugye tárgyal a centrál tulajdonossába, hogy akkor oda menjen, azt mondom, 6-8 kolléga volt, aki oda is ment végül, nagyon kiváló kollégák. Egyrészt nem vetődött föl, másrészt pedig én, ha jól emlékszem, 2016. október, nem, november 30-án, amikor a leszámolást elvégeztük a Mediaverse-ben, az úgynevezett kilépést, nem tudom, hogy kell ezt mondani, akkor én kitettem egy posztot arról, hogy igazából politikai felelősséget érzek azért, hogy a Népszabadsággal lesz történt. Nem én szántottam be, nem én alakítottam ki ezt a helyzet, stb. De felelősséget érzek azért, hogy a Népszabadsággal ez történt, ezért nem fog többet a sajtómédiában dolgozni. Egyébként ezt is vissza lehet keresni. Úgyhogy ez nem tudom, hogy hívtak volna azt követő 10 évben bizonyította, hogy nem is hívtak, de volt egyfajta érzetem azzal kapcsolatban, hogyha a Népszabadságnak így vége van, akkor egyszerűen az én pályámnak gyakorlatilag vége. Lehet, hogy ezt inkább én akartam beveszélni magamnak, de valóban felelősséget éreztem a Népszabadság bezárásáért. Nem, tehát, hogy mondjam, voltak olyan tárgyalások németekkel, csehekkel, északi ország befektetőjével, itt csak azért nem, mert egy nagykövet segített, és mondta, hogy soha, még az, hogy északi, azt mondhatod, de hogy melyik ország, azt nem. Nagy befektetőjével is tárgyalások, és volt, amelyik hajlott is volna arra, hogy a Népszabadságban investáljon pénzt, de hát ugye a politikai racionalitás felülírta ezeket a dolgokat. Aztán, hogyha Orbán Viktor szándékosan kivégezteti helyi Pecinával a Népszabadságot, akkor azt akarja, ez az újság ne legyen. Ez a garnitúra egyben ne legyen. Hát nem is lett egyben, ugye volt, Népszavához mentek, stb. Az biztos, hogy ajánlatot nem kaptam, illetve magam is elbeszéltem ezt 2016. november 30-án. Nagyon furcsa, hogy most így utólag elgondolkodva kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna, ha kapok akkor egy ajánlatot, mondjuk, hogy nem tudom, 24 hát, vagy HVG-hez, vagy mit mondtam volna, vagy egyetlen, de egyszer nem vetődött föl, úgyhogy úgyhogy itt a dolog le is zárult. Utána is találkoztam médiavezetőkkel, vagy nem tudom, hogy beszélgettünk a valóságról, de sokkal inkább azt éreztem az ő szavaikból, hogy azért tartanak tőlem, hiszen hogyha Murányi András volt a főszerkesztőm, akkor megszüntetik a Népszabadságot, akkor nem biztos az jó, az, hogyha mi Murányi Andrást alkalmaznánk. Mindig voltak azért ilyen mondatok, tehát volt egy izgalmas beszélgetés egy médiavállalat vezetőjével, aki azt mondta, hogy tehát figyelj, azért nekünk is van kapcsolatunk a kormány, mi is kapunk állami pénzt, ha nem is olyan sokat, de kapunk. Hát most idejössz. Ez persze nem akkor volt, hanem ez a 2024 nyarán volt. Én itt kineveznek téged bárminek, akkor szerintem abban a pillanatban megszűnnek ezek a támogatások és vége. Tehát mondom, ez egy komplexebb feladat, de a nap végén ajánlat nem volt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a Média egy vendége voltál, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Dani.
0: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. A mai vendégem Murányi András volt, a Népszabadság utolsó főszerkesztője, aki nemrégiben lett az Index új felelős szerkesztője. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt, Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
6: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
4: Időjárás.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
8: Van, aki még nem is hallott róla, de akik igen, azok közül se tudja pontosan mindenki, hogy mik is azok a neobankok, és miért olcsóbbak, illetve tényleg olcsóbbak-e, vagy másként fizetjük meg az olcsóság árát. Ígérem, ma kiokosítunk mindenkit neobank ügyben. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A vakáció időszaka legtöbbször a szülőknek nagyon komoly fejtörést okoz, hova menjen a gyerek a családi nyaralás, hogyan oldják meg azokat a bizonyos heteket. A legtöbbek számára a nyári táborok jelentik a megoldást, de mint az élet minden területén, itt sem ajánlott, hogy csak és kizárólag az ár határozza meg a döntésünket. Aki még nem döntött, annak kívánunk segíteni azzal, hogy átbeszéljük ma a legfontosabb kritériumokat. Aztán még alig-alig szokjuk meg a parkolással kapcsolatosan, hogy a hónap elején életbe lépett változás miatt már nincsenek parkolóórák, legalábbis egyre kevesebb, mert bizony látni az utcán olyan embereket, akik még bőszen keresgetik, egyébként a már azon a részen, ahol már leszerelték őket, és már is egy újabb határidőt érdemes jól bevésni. A tervek szerint ugyanis január 1-től a 2 tonna feletti járműveknek 2-szeres parkolási díjat kell majd fizetniük a fővárosban. Amit eddig ki lehetett deríteni, erről a parkolási szakértünk mindjárt el is mondja, és aki most legyint egyet, úgy ugyan 2 tonna, hát meg fognak lepődni egy csomóféle autó, mert mi utána néztünk, pont eléri már a 2 tonnát, tehát mélyen a zsebbe kell majd nyúlni. És végül, de nem utolsó sorban egy hallgatónk történetére is reagálunk a mai műsorban. A kérdés, kötelese jól látható módon tájékoztatni egy webáruház arról, hogy nem magyarországi cégről van szó. Nem véletlen, hogy ezzel is foglalkozni fogunk. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, remélem velünk tartanak, mert hogy mi már is kezdünk. És ahogy a múlt héten ígértem, meg most a műsor elején is, már is belevágunk, a neobankokról fogunk beszélgetni. Van, aki ezt a kifejezést nem ismeri, de mondjuk használja a Wise-ot, vagy például a Revolutot, és nem tudja, de szerintem még a Granite Bank is az. Tehát, hogy mik ezek a neobankok, de én nem akarok előre itt mindenbe belevágni. Szakértő vendégem Huma Péter, aki megígérte, hogy segít nekünk ebben az eligazodásban. Köszönöm, hogy még egyszer itt vagy velünk. Szia!
9: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
8: Hogyan lehetne összefoglalni, mi az a neobank? Nekem egy kicsit a Matrix, amikor először hallottam, a Matrix jutott eszembe, meg a Neo-ról.
9: Ja, igen, igen. Hát a Neobank inkább talán úgy fogalmazható meg magyarul, hogy egy új bank, és a különlegessége abban rejlik, hogy az internet és az online világ elterjedésével a bankok is átköltöztek a online térbe. Ezt természetesen minden bank megtette, viszont azok a bankok, amelyek meglévő fiókhálózat alapján nyújtják ezt a szolgáltatást, nyilván jóval drágábbak, hiszen a fiókhálózat és a személyi állomány nagyon sok pénzbe kerül.
8: És ezért ez nyilván... ugorodnak egyébként, mert most azt figyeltem meg, hogy a legtöbb bank fiókja csökken, a száma csökken, a bent lévő egy-két édesnénye van, benne régen ültek 5-6-an, tehát ugye ez az oka ennek?
9: Hát ez egy nagyon régi trend, már a 20 évvel ezelőtti, a 2000-es években is megfigyelhető volt, hogy átstruktúrálódás zajlik, bezárnak bizonyos bankfiókokat, más bankfiókokat a plázákba költöztetnek, a készpénzt kivezetik a fiókból például, hogy csak ATM-nél tudsz használni, inkább tanácsadásra biztatnak, de egyébként mondhatnám ugyanezt a telekom cégekre is, mert nekem például nem egyszer volt olyan ügyem, hogy nem tudtak segíteni a személyes ügyfélszolgálaton, hanem telefonon, vagy esetleg írásban kellett segítséget kérnem, szóval ez egy, ott inkább csak értékesítenek, szóval ez egy ilyen trend, amit a bankok sem tudnak kikerülni, na de a neobankoknak egyáltalán nincsen fiókjuk. Tehát egy neobank azt mondja magáról, hogy itt van egy applikáció, töltsd le, regisztrálj benne, csinálj egy bankszámlát úgy, hogy mindenben megfelel a törvényi szabályozásnak, tehát föl kell töltened a személyigazolványodnak a chip-jével, ugye az érintésmentesen lehet átvinni a telefonra az információkat, azt ugye beszkennelik, csinálj magadról egy selfie-t, amellyel fényképet tárolnak rólad, illetve megnézik bizonyos mozdulatokkal, vagy a szemedet kell mozgatni, vagy az arcodat kell mozgatni, hogy valóban élő személy vagy-e, nem pedig valami robot, és hogyha ezek sikeresen teljesíted, és mondjuk egy SMS-ben kapott kóddal aláírod azt a szerződést, amit a bank eléd kínál, akkor gyakorlatilag ugyanolyan joghatállyal létrejön ez a szerződés, mint hogyha a fiókban kötötted volna. 2017 óta lehet kötni Magyarországon videóbankon keresztül, és 2021 óta lehet kötni ilyen selfies azonosítással, amikor a banknak már nem is kell a videóhívásban lennie, hanem te magad feltöltöd, és ők meg vagy később ezt valamikor ellenőrzik. Ha szóval, hogy ez a tehát, hogy ez a folyamat jellemzi a neobankokat, és mivel csak interneten dolgoznak, és hát a Revolutról például tudjuk, hogy még telefonos ügyfélszolgálata sincsen, nemhogy személyes, hanem tényleg ilyen csetekkel lehet nála kommunikálni, hogyha valami problémád van, ezért nagyon olcsóak.
8: Aha, de jól tudom, ugye, hogy Magyarországon egy ilyen igazán magyar tulajdonú van, az a Granit Bank, ezt jól tudom?
9: Hát, hogyha így hívjuk, hogy Neobank, akkor igazából a Binks minősül annak, ők magukat így is hirdetik, hogy a Magyarország első neobankja, de a Granitnak van kettő fiókja, ja. Tehát ők már akkor ilyen értelemben már nem neobankok, de valóban a Granit is egy ilyen teljesen internetre, igen, online értékesítésre alapuló modellen dolgozik, csak ő abban különbözik a neobanktól, hogy tényleg van két fiókja.
8: A Revolutot emlegetted, a Wise az a másik hatalmas, és Magyarországon, ha jól tudom, ennek a kettőnek több millió ügyfele van, nem véletlenül, sokkal olcsóbbak voltak ez idáig, de majd erről mindjárt beszélgetünk külön. Tehát, hogy egy csomó olyan előny nyújtottak mind a mellett, hogy gyorsan lehetett mindent intézni, és nagyon logikusan. Ugye, ha jól tudom, azzal a változással a Wise is már megszűnt teljesen magyar, hogy tehát már Magyarországhoz köze van, inkább így fogalmazok, és most már a Revolutot is utalérte olyan értelemben a vég, hogy ők is Magyarországon már lesz magyar bankszámlájuk a revolutosoknak. Attól még neobankok maradnak? Mert magyar felügyelet alá kerülnek?
9: Igen, neobankok maradnak, egyiknek sincsen, mind a kettőnek van, vagy lesz hamarosan magyar bankszámlaszáma, de egyiknek sem lesz fiókja. Aha. Tehát mind a kettő csak legfeljebb telefonos ügyfélszolgálaton lesz elérhető, és ugye még egy korlátra felhívom a figyelmet, ott, ahol nincsen fiók, ott nincsen befizetési lehetőség sem, tehát készpénz nem lehet a számlára tenni. ATM-mel ugyan meg lehet csinálni, de Magyarországon nincs arra példa, hogy egy fiók nélküli bank egy valamely másik bank ATM hálózatával szerződjön, és ezáltal be lehessen fizetni egy másik bank ATM hálózatában. A Revolut az egyébként kínál ATM-eket kísérleti jelleggel például Spanyolországban, de azt nem lehet tudni, hogy Magyarországon mikor fognak ATM-eket telepíteni. Tehát akinek Wise vagy Revolut számlája van, vagy lesz, az azzal a korláttal mindenképpen számoljon, hogy nem tud személyesen bemenni hozzájuk, és nem tud befizetni.
8: Azzal, hogy Magyarországra meg kellett, hogy érkezzenek, azzal a tranzakciós költségeket most már mi fogjuk fizetni? Nagyon egyszerűen meg tranzakciós díjról beszélek. Megkérdezem, mert az egyik legnagyobb előnyük volt, azon kívül, hogy ugye középárfolyamon lehetett pénzt váltani korlátlan mennyiségbe, hogyha bizonyos csomagot előfizetett az ember egy évre, de az, aki sűrűn használja a bankolást, kiszámolt, hogy nevetséges volt ahhoz képest, hogyha jó sokat használta. Szóval mi lesz ezzel a tranzakciós illetékkel? Innentől kezdve már a Revolut meg a Wise sem lesz olyan olcsó?
9: Hát igen, sajnos vonatkozik rájuk is a magyar törvényi szabályozás, és eddig is vonatkozott, a Wise már korábban bevezette, de a Revolut valahogy még dacolt ezzel. Ugye a Revolutnál van egy nagyon nagy különbség a magyar bankokhoz képest, ez pedig az, hogy ők egy globális bank, és megtehette, már korábban bevezette, de a Revolut valahogy még dacolt ezzel. Ugye a Revolutnál van egy nagyon nagy különbség a magyar bankokhoz képest, ez pedig az, hogy ők egy globális bank, és megtehette azt, hogy a globális

0: tehát hogyha 50 ezer forint alatti, vagy legfeljebb 50 ezer forintnyi egy átutalás, akkor ott nincs még pénz, ugye a tranzakciós illeték, és aha, azt van, amelyik bank továbbadja, az ügyfélnek van, amelyik nem. A Revolut úgy döntött, hogy továbbadja, és a Wise is továbbadja ezt a kedvezményt. Ez azt jelenti, hogy ha én tartozok neked 300 ezer forinttal, mint a múlt heti példában hallottuk, akkor ott 6 darab 50 ezer forintnyi átutalással ingyen át tudok továbbra is utalni az új Revolut Magyar Bank számláról is. Míg hogyha egybe küldöm a 300 ezeret, akkor viszont 250 ezer után meg kell fizetni az illetéket. Tehát nem érdemes nagyobb összeget küldeni, mint 50 ezer, mivel ingyen van, gyakorlatilag bármennyiszer ismételhetem a tranzakciót, mert mindegyik tranzakció, ami 50 ezer forint vagy az alatti lesz, az nem kerül pénzbe továbbra sem.
1: Ez nagyon
0: tehát
1: jó.
0: Célszerű elosztani ezt, és akkor így ugyanúgy megmarad az ingyenesség. Erre az egyre kell figyelni, hogy ne legyen az átutalás 50 ezer forintnál drágább.
1: Ez azért is fontos, mert meg akartam kérdezni, én csináltam egy gyors közvéleménykutatást, megkérdeztem egy csomó embert, és mindenki azt mondja, hogy hát vége a Revolutnak, én biztos, hogy bezárom, nem kell már, mert magyarországi bankszámla számom lesz, és akkor ugyanazok a kötelezettségei, vagyis azt mondták, hogy ugyanúgy fizetni fogunk, nem is keveset. Ezek szerint akkor ez fél igazság, és inkább azt mond, ezen kívül van-e még valami, mert akkor meg kell tanulnunk, hogy tudjuk ezt továbbra is úgy használni, hogy jól járjunk.
0: Nincsen más, tehát a tranzakcióknak a díjai ugyanannyik maradnak a Magyar Revolut alatt is, mint a Litván alatt voltak. Nincsen semmilyen más különbség, ami lényegesen érinteni az ügyfeleket, mint ez az egy, hogy ezen túl csak 50 ezer forintig lesz ingyenes tranzakciónként az átutalásnak a díja, és a fölött 50 ezer forint feletti részre meg kell fizetni ezt a bizonyos 0,45%-ot, de legfeljebb 20 ezer forintot tranzakciónként, tehát hogy tényleg erre az egyre kell csak figyelni, és ugyanúgy ingyen lehet használni a Revolutot, hogy 50 ezer forintnál egy tranzakció ne legyen több.
1: Erre föl fogják-e hívni a figyelmet, vagy a banknak nem érdeke, tök mindegy, mert azt gondolom, hogy miután ez egy globális bank, mi körülbelül annyi vagyunk, mint a gombos tűfej hegye, vagy a feje, a gombos tűfeje, mert hogy sokkal több ügyfelük van a világban, egyébként más országokban.
0: Hát most meg foglak lepni, és lehet, hogy a hallgatók egy részét is meglepem. A több mint 2 millió magyarországi ügyfél a 10 millióból, ami egyébként, hogyha belegondolunk, tehát nem is tudom, hogyha valaki azt mondta volna, 2015-ben indult a Revolut, hogyha valaki azt mondta volna, hogy jósolja meg, hogy mi lesz ebből Magyarországon, hát én azt hiszem, hogy nem lettem volna nagyon bátor, akkor azt mondtam volna, hogy jó, hát lehet, hogy lesz néhány tízezer ügyfelük Magyarországon. Ugye akkor még nem volt forintszámlájuk sem, és még magyar nyelvű sem volt az applikáció, de a Revolut olyan tömegben kezdett el terjedni a magyar ügyfelek között, egyébként valószínűleg az ingyenessége miatt is, hogy berobbant, és hogy a Revolut úgy tartja, hogy Közép-Kelet-Európában a miénk a legjobb piac az ő számukra, szóval egyáltalán nem vagyunk egy ilyen gombos tűfejek, sőt, azt is állítja a Revolut, hogy erre nem látunk rá, tehát el kell hinnünk, amit mondanak, hogy a magyar ügyfelek aktívan használják a számláikat, tehát nem alvó számlákról van szó, hogy mindenki megnyitotta, aztán úgy hagyta, hanem tényleg tartanak rajta pénzt, tranzaktálnak, stb. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy nekik szerintem, ezzel együtt nem kommunikálták olyan nagyon ezt az 50 ezer forintos határt, annak ellenére, hogy a sajtóközleményükben például szóvá tették.
1: Aha. Tehát akkor azért azt mind a ketten tudjuk, hogy a magyar ember szerintem a világ egyik legárérzékenyebb népe vagyunk.
0: Nem? Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Tehát, hogy igen. És sokszor ez persze csapdába is visz minket, mert ugye azt hiszük, hogy ebben jól járunk, aztán nem, ezért is beszélgetünk mindig, és ezért is próbálom belőled is kiszedni, hogy az olcsó tényleg olcsó-e, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez egy nagyon fontos információ, tehát az, aki gondolkozik azon, hogy most bezárja a neobankját, például a Revolutot, mert hogy már magyar bankszámlája lesz. Egyébként még egy pillanatra megkérdezem tőled, ugye jól gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy magyarországi magyar bankszámlám van, vagy az unión belül bárhol, ugyanúgy rálát a magyar hatóság, nem? Tehát ugye ez egy teljesen fals dolog, hogy jaj, ne lássák, majd kint lesz számlám.
0: Pontosan így van, és ezt akartam is mondani, de jó is, hogy szóba hoztad, hogy én többektől kaptam olyan visszajelzést, hogy most már

0: magyar lesz, akkor inkább megszüntetik, mert hogy a magyar adóhatóság is rálát ezentúl erre a Revolut számára. Hát az az igazság, hogy a magyar adóhatóság már 2010, azt hiszem 6 óta, az egész Európai Unió összes bankszámláját végre tudja hajtani, hogyha akarja. Ugyan nem feltétlenül jellemző, hogy külföldi bankszámlákra is indítanak végrehajtást a magyar szervek, de megnézhetik bármikor, illetve a pénzmosási szabályok alapján Magyarország az Európai Unió összes országából, és még egy sereg más országból, összesen 100 országból a világból, köztük az Egyesült Államokból, mindenféle ilyen egyenleg növekedés jelzés megkap. Sőt, amikor ez még csak kezdett elterjedni a világban, akkor a magyar kormány az elsők között akarta azt a hozzáférést, ami a magyaroknak, tehát a magyar állampolgároknak a külföldi pénznövekedését monitorozza. Úgyhogy ez egy téves állítás. Lehet, hogy eddig az volt a tapasztalat, hogy külföldre nem nagyon nyúltak utána a magyarok pénzének, de látni, ha akarja, biztos, hogy látja a NAV.
1: Na hát akkor most mi ezt a tévhitet is eloszlattuk, tehát ezért senkinek nem érdemes megszüntetni a globál neobankoknál a számláját. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendbe tetted a fejünkbe ezt a fontos információt, és azt is elmondom még egyszer, hogyha 50 ezrenként utalunk a neobankunkból, például a Revolutról, akkor nincs tranzakciós adó, vagyis ha valaki 300 000-et akar átutalni, akkor szépen 6-szor nyomja meg az utalás gombot 50 ezrével, és akkor egy fillérjébe, egy rupójába se kerül, hogy pestiesen mondják. Hova Péter volt a segítségemre ezen a héten is, aki pénzügyi szakértő. Hálásan köszönöm neked, és az egyet ígérhetek, hogy nem utoljára beszéltünk. További szép napot!
0: Köszönöm!
1: Szia,
0: neked
1: szia.
0: Is! Sziasztok!
2: Facsipesz.
1: És ahogy ígértem, a múlt héten dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértő eljött hozzánk, mert egyszerűen azt mondhatnám, mint egy szappenópera végtelenítve. Minden héten újabb és újabb olyan dolog derül ki parkolással kapcsolatba, amiről jó, ha tudunk, és lelkileg már most is föl tudunk készülni. Szia, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, itt
3: a meleg nyári nap. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: A legújabb hírek szerint vannak olyan tervek a fővárosban, megint csak azt mondom, hogy a 2 tonna feletti személygépkocsik majd dupla parkolási díjat kell, hogy fizessenek. És egy mondatot még mielőtt hagynám, hogy megszólalj, valaki azt mondta nekem a múltkor, hogy mit beszéltek annyit a budapesti parkolásról, nem csak Budapesten hallgatják a ti műsorotokat, ez igaz, de azt feltételezzük, hogy azért, mert valaki nem budapesti, csak följön Budapestre, mert hogy mindenki föl szokott jönni, és autóval jön, és talán nekik még nehezebb a parkolással kapcsolatban az eligazodás, mint nekünk, akik naponta belefutunk a visszapillantó tükörbe, tehát, hogy mi nyilván rutinosabbak vagyunk, ezért is tartom különösen kiemelten fontosnak, hogy a budapesti parkolásról beszéljünk, és akkor kanyarodjunk vissza. Azt is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy kit érdekel a 2 tonna fölötti. Hát én a műsor elején mondtam, hogy én utána néztem, és azért leesett az állam.
3: Igen, azért azt is el lehet mondani, hogy nem minden változás csak Budapestet érint. Tehát sok minden, amiről beszélünk itt a műsorban, az országos jelentőségű, illetőleg azt mondom, hogy tapasztalható egy olyan tendencia, hogy ami elsőként Budapesten lép életbe, tehát a fővárosi közgyűlés hozza meg, az szépen begyűrűzi az országot, és egyre több vidéki nagyváros szintén kezdi ezt alkalmazni. Például ugye most a mai témánk ugye az, hogy 2027. január 1-től 2 tonna, így van, fél év múlva a 2 tonna önsúlyú, tehát ez nem az ösztömeg, hanem az öntömege az autónak. Önsúlyú autóknál ugye bizony dupla, kétszeres mértékű parkolási díjat kell majd fizetni. Na most az elgondolás itt alapvetően az tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy akinek luxus súvja van, az akkor fizessen, csak hát ugye azt elfelejtjük, hogy az elektromos autóknak, azoknak az önsúlya, fajsúlya, nevezzük úgy, jóval magasabb ugye az akkumulátor tömege miatt.
1: Igen.
3: Tehát átlagban lehet azt mondani, hogy egy olyan 400 kg-mal több egy elektromos autónak a súlya, mint egy belső égésű motorral hajtott gépjármű.
1: Úgy látszik, az elektromos autókra, ha ezt mondom, hogy rájár a rúd, ugye egyszer megszüntették az ingyenes parkolást, a buszsába való közlekedést, most meg még fizethetnek is.
3: Így van, ez egyébként, amit most említettél, ez 2027. január 1-től szintén egy országos szintű változás, hogy a zöld rendszámos gépjárművektől megvonják az ingyenes parkolást, nem csak Budapesten.
1: Ja, most még
3: van nekik, és 2027. január 1-től vonják meg, például Debrecen, Szeged, Győr, Pécs már csatlakozott ehhez, és ott sem lesz már ingyenes. De tulajdonképpen igen, ahogy most elmondtad, és ezt egy kicsit így összegezzük, akkor ez ugye az elmúlt években úgy nézett ki, hogy mindenkit próbáltunk arra ösztönözni, hogy vásároljatok elektromos autót, és ehhez mennyi minden kedvezmény jár nektek. Most, hogy megvásároltátok az elektromos autót, most nem csak, hogy parkolási díjat fogtok fizetni, de még duplán is, mert hogy ilyen nehéz autót vásároltatok.
1: De nem minden elektromos autó ilyen nehéz.
3: Nem minden elektromos autó ilyen nehéz. Ez nyilván ott is azért a méretében nagyobb családi méretű autók, de például egy Tesla esetében azért a palettának a fele az a két tonna
1: meg a SUV-ok között is, a nagyobb SUV-ok is gondolom megnyomják hát a két tonnát.
3: A nagyobb SUV-ok elektromosban egyértelműen megnyomják a két tonnát, de egyébként még a nagyobb SUV-ok belső égésű motorral nem mind éri el a két
1: nem
3: tonnát.
1: Nem mind, de sok eléri.
3: Sok eléri, de nem mind. Tehát azért számos olyan nagyméretű luxus SUV van, ami ilyen 1800-1900 kilogramm öntömeggel rendelkezik. Míg azt mondom, hogy egy középkategóriás SUV elektromos, tisztán elektromos hajtással, az viszont már ott van a 2000 kg fölött.
1: Kettő kellemetlen kérdésem van, az egyik az, hogy fogják azt tudni ellenőrizni, hogy az én autóm 2 tonna, vagy 2 tonna, 1 kiló, vagy 1999 kiló, szóval hogy nem tudom elképzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, te tudod?
3: Igen, ez úgy fog működni, hogy magán a valamennyi applikáció, amin keresztül fizetünk a parkolási díjért, amikor beütjük a rendszámot, akkor ez az applikáció összekötve ugye a belügyminisztériumi nyilvántartással rögtön lekérje ugye a rendszámhoz tartozó. Hát jogszerű, ez tulajdonképpen egy nyilvános adat, tehát az, hogy egy gépjárműnek mi az önsúlya, tehát nem a tulajdonosra vonatkozó szenzitív adatokat fogja megmutatni, hanem a gépjárműnek tulajdonképpen a gyártási adatait, és ott rögtön össze fogja kapcsolni a rendszer ugye a rendszámot azzal a specifikációval, amiből a gépjármű ugye a gyártósorról lejön, ott rögtön látja, hogy 2000 kg fölött van az önsúly, és rögtön azt a parkolási díjat kalkulálja magasabbat. Ugyanígy fog ez működni egyébként a parkoló ellenőröknél, tehát a náluk lévő kis számítógép, az szintén ugyanígy le tudja ellenőrizni, nekik mutatni fogja a gépjárműnek a műszaki adatait, ami nem szenzitív adat, tehát ez abszolút lehetséges.
1: Aha. Gondolom, hogy a témákból már önök is kiderítették, hogy Csiklósi Márti fogyasztóvédelmi szakértő is itt lesz a stúdióban, itt is van a stúdióban, és miután lehet, hogy érintett, mert nagyon, nagyon aktívan figyelt, beszeretne kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy most akkor legyen övé a szó. És szia egyébként.
2: Köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat is, sziasztok. De csak az merült föl bennem, ha hirtelen mondjuk szlovák emberré válnék, akkor mit fog tenni ez a rendszám alapú rendszer?
1: Ez nem bírom, a magyarok már okoskodnak rögtön, ezt
2: nem, imádom. Nem én akarok szlovák rendszámot, én az elmúlt 20 évben is kibírtam magyar rendszámmal, de felmerül bennem, hogy egy külföldi parkolás esetén vajon hogy oldja meg, mert ez egy azért egy érdekes.
3: Hát igazság szerint itt most az új változásoknál önmagában már az felmerül, hogy a külföldi a parkolást hogy oldja meg.
1: Igen, már ez elő is
3: az már nehézségekbe ütközik, de én azt gondolom, hogy ha ő letölti az applikációt, beüti ugye a külföldi rendszámot, ami lehetséges, feltételezem, hogy a külföldi nyilvántartással nem lesz összekötve ugye ez a magyar rendszer, tehát ő meg fogja kapni a sima egyszeres parkolási díjat, amit megfizet, és onnantól kezdve senki nem fogja ezt firtatni, hogy ez neki felróható vagy nem felróható, utána kellett volna járnia. Tehát valószínű, hogy a külföldiek ezt meg fogják úszni.
1: Ezt csak én gondolom,
3: mert nem gondolnám, hogy a világ összes országának a nyilvántartását összekötik, mert ugye itt nem is a gépjárművet kell nekünk ismerni, vagyis hát a szoftvernek, hanem a rendszám alapján indul el, és az, hogy az a rendszám melyik gépjármű az
1: tudjátok,
3: van rendelve,
1: hogy mi jutott erről eszembe?
3: Szabályok szerint
1: az, amikor kitalálták, hogy a kis vállalkozások is nem kaphatnak már ugye lakossági áramot, és elkezdődött ez a cirkusz, és azok fáztak rá nagyon, akik akkor nyitottak egy új boltot, mert aki régi boltban van, annak teljesen simán a régi lakossági áramtarifával röhög azon, aki tízszeres díjat fizet.
3: Hát ott leginkább azok fáztak rá, akinek a kis családi vállalkozás a lakásba volt bejelentve, és effektíve nyilván az volt a székhely, de tulajdonképpen a gazdasági tevékenység ténylegesen nem folyt. Aha. És ott ugye számtalan esetben kaptak levelet, hogy hát ugye vállalkozás működik, és akkor ők most írják át akkor a közüzemi szolgáltatásokat, ugye kisvállalkozásra, és hát nyilván ott egy jóval magasabb díjjal kellett számolni.
1: De a mai napig tudok olyat, aki röhög ezen, hogy a másik ennyit fizet. Szóval visszatérve arra, hogy nekem ez jutott eszembe erről, hogy a külföldi rendszámon, úgyhogy Máténak jó volt a felvetése, és azért nem kevés szlovák rendszám autó szaladgál Magyarországon, ami nem is szlovák ember vezet.
3: Hát én azért kíváncsi leszek, hogy ez a magyar berkeken belül, tehát magyar gépjárművekkel, magyar rendszámmal, magyar szoftverrel, hogy önmagában ez hogy fog működni, mennyi lesz az az idő, amíg ez úgymond kiforja magát, aztán gondolom utána rá térhetünk, hogy akkor a külföldi rendszámmal mit kezdjünk.
1: Én nagyon szívesen látlak, akár minden héten.
3: Illetőleg most... azt is felveti a kérdést, hogyha a magyar személy SMS-ben parkol. Nem tudom, hogy az SMS által elküldött rendszám szintén képes lesz-e kommunikálni ugye a belügyminisztériumi nyilvántartással, vagy az reflexből visszaküldi az egyszeres parkolási díjat, aztán jól van.
1: Szóval, hogy én befejezve a mondatomat, én tényleg szívesen látlak minden héten, de már kezd sikító frászom lenni, hogy mindig újabb és újabb csavar van, amit közhírré kell tenni, de örülök, hogy itt vagy, maradj is itt a műsor végéig. Szerintem neked is azt tudom mondani, hogy néhány héten belül megint meg fogsz jelenni.
3: Facsipesz.
1: Rá is térünk a Máténak, ugye mindig azt mondom, hogyha a hallgatók írnak a facsipesz2025@gmail.com-ra, akkor mi ezeket földolgozzuk, illetve a szakértők megkapják a kérdéseket, és válaszolnak is rá. Az első kérdésem a múlt hétről maradt, mert idő hiányában nem tudtuk ezt megbeszélni, hogy mit is jelent a házhoz szállítás. Csak az épületig szól, vagy a szállító kötelessége a lakásig elvinni. Azért ennek az az apropója, egy hallgatónk megírta a hűtőjének a történetét, a néni 70 pluszos, de elég modern ember, mint kiderült, mert nekünk is neten írt, rendelt egy hűtőt, az első emeleten lakik, azt mondom, pehére, egy nem túl kedves cég alkalmazott, odaszállította a hűtőt, és egy kerten keresztül kellett volna, tehát így, hát, egy félig meddig kertes társasházról van szó, fölvinni az első emeletre, és föl se hívták, nem is értesítették, csak a szomszéd szólt, hogy nem a Marika néni hűtője van ott a kapu mellett. Szóval azért ez egy eléggé rém történet. A kérdés persze ennek kapcsán az, hogy mi az a házhoz szállítás? Hogyan kell értelmezni, Máté?
2: Jó, ez azért nagyon sok sebből vérzik ez az ügy, mert jó, majd azért lesz alapvetően az, hogy nem vetetjük át a vevővel a kiszállított terméket, az azért lényegében azt jelenti, hogy a kiszállító cég azzal hazardírozik, hogy fogja magát, és ki kell fizetnie a terméket, mert hogy ugye mondjuk valaki más viszi el onnan azt a hűtőt, és nem szól a szomszéd a Marika néninek.
1: Tehát át kell venni. Igen, szokták egy ilyen tabletszerűn.
2: Így van, ez az alap, hogy neki igazolnia kell tudni, hogy a küldő átvette. A másik ugye ez a meddig szól a házhoz szállítás. Alapvetően azt gondolom, hogy a tájékoztatásnak kell maximálisan megfelelnie a szolgáltatásnak, vagyis előre kell tudni megírni, hogy ez a kiszállítás, ez meddig is tart. Hogyha egy olyan szállító céggel szerződött valaki, aki hűtőszekrényeket árul, aki nem vállalja mondjuk bérlakásokba hatodik emeletre való földcipelést, akkor ezt előre a vásárlás során a döntéshozatal meghozatala előtt ki kell írnia, és tájékoztatnia kell a webshopban, vagy akár ugye fizikai boltban arra az ügyfelet, hogy valahogy meg kéne oldania utcáról föl a hatodik emeletre, mert sajnos ezt az ő szállító csapata nem tudja megoldani. Amennyiben így előre tájékoztat, akkor ezzel nincs is gond. De ugye a kérdés inkább az, hogy ha nem tájékoztat erről előre, és lerakja az utcán, akkor mi van?
1: De mi meddig köteles kivinni?
2: Nincs ilyen. Alapvetően a kiszállítás ugye az pontosan ilyen fogalmakon el tud csúszni, igen, de én már számtalan olyan webshopot láttam, aki kiírta, hogy nem ajtótól ajtóig, hanem háztól házig van a szállítás, és hogy amennyiben föl szeretné vinni, készüljön föl, vagy plusz díjat kell fizetnie.
1: Ez korrekt, és akkor az ember eldönti, igen, hogy kell vagy nem kell.
2: Ebben az esetben azonban nagyon nehéz bármit is tenni, hiszen végül is valószínűleg ő megoldotta valahogy. Ugye a futárszolgálat illetékese már lelépett, rajta már leverni sem nagyon lehet a problémát. A céget föl lehet hívni azzal, hogy de hát uraim, hölgyeim, ez pontosan most mi is volt itt, de hát most mi csinálunk, kérünk tőlük 5000 forintos kupont, tehát hogy mi valahogy becigöltük. Nyilván, hogyha van számlás, rakodó segítségünk, de nem hiszem, hogy ott várta másnap érkező rakodókat az utcán szegénykém a hűtő mellett állva vigyázban. Úgyhogy ha lenne mondjuk valaki, aki azt mondja, hogy leszámlázok érte 5-10 ezer forintot, hogy fölvigyem innen, akkor ez azt gondolom, hogy megfelelő tájékoztatás hiányában leverhető az üzletem, webshopon, bármi máson.
1: Én ugyanebben a híradást egy elektronikai áruházba vásároltam, én is úgynevezett nagy háztartási gépet, és ott felajánlották, hogy vagy egész nap otthon strázsálok és várom a kiszállítást, vagy fizessek még 10 000 forintot, konkrétan emlékszem, és akkor egy órás időintervallumot megadnak. Hát én persze ezt választottam, és hogy te nem jöttél azon az egy órán belül, úgy ők se, és amikor elkezdtem telefonálgatni és rikácsolni, akkor se jutottam sehova, és a 10 000 forintomat se adták vissza. Sajnos ez is előfordult.
2: Hát alapvetően nyilván érdekérvényesítési készség
1: hát nekem azért
2: alapján
1: az van.
2: Megy ez. Jó, de békétető testülethez beadtad?
1: Nem.
2: Na, hát erről beszélünk. Tehát, hogy alapvetően van még egy csomó lépés, amit megtehetünk ahhoz, hogy megkapjuk azt, ami jár. Itt két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a választást. Tehát lehetséges, hogy olcsóbb egy termék az egyik webáruházban, mint a másikban.
1: De
2: lehet, hogy
1: pont ott, volt.
2: Tök mindegy. De lehet, hogy ott fogják visszaszerezni ezt a pénzt, hogy nem időablakos a kiszállításuk, és az időablakosért meg plusz pénzt kérnek. Jelenleg ma már mind az áruházakban, mind a webáruházakban elég gyakori, hogy alap szolgáltatás része az időablakos kiszállítás.
1: Tehát
2: az
1: nem
2: egy
1: kell
2: óra
1: érte külön ritka. Fizetni?
2: Nem kell érte külön fizetni.
1: Hát itt nyilván azért kellett, mert hogy egy órán belül.
2: Így van. Az egy az azt mondom, a szűk, ezt kevesen vállalják, de mondjuk két órás időablakok azért nagyon-nagyon gyakoriak ma már. És ez tényleg része a szolgáltatásnak, meg kell keresni azt a szolgáltatót, aki ilyet tud.
1: Jó, azt hiszem, hogy rájár a rúd a futárszolgálatokra, mert legalábbis csokorba szedtem, a következő hallgatói panasz az volt, hogy meghozta a futár a cuccot, valami ruházati terméket vásárolt, és 10 000-essel fizetett, és a maga a számla 6 200 forint volt, ha jól emlékszem, és a futár szépen zsebretette, és mikor mondta, hogy hát kérem szépen, a visszajárót, akkor jól leoktatta, hogy mit képzel, miért nem annyi pénzt számolt ki fillére forintra, de neki nem volt otthon pénze. A kérdés az, hogy ez szabályos-e, megtehetik-e úgy, hogy ő azért egy rutinos, mert azt mondta, hogy fölment a honlapra, és megnézte, akitől rendelt, hogy ez oda van-e írva, és nem kapott semmilyen tájékoztatást, viszont majdnem még egyszer annyi cuccot vehetett volna abból a pénzből. Szóval, hogy mi van ilyenkor, mik a szabályok, Máté?
2: Nyilvánvalóan a termékért annyi pénzt kérhet el a kereskedő, akár futár útján, akár saját maga, mint amennyire azt a terméket meghirdette. Ez a nincsen visszajáróm, ez olyan nagyon, nagyon...
1: Nem azt mondta, hogy nincsen visszajáróm, neki ő nem köteles visszaadni, ez a durva.
2: Hát ez ezt jelenti, tehát hogyha nincs visszajárója, vagy nem köteles visszaadni, ez egy teljesen téves tájékoztatás, nyilván azt az összeget kell, hogy kifizesse a fogyasztó, a vásárló, ami a szerződésben szerepel. Tehát nincsen ilyen opció, hogy jaj, most 5 000-esből nem tudok visszaadni, 20 000-esből nem tudok visszaadni, vagy hogy jaj, elromlott a terminálom. Kényelmetlen persze a szituáció, mert hogyha a fizetés megakad a futárral, akkor a futár nem fog tudni más csinálni, mint visszaviszi a terméket.
1: Ja, hogy ilyenkor mert... lehet azt mondani, hogy akkor kérem vissza a 10 000-est, itt a cucc.
2: Persze, azt is lehet mondani, hiszen az elállási jogunk is bármelyik pillanatban megvan. Nyilván ez egy pofátlan a helyzetével, a szituációval és a másik pillanatnyi gyengeségével visszaélő futár volt, Ez ma már azért abszurd. Egyrészt mondjuk ki, hogy az utánvétes fizetés sokan azért tartották fenn nagyon sokáig, mert nem bíztak abban, hogy tényleg kijön, esetleg valami átverős áruházba így akadtak van, bele.
1: De én is ezt mondom minden barátomnak, hogy utánvét.
2: Én meg ebbe egy kicsit kötekednék, ugye az elmúlt műsorokban is sokszor volt szó arról, hogy a kártyás fizetés esetén a chargeback-kel lényegében a pénzünkhöz ugyanúgy hozzájutunk.
1: De
2: a
1: utánvétnél is lehet kártyával fizetni.
2: Ahol lehet. Igen, ez a másik, amit akartam mondani, hogy ma már a futárszolgálatok nagy része tud kártyás fizetést biztosítani, és nem csak készpénzes fizetést. Tehát lehetőségeink tárháza azt gondolom, hogy széles, itt nyilván fölkészült valamire az ügyfél, és valaki visszajött azzal a lehetőséggel, hogy ő tőle további pár ezer forintot kicsaljon. Nem korrekt, jogszabálysértő, és nyilvánvalóan önmagában az, hogy neki nem is kötelessége visszaadni, ez... Valahol ő tévesen azt értelmezte, hogy lehet, hogy a megbízója nem adott neki elég apró pénzt, de a jogszabályok alapján viszont nyilván köteles visszaadni, tehát nincsenek ebben kérdések.
1: Jó, akkor ragozzuk tovább ezt. Közben azt gondoltam ki, hogyha én mondjuk rendelek ruházati cuccot valakitől, magyar, ittől is lévő üzlete van, és ő tájékoztat engem a vásárláskor a websájtján, hogy arra kér, hogy vagy bankár, mert utánvétet választom, és utána följön egy ablak, amin azt mondja, hogy vagy kártyával kéri kifizetni, vagy pontosan annyi pénzt. Ha ezt ő így leírja, akkor jogos-e, hogy a futár nem ad vissza? Mert akkor tájékoztatod.
2: Természetesen az előre szóló tájékoztatás megint egy teljesen másik történet, ugyanúgy, mint a korábbi ügynél, tehát felek közötti szerződéskötésről beszélünk, hogyha ő adott feltételek mellett tudja csak vállalni a készpénzes fizetést, akkor ő azok mellett vállalja a fogyasztónak, ugye, ha az ő szeméből nézzük, ilyenkor van egy lehetősége, hogy úgy döntsön, hogy A, mégsem utánvéd, B, utánvéd, de kártya, és akkor ezt a problémát ugye meg tudja oldani. Ha a fogyasztó azt mondja, hogy úgysem készítem ki pontosan, de készpénzzel fizetek, akkor utólag tényleg az a lehetősége lesz, hogy eláll a szerződéstől, mert azért mégsem akar 4000 forintot ajándékba adni, és azt mondja, hogy akkor majd megrendelem máskor. De maradjunk annyiban, hogy azért a készpénzszállítás, készpénzes visszaadás, annak ennél igyekeznek a cégek, de egy nyűgös történet, ha lehet tényleg, ha van bankszámla, van kártya, akkor próbáljunk meg arra átállni.
1: Úgy látszik, hogy ma csak és kizárólag ilyeneket szedtem össze, de egyébként tök véletlenül nem válogattam. Egy hallgató története következik, egy webáruházból rendelt valamit, megtanult, hogy 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vételtől, még azt is írta, hogy nagyon tetszett neki, hogy a honlapjukon jól látható módon oda volt téve egy formanyomtatvány, amire ha ráklikkel, akkor simán elállhat, tehát ott csak ki kellett tölteni pár dolgot. A kopanása akkor jött, amikor kiderült, hogy a visszaküldési cím nem Magyarország. És akkor utána kavart itt a megrendelésnek, meg írta, hogy nyomonkövetést is kapott, tehát szoktak ugye, hogy éppen a futárszolgálatnál hol van a cuccunk, ugye mindig tájékoztatnak róla, és ő azt látta, és ő úgy is emlékezett, de vissza is nézte, hogy egy magyar raktárból fogja a GLS kiszállítani számára. A kérdése a következő, azt mondta, hogy olyan drága lenne oda-vissza küldeni, hogy nem éri meg, inkább kidobja a kukába, de köteles-e arról tájékoztatni jól látható módon a webáruház, hogy ő mit most mondok, valami csehországi székhelyű vagy ravalpindébe való, mert akkor nyilván nem úgy, tehát százszor végig gondolja valaki az elállási jogot, mert sokszor drágább ugye a szállítatás.
2: Igen, összegszerűsítsük, Magyarországon belül körülbelül 2000 forint kiküldeni egy terméket, aha, most egy kisebb, normál csomagról beszélünk, nem valami súlyosabb, nagyobb méretről. Míg a határon túlra ez jellemzően a 10 000 forintot elérő, vagy azt megharadó összeg, tehát ez alapvetően 4-5-szörös. A kérdésre a helyes válasz az, hogy számos ponton kötelező egy webáruháznak feltüntetnie, hogy ő milyen illetékességű, hiszen minden webáruháznak előzetesen fix helyen fel kell tüntetnie, hogy ki az eladó ennek a cégnek, mert nyilván ez többnyire cég, hol van a székhelye, mi az adószáma.
1: De hol kell feltüntetnie?
2: Bocsánat, a weboldalon, főoldalon ráadásul. Tehát vagy egy kapcsolatmenüpont, vagy egy cégelérhetőségek menüpont, vagy egy általános szerződési feltételek menüpont, vagy az adatkeresési tájékoztatóban is kötelező egyébként kiírni a cégnevét és székhelyét.
1: Tehát akkor érdemes mondjuk a kapcsolatra rögtön rámenni és megnézni, hogy az ASF-re, mert akkor kiderül, hogy ez magyar vagy nem magyar.
2: Amúgy is azt szoktuk ugye mondani, hogy minden tudatos vásárló azzal indít, hogy lecsekkolja a webáruházat, lecsekkolja a céget, nem minden egyes vásárlásnál, hanem amikor egy helyen újólag vásárolunk. Tehát korábban nem vásároltunk annál a cégnél vagy azon a weboldalon. Vagy marketplace-en egy új eladóval találkozunk, igen, fantasztikus. Ehhez egyébként még majd emlékeztes rá lesz egy kiegészítésem. Tehát marketplace-en keresztül is csekkoljuk le az eladót, vagy közvetlenül a weboldalán. Fontos szerintem még az is, hogyha a céget megtaláltuk, a cég nevét üssük be egy keresőbe, vagy akár egy cégkeresőbe, és nézzük meg, hogy nem tegnap előtt alapították, nincs rá rengeteg negatív visszajelzés. Van például egy, csak hogy most egy konkrétumot mondjak, 2-3 éve van egy olyan cég, vagy szolgáltató, mert cég tudtommal nincs mögötte, aki a Budapest városnévvel, meg környező országok városneveivel, és előtte egy férfi vagy egy női névvel, tehát most mondjuk Krisztina Budapest vagy Máté Bécs, árul nagyon baromi jól kinéző ruhatermékeket, táskákat. Ezt te meg tudod rendelni, úgymond egészen jó a weboldal, majd utána nem az érkezik ki, vagy nem érkezik ki semmi. És ezek változtatgatva neveket, tehát holnap után már Tamás Budapest lesz, azután meg már Anikó Budapest, és ugyanaz a termékkínálat jön körülbelül, és valahogy nem sikerül eltüntetni például ezt a szolgáltatót, ami jellemzően egyébként Facebook, Instagram és egyéb felületeken reklámozza magát. Tehát ott is fontos, hogy amint már utána nézünk, és látjuk, hogy nincs is mögötte cég, vagy volt, hogy van mögötte cég, de az egy már felszámolás alatt lévő cég, FA, ugye odaírják a cégnév mögé, teljesen egyértelműen lenni, vagy VA végelszámolás alatt, akkor már is tudjuk, hogy nem ez az a hely, ahol vásárolnunk kell. Vagy ha beütjük a cégnevet, akkor pillanatok alatt akár Facebook csoportokba, akár az interneten más tartalomba fogunk ütközni, ahol leírják, hogy ezek a női név, férfi név plusz városnév, ezek mind neccesek, nem az érkezett ki, nem az jött ki, nem érkezett ki semmi, tehát tapasztalatot tudunk pillanatok alatt gyűjteni az internetről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt egy fontos dolog tudni. De a konkrét esetre egy kicsit visszatérve, mert azért mégiscsak ugye itt Pozsony, meg Prága, meg egyéb helyekre való visszaszállítás, igen, drágább, ezzel számolnunk is kell, úgyhogy ahogy azt te mondtad, szerintem a vásárlás előtt fontos már, vagy az ASF, vagy a kapcsolat menüpontból megnézni, hogy ez a cég, ez a szolgáltató hol van, és akkor még mindig lehet, hogy biztosít egy raktárat, ahova Magyarországon belül visszaküldheted, mert van ilyen cég, mert fontos nekik, hogy betörjenek a magyar piacra, fontos nekik, hogy ne a rossz élmény maradjon meg elállás után sem, hanem a jó, mert hosszú távon gondolkoznak, de ez már egy külön szolgáltatás. Tehát azt már a vásárlási folyamat során fogjuk látni, hogy vajon ezért kell-e külön
1: de
2: fizetni.
1: De az a félrevezető, mert ha magyar raktárban van, akkor én is a gyagya agyammal azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy pozsonyi cég, de Magyarországon van egy raktárbázisa, ahol nagyobb tétel tart, hogy ne kelljen minden egyes darabba szaladgálni.
2: Azt tudom erre mondani, hogy nem kényszeríthetjük arra, és még a magyar hatóságok sem, hogyha ő kiszállítási depóként bérel egy raktárat, akkor ott vissza is vegyen terméket. Ugye az a nehezítő tényező, csak hogy lássuk a logisztikát, most azt mondjuk, hogy ott a hely, ott egy ember, vegye át, hogy nyilván az, hogy egy adott időpontban, egy adott napon odaadok egy futárnak egy csomó terméket, az nem ugyanaz, mint hogy 12 órás ügyeletben vagyok, hogy a visszaérkezőket
1: fogadjam. Jó, de ha van egy depó, akkor ahogy ő oda szállítja a cuccokat, akkor vissza is tudna.
2: Ezt mondom, hogy nem, mert más az időigény a munkatársnál, tehát hogy lehet, hogy egészen más időpontokban van jelen a munkatárs, mint amikor a beérkező csomagok jönnének. Ami nagyon fontos még ebben a kérdéskörben, az nyilván az, hogy a tájékoztatásnak egyértelműnek kell lenni. Tehát ha ezt egy picit is úgy érzékelteti, hogy ez a depó, ez fogad, küld, és ide is visszaküldheted, vagy akár azt mondja, hogy egyszerű a visszaküldés, és a kiküldés helyére, vagy a cég elérhetőségére küld vissza. Tehát ha bármilyen módon félrevezető, megtévesztő információt ad erről, akkor nyilvánvalóan ő a hibás, és akkor ez egy fogyasztóvédelmi jogszabályos értésként megfogható.
1: Tudod, mi jutott még eszembe az, hogy nagyon sokan már használják, hogy csetelni lehet velük, ugye fölmegyek egy ilyen weboldalra, és akkor már lehet, hogy miben segíthetek. És akkor például ott föl lehet tenni azt a kérdést, hogy Magyarországról szállít, vagy az elállásnál hova kell visszaküldeni, ez tized másodperc, és erre válaszolnia kell, nem? Jó gondolom?
2: Természetesen válaszolnia kell. A chatben adott válaszoknál van egy olyan rossz tapasztalatunk, hogy ott azért néha chatbot, néha egy kicsit, hogy mondjam, önállóan, tehát AI háttérrel működik, és talál ki dolgokat, ugye megpróbál megfelelni a kérdezőnek, és nem feltétlenül a céges policy-t fogja elmondani. Van, hogy egy ügyfélszolgálatos hölgy és úr is tévedhet. Minden esetre én nekem szokásom már vált, ha problémám van, csetelek, de azokat a beszélgetéseket én kimentem.
1: Vagyis lefotózod?
2: Vagy macera, mert fotó az a praktikus, tehát ahogy hajtom lefelé az igen. egész beszélgetés, kifotózni tudom akár mobiltelefonon, akár gépen, aha. számítógépen, és ezt el kell menteni, mert természetesen így az állítások kötik a céget, és neki azt teljesítenie kell, amit ott vállalt, ugyanakkor nekünk meg bizonyítanunk kell, hogy ez elhangzott.
1: Hát és ez így korrekt bizonyíték. Egyébként azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy én olvastam valahol, hogy a magyarok a tengeren túlról, vagyis kelet felé vásárolnak sokat, meg itt a környező országokból, de már se az északi országokból, sem mondjuk az Egyesült Királyságból, de sokkal kisebb az a része a vásárlóknak, akik ezekről a helyekről vásárolnak, tehát nagyjából be lehet lőni Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, ezek, akik így közelebb vannak hozzánk, már Ausztriából sem nagyon ez igaz így?
2: Alapvetően azt határozza meg, hogy honnan vásárolunk, hogy honnan, melyik régióból, melyik országból üzemeltetnek olyan webshopot, ami kiszállít hozzánk, vagy ami magyar nyelvű rendelési felületet elérhetővé
1: tesz. Na jó,
2: de
1: még az eBay is kiszállít hozzánk.
2: Az eBay egy egészen különleges hely, aha. meg az Amazon is egy egészen különleges hely, de alapvetően egy webáruház maga eldönti, hogy neki mi a célcsoportja, milyen ország a célcsoportja, milyen országokba szeretne kiszállítani, és milyen országok jogának szeretne megfelelni, aha. hiszen ugye erről is több többször beszéltünk, hogy egy lengyel webáruház Magyarországra kiszállít, neki a magyar jogszabályoknak kell megfelelnie, és ezzel ugye egy szigorúbb jótállási szabályrendszernek például, mint Lengyelországban.
1: Igen, nálunk szigorú, mint Lengyel, nem is gondoltam
2: így
1: volna.
2: Így van, hiszen a jótállás a 2 meg a 3 éves kötelező jótállás a tartós fogyasztási cikkekre, az csak Magyarországon van. De ami érdekes ebben, hogy ugye hol húzódnak ezek a határok, jellemzően a cégek nagy része, az egy fogyasztói kultúrkörben mozog. A nagy multivállalatok is, például Central Eastern Europe, azaz Kelet-Közép-Európát, általában egy régiónak tekintik, és akkor a cégek nagy része beosztja, hogy mely országok tartoznak aha. ebbe. És hát bizony a legtöbb céget végignézzük, akkor Ausztria az ide-oda, az változó, de jellemzően ez a lengyel, cseh, szlovák, magyar, román, balkán, esetleg adott esetben Ukrajna, az változó, meg a bulgár ekerpiac az egyébként egy később fejlődésnek indult terület, mint például a román.
1: Igen.
2: És zártabb is egyébként sokkal, mint a környező országokból több. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ezekben az országokban ugyanez a cég szállít, akkor ne lepődjünk meg, ez így van. Igen, ritkán van, és fordul elő, hogy egy skandináv, egy angol, vagy egy francia cég pont szigetszerűen Magyarországra, vagy máshova elérhetővé tesz felületet. Mi magyarok pedig, hogyha nem találunk magyar felületet, akkor az esetek túlnyomó többségben inkább nem is rendelünk.
1: Én viszont hallottam, hogy van, aki csak Dániából rendel, csak aránytalan más árak vannak, mert hogy mások a jövedelmi viszonyok is, és annyira nem éri meg. Ugye ez is számú.
2: A termék nagyon változó. Vannak dolgok, amik sokkal olcsóbbak. Tehát én azt vettem régóta észre, hogy ami nálunk luxus cikként van a köztudatban. Például mondjuk egy francia sámpány. Nálunk eléggé drága, nyilván 27% áfa, és a többi, és a többi. Ezt egy német vagy egy francia webshopból akár a kiszállítási díjjal együtt is megéri Magyarországra áthozni ilyen terméket.
1: Most jutott eszembe, hogy még az Olaszország felől is vannak főleg élelmiszer webshopok, ez jutott most eszembe.
2: Hát igen, hogyha megnézzük, ugye például nálunk egy nagyon jó minőségű olasz paradicsomkonzerv, amiből tényleg olyan tésztát tudunk főzni, ami olyan, az nálunk 1500-2000 forint egy kisebb méretű konzerv, míg Olaszországból, de akár egyébként Horvátországból, hogyha ugyanezt egy webáruházó megvesszük, az 500 forint alatt van egy konzerv. Tehát itt megint lehet játszani, hogy mi az a mennyiség, aminél de a házhozszállítás már olcsó lesz.
1: Igen, egy kérdésem van, Olaszországban tudjuk, hogy 5% az áfa zömmel, hogyha én olasz websájtról rendelek, akkor én 5% áfát vagy 27% forgalmi adót fizetek. Ugyanis itt lehet az árkülönbség.
2: Lehet árkülönbség rajta. A jogszabályok alapján mérettől, mennyiségtől is függ, hogy neki a saját áfáját kell fizetnie, vagy a vevő áfáját. Főszabály egyébként a vevő áfája, de ettől el lehet térni, és a webáruházak egy jelentős része, mivel ezt elég nehéz ellenőrizni, nem szokta alkalmazni, hanem nyilván kihasználják például pont Magyarország 27%-os áfája miatt a számukra meglévő versenyelőnyt, hogy olcsóbban tudják kínálni. Aha, a
1: ezért, igen, mert valaki nekem a múltkor azt mondta, hogy be ne menjek az olasz boltba, mert sokkal drágább, és webben kell rendelni. Ezek szerint sok mindennel így lehet, de akkor ugorjunk vissza, tehát a webáruháznak tájékoztatni kell minket, hogy magyarországi vagy nem magyarországi, de nem úgy kell tájékoztatni, hogy fejbe vág egy nagy tábla, vagy virtuális tábla, hanem az általános szerződési feltételeket, ha csak fél másodpercre kinyitjuk, Mártában mindenki idegestől az 56 érthetetlen oldaltól, szóval csak kinyitjuk, már ott látjuk, hogy ki ez az adott cég, és akkor el tudjuk dönteni.
2: Igen, foglaljuk össze, hogy hány helyen kell tudnunk elérni az eladó cégnek az adatait. Az egyik az jellemzően az ASF vagy és a kapcsolatmenüpont. Az ASF-ben mindenképpen benne kell lennie ugye a cég elérhetőségeinek, hiszen ez egy szerződésnek az alapfeltétele. Igen. A rendelés visszaigazolásakor szintén el kell küldeniük az eladó cég adatait, tehát amikor kapunk egy visszaigazoló e-mailt, abban vagy csatolmányként, vagy törzsszövegként benne kell, hogy legyen. Kapunk egy számlát, ahhoz szintén rajta kell, hogy legyen az eladó cég, úgy tudom, ez más után köpönyeg, hiszen már, hát, már ugye megvan a számla, illetve adott esetben más dokumentumokon így adatvédelmi tájékoztató, vagy pedig mondjuk elállási tájékoztató is előfordul egyébként, vagy panaszkezelésre lévő külön menüpont, hogy itt a cégnek az elérhetősége és a nevei megtalálhatóak
1: egyébként
2: lesznek.
1: Azon, amit mondtam az elején, hogy szépen fönt van egy külön jó látható helyen, hogyha vissza akarja küldeni, akkor azt töltse ki, azon nem írják rá a cég nevét? Minek írnák?
2: Nincs ilyen jogszabály, ami ott elvárná, hogy ott még külön feltüntesse, de természetesen feltüntetheti. Aha. A visszaküldés címét viszont eléggé korrekt lenne ott feltüntetni. Ugye most változott a jogszabály, ugye június 19-től ugye elállási javába funkcióval kell bővíteni a webáruházat.
1: A magyar webáruház, de
2: Európai Uniós.
1: Európai Uniós?
2: Igen.
1: Ez egy fontos mondat volt, és még folytathatnánk, de nem fogjuk, mert az időnk elfogyott, mert hogy a műsor végére értünk, nem tudtunk beszélni ma a táborokról, de élek a gyanúval, hogy a jövő héten ezt nem fogják megúszni, szerintem még akkor sem lesz késő, meg az, aki már túl van ezen, az is érdemes, hogy meghallgass, hogy jövőre már okosabban tudja a gyerek táborozását intézni, illetve hogy jobban be legyenek védve a szülők is. Szerintem ez is nagyon fontos. Továbbra is arra biztatom önöket, mint láthatják ma, amikor egy egész műsornak a felét arra szánjuk, hogy a hallgatók kérdéseire válaszolunk. Hogyha van kérdésük, illetve fogyasztóvédelmi panaszuk, vagy vitás ügyük, akkor írjanak nekünk facsipesz2025@gmail.com, és egy kis türelmet is szeretnénk kérni. A rövid történetet írják le, vagy a telefonszámokat föl fogják dolgozni, a szakértők mindig odaadom nekik, tehát nyugodtan írják meg, csak egy-két hét türelmet kérek. Viszont a mai műsor ezzel véget ért. Bicó Tamással készítettem, ő segített abban, hogy ma hallhatták ezt a műsort. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Legyen továbbra is kellemes napuk. Viszont hallásra!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
0: Időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Young a műsor mai vendége. Kezdjük nem sokára a beszélgetést az I Am Young produkció kapcsán. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok!

0: van itt, Young, aki zeneszerző, és köszöntelek a műsorban. Szia!
1: Szervusz, szervusz!
0: Te mit mondasz, hogy a helyemben például hogyan mutatnád be saját magad? Tehát mit mondanál, hogy milyen fajta ember Young?
1: Hát ez erősen attól függ szerintem, hogy milyen, hogy kinek próbálnád bemutatni, mert mondjuk egy nagymamám kolléganőjének, vagy a húgom osztálytársnőjének egészen más, hogy próbálnám felvezetni.
0: Lehetjük ezeket ezt is a például a nagymama kolléganőjének, neki mit mondanál?
1: Igen, neki szerencsére könnyebb dolgom lenne, mert hogy azt tudnám mondani, hogy gyakorlatilag egy olyan fiatal emberről van szó, aki visszanyúlt a klasszikus zenéhez. Így módon, hogyha klasszikus zenét képzel el, akkor amúgy nem is megy olyan messze a valóságtól, és annyi különbséggel, hogy a hangszín és a hangulatvilág az megidézi némiképp a szép klasszikus zenét, viszont az építkezése a daloknak és a mélysége az picit tovább megy a szépségnél, és kicsit ilyen elgondolkodó, befelé forduló hangulatot árasztanak a zenék. A hagyományos klasszikus zenéknél meg ugye inkább ilyen szórakoztató, vagy ilyen teátrális eszközökhez nyúltak általában, vagy legalábbis azért nagyobb szerzők. Szóval valószínűleg valami ilyesmit mondanék, és ezzel szerintem nem is állnék messze a valóságtól. Ha mondjuk a kisebbik húgom, nem tudom, osztálytársnőjének kellene megmutatni, nem vagy neki bemutatni, vagy szavakban leírni azt, hogy milyen ez az egész dolog. Hát akkor egy kicsit nehezebb lenne, mert ugye azokban a zenékben, amiket készítek az elmúlt 2-3 évben, semmi olyasmi nincs, amire általában az emberek vágynak egy könyvzenétől. Nincs benne dob például, nincsen dalszöveg, nincsen refrén, nincsenek ilyen felismerhető dallamok, már nem, minthogyha ezekkel bármi bajom lenne, csak úgy hozta az élet, hogy valahogy engem az kezdett el érdekelni, hogy hogyan lehet úgy hallgatható zenét csinálni, hogy ezek az alapelemek nincsenek igazából benne. Úgyhogy azt mondanám talán egy fiatalabb generáció képviselőjének, hogy ha meghallgatod, akkor valószínűleg olyan érzésed lesz tőle, mint hogyha ez egy filmnek lenne a filmzenéje, és biztosan el tudsz hozzá képzelni egy történetet, vagy egy jelenetet. Valami ilyesmi lenne szerintem.
0: Most a fiatal a kérdező biztos kérdezni, hogy na és milyen film? És akkor egy kapásból mit mondaná rá, hogy milyen film?
1: Azt mondanám, hogy egy olyan film, amiben elég kevés szereplő van, és nagyon lassan történnek a dolgok, és kevés a helyszín is, talán csak egy házban, vagy egy területen játszódik az egész, és inkább annak az egy szereplőnek a történetéről, vagy annak az egy szereplőnek a
0: drámájáról.
1: Nem is tudom, világáról. Mondhatjuk talán így is, vagy világáról, vagy környezetéről, vagy világáról, világának bemutatásáról szól inkább. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan film lenne, aminek úgy kb. A feléig még nem tudod, hogy miről szól.
0: És hogy sírni fogsz a végén, vagy nevetni. És hogy...
1: Igen.
0: De lényegében most ezen gondolkozom csak, hogy sírni, vagy nevetni, vagy egyszerre a kettőt, de tulajdonképpen tényleg te egyébként milyen befejezésekben hiszel?
1: Én nem hiszek a befejezésekben.
0: Hogy érted ezt? Hogy? Ja, értem, azt hiszem, hogy értem. Hogy igen, soha nincsen vége.
1: Igen, alapvetően én abban hiszek, hogy mindig minden folyamatosan történik és nyitott, mert valójában mindenből következik valami, mindennek van valamilyen utóhatása, vagy valamit kivált. Gondolkodhatunk akár pici szinten is, egy emberen belül, de globális rendszer szinten is. Minden jár valamiféle következménnyel vagy hatással, így módon valójában lehet azt mondani, hogy ez a dolog itt megállt, mert például lejátszunk egy számot, és egyszer csak vége van a számnak, de utána az annak a számnak a hatása a hallgatóban tovább él, aminek ki tudja, milyen további hatása van még. Szóval én inkább így látom a világot, és maga az alkotás is egy ilyen folyamat nálam, hogy valahogy úgy érzékelem, és ezt tudom, hogy a híres rendező David Lynch-től kölcsönözöm ezt a remek gondolatot, mert nagyon tetszik, hogy tőle megkérdezték, hogy az ötleteit és a történeteit honnan gyűjti, vagy honnan jutnak eszébe, és azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy az ötletek meg a történetek azok folyamatosan így történnek, és vannak, és léteznek, csak nem valósultak még meg abban a világban, amiben mi így élünk, és ő így vár azokra a pillanatokra, amikor valamilyen ilyen, próbálok nem ilyen túl misztifikusan fogalmazni, vagy misztikusan fogalmazni, de hogy valamilyen csatornán keresztül valahogy így beakad az ember agyába egy ilyen szál, és gyakorlatilag azt egy művész, akinek megvannak a lehetőségei arra, hogy itt átöntse ezt a történetet, vagy gondolatot, vagy érzést mondjuk egy képbe, vagy hangba, vagy bármi ilyesmi, az itt meg tudja valósítani, de valójában, ha ezt nem teszi meg, akkor megszületni akaró dolog, az tovább vándorol, és valaki másnál valahogy máshogy lecsapódik.
0: Vagy vár.
1: És ez a, igen, és vagy vár, igen, a végtelenség, vagy addig, amíg valaki ez el nem ér, és ez a gondolat nekem azért tetszik, mert egy picit egyrészt leveszi a felelősséget az alkotó válláról, hogy nem rólam szól a mű, igen, nem én szülöm meg, ez nem az én termékem, vagy az én kreálmányom, hanem van egy ilyen békés, felelősségteljes feladatérzés, hogy én csak erre a világra hozom, de amúgy ez már korábban is létezett.
0: Hát két nagyon jó dolgot is mondtál, amit lehet, hogy egy egész életre el lehet tenni, nyilván az összes többi is biztos jó dolog, amit mondtál, de most kettőt én nagyon zsebre tettem magamnak. Az egyik, amit mondtál, hogy nem hiszek a befejezésekben, ezt mondtad. Csodálatos gondolat egyébként szerintem.
1: Igen, még engem is meglepett őszintén, szóval már mint hogy ezen így nem gondolkodtam még el, de tényleg nagyon őszintén és nagyon egyszerűen így hiszem.
0: És a másik pedig, hogy nem a tiéd az, ami megszületett dal. Egyébként ez tulajdonképpen ez mindig így van, és innen nézve az a furcsa, hogyha valaki mondjuk készít egy dalt, és utána levédeti, nem, hogy az az övé. Tulajdonképpen ez mindig így van, és innen nézve az a furcsa, hogyha valaki mondjuk készít egy dalt, és utána levédeti, nem, hogy az az övé, és kisajátítja.
1: Érdekes, mert

0: annak a munkának a gyümölcsét más legyen szíves olyan formában nem felhasználni, de persze dalokat később feldolgozni, meg máshogy előadni, azt abszolút lehet. Úgyhogy, ja.
1: Na most akkor lényegében még nem is emlegettük tényleg, hogy most megjelent egy dalcsokor, de lesz időnk majd még emlegetni. Most tegyük azt szerintem, hogy kiválasztunk róla, hát válasz ki te egy dalt, és utána ezt elkezdjük lejátszani, de mi már megbeszéltük egyébként még adás előtt, hogy nagyon hosszú a terjedelme egy-egy dalnak, és te mondtad, hogy hát ha például ezt megállítanánk 5 perc után, akkor egyszerűen ki se tudna nyílni ez a dal, úgyhogy kérlek, most fűzz hozzá még valamit, mielőtt elindítjuk, és utána elindítjuk.
0: Jó, én igazából az első számot választanám, a Tale of the Old Soul címűt, ami amúgy nem sokkal hosszabb 5 percnél, úgyhogy ez nagyjából ott kerek is, az összes többi szám hosszabb ennél, de ez belefér ebbe az időbe, úgyhogy legyen ez az első.
1: Oké, akkor I Am Young, Tale of the Old Soul következik, itt van Young, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: I am young, tale of the old soul címmel szólt a dal, és tulajdonképpen minden dalod, minden szerzeményed több mint 3 perc, mint a hagyományos rádiós keretek, de ettől most mi eltekintünk, és ahogy te is mondtad, hogy ezeket azért úgy lehet jól igazán, hát nyilván hallgatni, átélni, hogyha végig hallgatjuk.
1: Én objektívan és mindenféle negatív érzés nélkül látom azt, hogy a rádió önmagában milyen szerepet tölt be a hallgatók életében. Pusztán, hogyha csak arra gondolunk, hogy az emberek nagy része, hogy autóban hallgat rádiót többnyire, vagy munka közben, vagy főzés közben, vagy ilyesmi, tehát, hogy nem egy zenehallgatási helyzet általában a rádió, hanem valamiféle ilyen kiegészítő atmoszféraként szolgál az ember életében. És a rádióban jól működő dalok nyilván olyan dalok, amik eléggé, hogy is mondjam, statikusak hangerőben, hangszínileg, és eléggé energikusak ahhoz, hogy egy ilyen szituációban, mint mondjuk munkába menet, vagy főzés közben, vagy bármi ilyesmi, egy ilyen kellemes háttéranyagként tudhat szolgálni. Ez egyfajta funkció, ez egyfajta élethelyzet, és egyszerűen az van, hogy ugyanez van azzal a kérdéssel is, hogy mondjuk miért nem lépek fel fesztiválokon ezzel az anyaggal, vagy klubokban. Egyszerűen az van, hogy nem derogálnak ezek a szituációk, hanem konkrétan hiába játszaná bármelyik rádió, akár nem tudom, top rotációban is bármelyik zenét, nem lenne sok értelme, mert egész egyszerűen még technikailag is, hiszen mivel nagyjából klasszikus zenéről beszélünk, annyira halk részek vannak benne, amit egy autóban például simán úgy érzékelne a hallgató, hogy megállt a műsor, okay. Mert a motor alapzajától nem is hallaná, hogy éppen ott van egy fuola, vagy ilyesmi.
0: Tehát, nincs adás, egyszerűen átkapcsol.
1: Ja, igen, és tovább kapcsol. És persze nem okolnám ezért abszolút, szóval egyszerűen azt kellett felismernem, hogy amennyiben ilyen zenét csinálok, annak akkor gondoskodnom kell arról, hogy a hallgatási környezet az megfelelő legyen ahhoz, hogy a hallgató tényleg megkapja azt, amit ebből meg tud kapni, mert különben, ha ez nincs meg, ez a környezet, akkor nem kapja meg azt, amit megkaphatna amúgy belőle, és ez valójában oda csúcsosodott ki, hogy általában arra próbálom rávenni a hallgatóimat, hogy otthon csendben, fejhallgatóval, ilyen nyugodt környezetben, nyugodt szituációban hallgassák, és akkor sokkal többet ki tudnak belőle venni, tehát sokkal élvezetesebb tud lenni az anyag, mint hogyha egyéb más körülmények között, illetve hát marad ugye az élő koncert szituáció, ami az én szempontomból a legígéretesebb, hiszen teljesen kontrollálni tudom a környezetet, ugye ültetett koncerteken az emberek még akkor sem mehetnek ki, hogyha nem tetszik nekik.
0: Gondolod? Azt hogy megteheti valaki.
1: Legalábbis, igen, akkor lehet, hogy eddig akkor szerencsém volt, mert tetszett az embereknek, eddig még nem állt föl és ment ki senki. De hogy alapvetően ugye az egy ilyen megfelelő környezet, csend van akusztikailag is, ugye szép a környezet, meg ilyesmi, tehát hogy van is mit nézni, van is mit értelmezni. Úgyhogy nagyjából elszól, nagyjából azt gondolom, hogy ez emiatt én nem haragszom a rádiósokra, hát, okay. hogy
0: de
1: nem,
0: egyébként majd tényleg
1: nem kerül rotációba.
0: Mihez kezdjünk majd most itt ebben a műsorban, mert most viszont mégiscsak egy rádióban vagyunk, és valamelyest muszáj alkalmazkodni, hogy ne higgyék azt majd menet közben néhányan, hogy adás szünet van, vagy olyan halka rész, hogy nem tudják, hogy mi történt. Találj majd ki, kérlek, menet közben erre egy jó megoldást. Jó?
1: Jó.
0: Folytatjuk nem sokára az I Am Young produkció kapcsán. Itt van Young.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Ahhoz mit szólnál, hogyha jönne mondjuk egy zenész ember, vagy egy mixmester, és azt mondaná, hogy Young, megengednéd, hogy készítsek egy remixet az egyik dalodból? Milyen érzést juttatott most ez így elsőre eszedbe?
1: Én nagyon szeretem, hogyha egy másik művészt inspirál az, amit csinálok, arra, hogy valamilyen formában ezt szeretné használni. De mivel ez egy elég érzékeny és személyes anyag, nagyon erősen attól függ, hogy ki az, aki ezt kérdezi, és hogy mi a nagyjából pontos terve azzal, hogy hogyan használja ezt az anyagot.
0: Az mondjuk az lenne, hogy annyira csodálatos és annyira gyönyörű, amit meglátott az anyagban, hogy azt szeretné nagyon széles közönség elé tárni, és kifejezetten rádiós remixet szeretne készíteni, hogy az a picike kis rész, amit ő remixben becsomagol, az hadd táruljon mindenki elé.
1: Értem a kérdést, és amúgy teljesen reális, és én nagyon megköszönném, meg nagyon örülnék neki, hogy erre inspirálj, de valószínűleg erre nem adnék engedélyt, nem azért, mert derogál, vagy azért, mert azt nem gondolom azt, hogy meg lehet ezt jól csinálni, csak ebből az anyagból egyszerűen nem lehet kivágni úgy egy részt, hogy az továbbra is ez az anyag maradjon. Így elveszíteni teljesen a kontextus. Kicsit olyan, mint hogyha fogna valaki egy Tarkovsky filmet, és megpróbálna belőle mondjuk egy Marvel filmet csinálni, hogy így lehet, de nincs sok értelme.
0: Hát elfogadom. Jó, oké. Folytatjuk nem sokára. Young a műsor vendége. Mindjárt jövünk.
2: Hallgass hazait a magyar zenei műsor.

0: látjuk. Itt van Young, az I Am Young produkció kapcsán. Elmeséled azt, hogy a klasszikus zenével hogyan találkoztál össze?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, kicsit véletlen helyzet volt talán, ha jól emlékszem, 3-4 évvel ezelőtt volt először az, amikor én az első 5 évben ilyen elektronikus zenei számítógép először rakolt zenékkel indultam, mert nagyon élveztem, hogy egyedül meg tudom csinálni a korábbi zenekaros tevékenységekhez képest, és eltelt ez a néhány év, csináltam sok ilyen zenét, és valahogy egy picit úgy éreztem, hogy körbeértem, és nem nagyon tudtam, hogy mi legyen a következőm, akartam ismételni magam, de nem nagyon éreztem azt, hogy mi a következő lépés, vagy irány, vagy ajtó, amin be kéne lépni. Így módon arra gondoltam, hogy habár nem tudok zongorázni, de mégiscsak legyen az, hogy veszek egy öreg pianinót, és úgy felveszem a hangját, hogy csak úgy nagyon bénán nyomogatok egy-két billentyűt, és aztán majd számítógéppel valamit összevagdosok belőle, és hát ha jó lesz. És ennek a következménye az lett, hogy ilyen napi 3-4 órát ültem a zongoránál, és végeredményben 2-3 év alatt egy elég ilyen stabil szintre eljutottam vele, olyannyira, hogy már ilyen szóló zongora koncerteket improvizálva tartottam, és valahogy ezzel az egész hangulatvilággal, meg hangszínvilággal, amire a zongora képes, valahogy az agyamat húzta visszafelé az időben, és egyre több olyan klasszikus zeneszerzőt találtam, nyilván az én ismertebbeken keresztül, mint mondjuk Chopin, az olyanokon át, akik mondjuk kortársak, de kevésbé ismertek talán, mint Arvo Pärt. Eljutottam olyan klasszikusnak mondjuk titulált zenékhez, amik érzelmileg nem az a keringő típusú, meg klasszik ilyen Mozart Bach típusú hangulatot árasztottak, hanem sokkal inkább olyat, amivel tudtam azonosulni. És mivel láttam erre példát, hogy ez a hangszerelés, ez a hangszínvilág, ez meg tud úgy is valósulni, ahogy nekem amúgy tetszik, elkezdett érdekelni az egész dolog, majd aztán az egyik fesztivál felkért arra, hogy egy szimfonikus felállású produkciót rakjak össze a saját számaimból, és hát itt indult el a lavina, ugyanis eldöntöttem, hogy én 6 hónap alatt megtanulok nem csak kottát olvasni, hanem írni is, és egy 19 fős zenekarra írok egy klasszikus koncert anyagot. Ez kicsit túlvállalás volt amúgy, de végül
0: közben ideg összehomlást kaptál.
1: Igen, többször, igen, magán a koncerten is, de végelemben nem sült el annyira rosszul, mint amennyire elsületett volna, sőt a közönségnek tetszett, de ez az egész világ, ez az egész munkamódszer, a hagyományos munkamódszer, a kottázás, az akusztikus hangszerekben és az emberekben való gondolkodás annyira megtetszett, hogy azonnal bekattant, hogy akárhogy is lesz, lehet, hogy a I Am Young majd megint elektronika lesz, de az I Am Young Live Ensemble az mindig egy olyan projekt lesz, ami ahol a klasszikus hangszereléssel és a klasszikus módszerekkel kísérletezem, és ez így megmaradt így, és 3 év alatt jutottunk el odáig, hogy most már felismertünk venni belőle egy ilyen 40 percnyi anyagot.
0: Akkor lehet, hogy lényegében azt találtad meg, ami innentől most már mindig lesz? Érzel most ilyet?
1: Ebben egészen biztos vagyok. Fogok csinálni, és jelenleg is vannak folyamatban olyan projektek, amik ettől eltérnek zeneileg nagyon. Tehát itt a metától a technóig bármire lehet gondolni, és ezt most nem túlozva mondtam, hanem szó szerint. Tehát, hogy ezek folyamatban lévő anyagok, és ezekkel is színpadra fogok állni, ezek is meg fognak jelenni, de az biztos, hogy annyira nagy ez a világ, és annyira izgalmas ez a klasszikus hangszerelést, meg a klasszikus munkamódszereket értem, és annyira más, mint minden más a könnyű zenében, hogy azt érzem, hogy erre az életemből egy elég nagy rész valószínűleg rá kell áldoznom. Mármint, hogy rá akarok áldozni, de inkább azt mondom, hogy annyira hív, és annyira ilyen gyermeki kíváncsisággal olvasok minden könyvet, minden interjút, minden anyagot, amihez foghatót igazából eddig még életemben nem tapasztaltam, mert nagyon, nagyon csodálatos ez a több száz éves univerzum, amire vissza lehet tekinteni ebben a világban, úgyhogy ez mindig meg fog maradni, vagy legalábbis egy húzamosabb ideig biztosan.
0: De közben akkor lehet, hogy néha metal koncerteken is feltűnsz.
1: Egészen valószínű, ez mondhatni 100%-ig biztos.
0: Folytatjuk nem sokára, Young.

0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem.
4: Időjárás.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a beszélgetést, Young zeneszerző van itt. Na hát akkor most eljutottunk arra a pontra, hogy akkor most kell valamit kezdenünk azzal a helyzettel, hogy rendkívül hosszú dalaid vannak a Sara című lemezen, és most valamit tennünk kell, hiszen most itt vagyunk egy rádióban, és elképesztően hosszú zenei művek lejátszása előtt állunk. Hogyan oldjuk ezt meg, mit mondasz, hogy elindul a dal, és utána mi történjen?
1: Én azt gondolom, hogy például a második szám, a Born of Sara, egy olyan jellegű dal, ami egy nagyon erős cselló motívummal kezdődik, és utána nincsenek benne nagy szünetek, eléggé folyamatos jelenlét van. Így módon igazából szépen be tud úszni akár az alá is, amit most beszélek, és a későbbiek folyamán szépen beúszhatunk majd a végére is, úgyhogy szerintem a Born of Sara azért alkalmas arra, hogy kicsit rövidítve játsszuk le, mert valójában az az első 15-20 másodperc, ami az elején van, az a motívum bomlik ki a dal során folyamatosan, így módon valójában nem veszíti el teljesen a kontextust, hogyha csak feléig vagy a 70%-áig megy le. Vagy legalábbis, még akár az is lehet, hogy a hallgató kíváncsivá válik, hogy na vajon ez hogy fejeződött be ez a szám, és akkor majd utána megy is meghallgatja.
0: Hát akkor most mi már így úszunk, és a dal is úszik.
1: Szuppi.
0: I am young, born of Sara. Young is itt van, és akkor úszkálunk, majd mindjárt visszaúszkálunk.

0: és itt van Young, és ahogy a dalban már úsztunk, most is úszunk, és a dal is úszik, és biztos nyilván mindig felmerül Sara kérdése, mert nem is tudom, Sarát biztos kérdezték már tőled, úgyhogy lehet, hogy én most akkor nem is kérdezem, de mégis valahogy az jut eszembe, hogy Sara egyrészt megjelenik az élő koncerteken, egy táncos hölgy megszemélyesíti őt, másrészt pedig nekem valahogy az villant be elsőként, hogy Sara tulajdonképpen nem is egy élő személy. Na nem csak azért, mert kitalált személy, hanem ő lehet, hogy egykor élt. De hát ez csak egy gondolat, így valami miatt most így hangos lett. De úsztasd tovább nyugodtan a gondolatokat, amelyik most belőled.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik, amit mondtál. Igazából én szívesen hallgatnám, ahogy megpróbálod kitalálni, hogy Sara kicsoda és micsoda, mert valójában az van, hogy nem igazán van ennek pontos definíció, hogy kicsoda a Sara és mi. Egyetlen egy definíciója van számomra, szubjektíve, amit nem árulok el sosem, de pont az a lényege ennek az anyagnak, illetve azt gondoltam végig akkor, amikor tudtam, hogy interjúban beszélnem kell majd erről, hogy mivel segítek jobban a hallgatónak a befogadásban, azzal, hogy elmondom az én verziómat, vagy azzal,
0: csöntben
1: hogy hagyok teret arra, hogy megpróbálja kibontani a saját verzióját, és az utóbbi mellett döntöttem, pusztán azért, mert ahogy beszéltünk erről a nem az én anyagom, igen, amikor létrehozom erről a konceptről, egy kicsit ezt a gondolatot vittem tovább abban, hogy végül is akkor az én értelmezésem miért lenne fontosabb bárki más értelmezésénél. És végül is erre jutottam, és az eddigi tapasztalatom az, akármilyen szubjektív ízlésű, vagy korosztályú, vagy hátterű ember is hallgatja meg, hogy nagyon érdekes saját variációk jönnek elő, mind a te esetedben, és ez már egy egészen komplex filozófiai feltételezés, amit te emlegettél, és ezt a verziót még amúgy nem hallottam, úgyhogy gratulálok, egy egészen egyedi értelmezést sikerült hoznod. Úgyhogy sajnos itt azt gondolom, hogy ennél nagyon többet nem tudok erről fejteni, mert nem a... nagy, szuper!
0: Már csak azért is, mert hát az a helyzet, hogy te bármennyire is azt gondolod, hogy neked van egy konkrét képed erről, igazából az is csak egy kép, és tulajdonképpen te egyáltalán nem biztos, hogy jobban ismered Sarát, mint valaki más, vagy mint ő önmagát. Úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy egészen távol áll az igazi valóságtól az az elképzelés, amit te eddig annak hittél.
1: Abszolút. Abszolút. Ez csodálatos gondolat. Ez gratulálok ehhez, és teljesen egyetértek vele, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én jobban ismerem Sara történetét, mint bárki más. Úgyhogy, ja.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Most azt kérdezem tőled, hogy amikor közönség előtt zenéltek mostanában, akkor azok milyen alkalmak?
1: A legutóbbi a bemutatója ennek az albumnak az egy egészen különleges, egy kupola teremben volt, tehát egy kör alakú helyről beszélünk, és ott körbe voltak lerakva a székek, és a zenekar a körívnek az egyik szegmensében volt így lerakva. Így módon nem is a zenekar felé nézett a közönség, hanem a középen elhelyezkedő üres tér felé, ahol a táncos szeret megszemélyesítő Éva mozgott, és gyakorlatilag így módon én inkább szeretem már azt a fogalmat, vagy azt a gondolatot hozni ezzel a lemezhez, hogy ez a hanganyag, ez valójában ennek a színdarabnak a hanganyaga, és önállóan, habár nagyon izgalmas képeket tud az ember fejében elindítani, de valójában a teljes egész élményt akkor kapja meg, hogyha látja hozzá magát a koreográfiát is, meg az egész szertartásos, fiktív szertartásos kontextust. Úgyhogy ilyen speciális helyszíneket keresek erre. A jövő évben fogjuk folytatni még ennek az anyagnak a bemutatását. Egyelőre még nem merek emlegetni konkrét helyeket, de az biztos, hogy most már tárgyalás alatt vannak, és hát eléggé különleges helyekre érdemes számítani, színház jellegű és ilyen komoly zenei tér jellegű dolgok azok, amik előkerültek, úgyhogy ígéretes, érdeklődnek a szervezők elég rendesen, úgyhogy ennek nagyon örülök, de szerintem kb. Háromszor fogjuk a jövő évben előadni ezt az anyagot, mind a három egy nagyon különleges helyen lesz.
0: És ezeken kívül pedig te mindenféle egyéb zenei dolgokat is biztos csinálsz, majd azokat is emlegetheted, ha gondolod, de még annyi egy gondolat, hogy az improvizáció az mennyire van jelen egy-egy koncerten?
1: Improvizálni egyedül szeretek. Előfordult az elmúlt 2-3 évben, ha akár csak az zongora koncerteket nézzük, vagy az ilyen meditációs, ambient előadásokat, ahol kb. Alszanak az emberek. Ott szeretek nagyon improvizálni, mert a helyszín atmoszférája, a jelenlévőknek a hangulata azért sokat változtat azon a perspektíván, amit mondjuk itthonról az ember elindul és elképzel, hogy mi fog ott történni. Ebben az esetben, amikor az I'm Young Live Ensemble játszik, már csak azért sem megoldható az improvizáció, mert hogy egy ötfős zenekarról van szó, plusz a táncosok, ami így viszonylag pontosan koreográfált műsor, így módon ott nincs helye improvizációnak. Persze én, mint zeneszerző, magamnak azért kerestem egy-két olyan helyet, ahol ilyen atmoszférikus gitár textúrákkal azért én tudok improvizálni, de a többieknek nagyon pontos a feladat leírása, így kotta szinten is, úgyhogy ott nincs helye az improvizációnak. Nem találtam még meg azt a módszert, hogy ilyen típusú zenét hogyan tudnánk jól improvizálni csoportosan, leginkább azért, mert a csoportos improvizáció az eléggé sok gyakorlás, együttjátszás kell, hogy kialakuljon. Pláne igen, tehát hogy kialakuljon egy olyan nyelvezet, ami oda tud vezetni, hogy reagálnak egymásra zenészek, úgyhogy lehet, hogy a jövőben találok erre majd praktikus megoldást, mert érdekelni érdekel, de jelenleg azért nincsen improvizáció a műsorokban.
0: Folytatjuk nem sokára, Young a műsor vendége, mindjárt jövünk.
2: Hallgass hazait a magyar zenei műsor!

Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek!

egy a magányrák. Éjfél után megint nem történt semmi. Na ezt hívják úgy, hogy barátság. Éjfél után bizony nagyon jó lenne, ha szépen lassacskán elhúznál. Sírhatnékomban még éjfél előttről kijönnél.

0: sétálni, Dom. Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző, és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Egyéb zenei tevékenységek neked? Akkor te tulajdonképpen mindig tudsz csak zenével foglalkozni? Úgy képzeljünk el téged?
1: Szerencsére igen, már, de az életem egyik része a tanítás. Van egy iskola, aminek most már lassan a 11. éve oktatója, és lassan 4.-5. éve társtulajdonosa és vezetője vagyok, úgyhogy ez a mindennapjaim egyik oldala. A másik oldala az általában valamiféle konkrét zenei tevékenység, vagy zeneszerzés a saját projektjeimben, vagy koncertre készülés, vagy alkalmazott zenei helyzetek szerencsére egyre sűrűbben adódnak, a kevesebb a reklámzene szerencsére, és egyre több a filmzene, úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Most az utóbbi időben már egészen sűrűsödtek, van is mögöttem egy dokumentumfilm, egy nagy játékfilm, egy 2-3 rövid film, úgyhogy izgalmasan alakulnak ezek az ügyek.
0: Akkor te biztos ezeket is nagyon szereted.
1: Igen, nagyon izgalmas kihívások ezek. A leginkább, nem tudom, hogy az emberek hogy képzelik a filmzeneszerzést, de gyanítom, hogy valami olyasmi, hogy így ül az ember a zongoránál, nézi a képernyőn a filmet, és átszellemülve hozzá zongorázza azt, amit érez. Van ilyen része is amúgy, de úgy általában nem ez a folyamat, és emiatt nem is ez a legizgalmasabb kihívás nekem benne, hanem valójában az, hogy a rendezők, akik leginkább történetben és képben és beszélgetésekben meg karakterekben gondolkodnak, hogy hogyan fejlesszük ki azt a közös nyelvet, amivel el tudja mondani azt, hogy mit szeretne. Hiszen zenéről beszélni nagyon nehéz. Nem tudom, hogy a hallgatók közül bárki próbálta már elmesélni egy dalt valakinek, aki nem hallotta még azt a dalt. Hogy így tényleg a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit, azt hogyan mondanád el valakinek, aki nem hallotta soha? Nagyon-nagyon trükkös, úgyhogy ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy ki kell fejlesztenünk egy szókincset, megtapasztalni, hogy kinek mit jelent az, hogy rücskös ez a hang, vagy hogy olyan csipkelődő ez a hang. Tehát, hogy ilyenek vannak, és ezt nagyon imádom. Ezzel a kihívással nem találkozom máshol, csak az ilyen alkalmazott zenei szituációban, de hát ezt nagyon szeretem.
0: Elhiszem, egyébként ez egy külön vicces világ lehet.
1: Igen, abszolút.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Csak

0: Folytatjuk, Young a műsor vendége, és az I Am Young produkció kapcsán kezdtük a beszélgetést. Na most akkor megint választ kérlek egy dalt, amit megint meg kell oldanunk majd, hogy itt rádiós körülmények között mit tehetünk vele.
1: Jó, ha már így a gitár, meg az én szerepem a koncerten és a gitár atmoszférikus gitár improvizációról van szó, akkor a soron következő számot választanám, az At the Edge of Your World címűt, ami ilyen kis gitár anyaggal kezdődik, és aztán szépen folytatódik. Itt már egy picit nehezebb a helyzet, hiszen valójában a dalnak az igazi feloldása és igazi megbékélése gyakorlatilag az utolsó egy percben zajlik, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt meg tudjuk úgy hallgatni, hogy teljesen elejétől a végéig, de talán majd úgy, hogy a közepétől a végéig, vagy valami ilyen trükkel. Itt talán inkább koncentráljunk arra, hogy a vége azért ott legyen, mert hogy ott van egy ilyen nagy dramaturgiai itt döntés, ez egy igazán ilyen filmzenei zárás. Úgyhogy talán mondhatjuk azt is, hogy itt a vége fontosabb, mint az eleje.
0: Na, akkor először is elkezdjük mutatni. I Am Young, At the Edge of Your World. És akkor itt van egyébként Young, zeneszerző, közben a műsorban, akkor egy picit lehet úszkálni ebben a dalban is, itt még most.
1: Persze, persze. Okay.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsort!

0: visszaúszunk a dalba I Am Young, At the Edge of Your World című dalnak közeledik az az utolsó egyperces része, amiről mondasz akkor még egy-két szót, hogy most tulajdonképpen mi jön itt a dalban?
1: Amit ennél a dalnál még nem mondtam el, hogy valójában ez egy későbbi, ennél sokkal sötétebb és agresszív projektnek a finomra áthangszerelt változata. Így módon a dal végén ez az extatikus gitár kitörés, vagy ilyen feloldozás, vagy összefoglalás, ez egy ilyen előfutára valójában egy következő anyagnak, ahol ugyanez a szám, ugyanezzel a dallamvilággal megjelenik, de már sokkal agresszívabb hangszerelésben. Ez valójában egy játék volt a részemről, kipróbáltam, hogy működik-e ilyen környezetben is, és meglepődve tapasztaltam, hogy teljesen természetesen működik, így is. Úgyhogy ezért akartam belerejteni ebbe a lemezbe egy kicsi kitekintést a jövőre, hogy a következő anyagnál már a hallgató érezze, hogy áhá, szóval, hogy így jutottunk el idáig.
0: Mutatjuk ezt a részt is.

0: The Edge of Your World című dal végét is meghallgattuk, és itt vagyunk még egy búcsúra. Itt van Young, aki egyébként zeneszerző, így tudlak talán legegyszerűbben bemutatni téged.
1: Igen, ez talán mindig igaz volt, és mindig igaz lesz, mert hogy ezen kívül már mást nehéz definiálni.
0: Zsebre teszem azt a gondolatot, amit még a beszélgetés elején mondtál, hogy nem hiszel a befejezésekben. Egyrészt ezt is mondtad, és hogy nem a tiéd az a dal, ami született, hanem egyszerűen megszületett. Itt most a Szara lemez kapcsán Szara lemeze született meg körülbelül.
1: Igen, illetve az ő története talán.
0: Van olyan hangvillantás, amit még így azt mondod, hogy zárásként mutassunk, és egyfajta ilyen fény felé ívelő?
1: Hát valójában amúgy egy remek kompromisszumos, ilyen rádiós kompromisszumos zárási lehetőség az, hogy a right place, right time, azaz a lemeznek az utolsó és legbékésebb, legharmonikusabb, legmegbékélőbb anyaga bárhol felkeverhető és lekeverhető. Valójában egy olyan Arvo Pärt nevű kortárs zeneszerzőnek a zeneszerzési technológiáját alkalmaztam, ami miatt az egész szám egy folyamatosan változó, virágzó, fluktuáló anyag, és nincs olyan strukturális kötöttsége, mint mondjuk az eddigi számoknak. Ez csak egy ilyen hangulat, mint egy absztrakt festmény, amelyiknek nézed különböző részeit, de valójában bármeddig nézheted, ugyanazt az atmoszférát fogja adni, úgyhogy ez szerintem egy remek zárás lesz a végére.
0: Nagyon jó. Akkor ezzel zárunk. Young volt itt a műsorban, és örülök, és köszönöm szépen neked.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, egy élmény volt.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt, Young volt a vendégem, és az I Am Young produkció kapcsán beszélgettünk. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

ötvenet, kaféje tűnt, zeneszerzők meg egyebek, ez a törzs helyük, és betobban az öreg úr, és köszön egy jó nagyon. Én bemutatkozom, kérem, a jó Isten vagyok. A zeneszerzők kedvesek, ők úriemberek, helyel kínálják, a kávé hűl, a füst remeg, teját, ha tetszik, köszönöm, én azzal nem élek. Én azért jöttem, kérem, hogy zenét rendeljek. A Rómeót a Júliával nagyon szeretem. Én férfi módra megvallom, meg is könnyeztem. Valami operát, vagy operettet, vagy valami modernet. Lehet mai a környezet, de klasszikus hangszerek, s a zeneszerzők mosolyognak.

éppen süt a nap, ma megint másról beszélgetnek, férfi hangulat. A jó Isten köhint egyet, már megbocsássanak, de a Rómeó a Júliával, hát mondják, mit szólnak? A zene kéne, uraim, gyönyörű szép zene, s ha önök nem vállalják, hát akkor ki a fene? De egy szerző szól, most nem bírok, most szerelmes vagyok, most én sem, így egy másik, én reklámot írok, én fekete listám vagyok, sóhajt egy göndör harmadik, és hátra néz, kicsit dilis, már rég nem figyelik. Zenés filmet nem írunk, napi 30-41. A közönség a moziba most háborúzni megy, de odaöl a legöregebb, s a szeme úgy nevet. Én megmondom, uram,

Денег, лишь бачуся на фені, джоньорю гарні калот, киш синес не сагин, короне суньорок, шалкон кердези, Леонард, отто на зонгорат вери, та пему татунка з урнак, на дереке двеше, Марія, Марія, Марія, она бам, és zavarban át persze, kis da tiszta szegény, és leül, és rágyújt, és vár, mint a remény, s a jó Isten könyt egyet, tudja, kedvesem, egy zeneszerző, egy nagyon jó, az kéne nekem, a Romeo, a Júliával azt nagyon szeretem, ha tudna valakit, én most megrendelem. Hát Leonard, szól Maria, ő zseniális zenész, csak tessék velem jönni, csak két utca az egész. És elköszönnek, s a szerzők mondják, gratulálunk, remek, s mosolyognak.

Sen vannak sietne, mert sürgős a dolog. A tűsarok kopog, a jó Isten csosszog. Maria szól, megérkeztünk, ez az a ház. S az ablak nyitva, besüt a nap, valaki zongoráz. De a jó Isten most azt mondja, én mégsem mennék be.

Csak ennyi a szerepem, hát nem bizony kicsim, itt egy csók a múzsának, s ha megkérem, ugye átadja annak a Leonardnak, s a csók csattan, zárkodtan, Maria még int, a jóisten már nem, ő egy jó nagyot csettint, és tova csoszog és mosolyog, s a fejét csóválja. Egy dallamot fütyül, ő már tudja.

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.